0: nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Mata Szilárd az én vendégem, köszöntelek téged itt a stúdióban.
1: Én is örülök, hogy itt lehetek veletek, Isten áldjon meg titeket.
0: Isten áldjon meg téged is. Nos, az Istennek nagy szolgálója vagy, terveid vannak. Kunszent Miklóson találkoztunk, ahol ott is felvállalva a hitedet evangélizáltál, és onnan ismerjük személyesen egymást. Tudom rólad, hogy melyik gyülekezetbe jársz, hova jársz, és hogy szereted tanulmányozni Isten igéjét, de ne menjünk bele ennyire előre. Kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, hogy nőttél föl, és gyermekként milyen volt a te Isten képed?
1: Hát... Én Borsod, Abói Zemplén megyek kis településen, hát nem tudom, 1200-1500 fős községben laktam, Novaidrányban nevelkedtem fel. Hát nekem a gyermekkorom az, hát kicsit olyan, nem olyan jól hangzik, hogy nem olyan jó élmények voltak, mert apukám 10 éves voltam, elhagyott engem, vagy elhagyott minket, mert hárman vagyunk testvérek, és az kicsit úgy megviselt, mert nagyon apás voltam. Mindig a faterral jártam mindenhová meccsekre, mert ő edzősködött ott a helyi csapat, a Novaidrány csapatban, ő volt az edző, és akkor én általában mindig vele voltam, mert szerettem focizni, és nagyon hozzánőttem. Szerettem anyámat is, de apóhoz nagyon ragaszkodtam, apámhoz. És akkor ez úgy kicsit úgy csalódtam már, mikor úgy ketté törte, úgy a, hogy mondja, megviselt engem, hogy lelépett egy másik nőszeméllyel. Úgyhogy anyu vagy anyám úgy nevelt minket, hogy el kellett neki menni dolgozni, mert ha nem ment volna el, akkor nem is tudom, mi lett volna velünk. És ott közeli városban, Miskolc, 50 km, 60 km volt Novaidrántól, ő bejárt dolgozni vonattal, és a délivel ment, ami délbe indult vonat, és éjfélkor ért haza, ami éjfélkor ért a vonat Novaidrányba. És még akkor hazaért, és utána másnap megint kellett neki, mert ez folyamatos munka volt neki. Úgyhogy annyi, hogy a legtöbbet magunk voltunk, mint 3 testvér a házba. Úgyhogy annyi, hogy reggelenként délelőtt velünk volt, főzött valamit gyorsba, de közben neki pihenni is kellett, mert mivel éjfélkor járt, ahol 1 órára ért haza, vagy 00:30-ra ért még onnét az állomástól házunkig. Úgyhogy nem is várattunk volna annyit el, hogy így összefogtunk és besegítettünk egymásnak. Meg a anyámnak a testvérei, a szomszédai, azok segítettek meg így sok dologba az életünknek, hogy a növekedésbe, meg mindenbe. Úgyhogy én ezt tudom mondani, de...
0: De közben az apukáddal tartottátok a kapcsolatot?
1: Hát, akkorában nem nagyon annyira, nem. Annyi, hogy most már hál' Istennek rendeződött a kapcsolat, megbocsátottunk neki, mind a 3 testvér tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy ez
0: de
1: van.
0: De a szüleid nem, tehát nincsenek együtt.
1: Nem, anyám, ja, azt hozzáteszem, hogy 96-ban édesanyám elütött a kamion, ott Novaidrányba, egy ukrán kamion, mert mivel Novaidrányba még a 3-as út, még ott ment keresztül, Novaidrányon keresztül, és akkor a kamion elütötte, és akkor meg is halt.
0: Nagyon sajnálom.
1: 44 éves volt anyám. És akkor volt még egy törés nekem, de az nagyon kemény volt. Azt nem is tudom, senkinek nem kívánom azt az érzés, amin átmentem akkor, hogy nem volt ott mellettem apám. Annyi, hogy eljött, mert nahogy egy temetés, meg volt ilyen vérasztalás, meg úgy gyakoroltuk akkor a hagyományt, meg azok a cigány szokás, mikor meghal valaki, akkor van ez a vérasztalás, meg a testvérek összejöttek, és akkor lejött. De az nem olyan volt, hogy mint a ő nevelt volna minket fel egészen eddig. De hiszem, hogy ha ő velünk maradt volna, ha nem hagyott volna el édesapám vagy apám, akkor lehet, hogy nem történt volna.

0: Úgyhogy le a kalappal az édesanyánk előtt, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy tényleg felnevelt minket, meg kitartott nehéz helyzeteken.
1: Így érzelmileg, erkölcsileg nem egy mintacsaládban nőttél fel akkor, de akkor istenképed nem is volt gyermekként, nem is hallottál
0: hát
1: Istenről,
0: én,
1: ugye?
0: Hogy anyám meg, vagy nagyanyám, mert nagyanyám, anyámnak az anyja, ő szokott járni mindig ő katolikusként, tehát ők azt a vallást gyakorolták. Még akkorában úgy vallás, mert nem is, hát a hitet is, de ők inkább vallásnak mondták, de ez már más nézés, nekem ez a nézőpont már ez, hogy én megismertem Istent, meg az igazságot, a Bibliát, úgyhogy teljesen más a vallás, meg a hit, két különböző dolog, és azt akarom mondani, hogy ő takarított a nagyanyám mindig a templomba, járt oda takarítani, és akkor mink abban, hogy beszélt róla, azokról a dolgokról, az Istennek a dolgairól, meg elől a vallásról, azokat úgy belénk úgy nevelték, és ezt gyakoroltuk akkor úgy, abban a nézőpontban.
1: Akkor neked a nagyanyád szolgált igazából.
0: Hát
1: szolgálta Istent.
0: Igen, mivel hát Isten házát, hogy mondják, takarította. Igen.
1: Hogy halad tovább az életed? Ugye, hát nyilvánvalóan ez egy nagyon nagy törés, és az ember nem tud mást mondani, csak azt, hogy nagyon sajnálom, és együtt érzek veled.
0: Köszönöm.
1: És szeretlek téged, de ugye édesanyukádat elvesztetted. Hány éves voltál ott?
0: Hát ilyen 35.
1: Akkor már itt meg voltál nősülve.
0: Igen.
1: Külön éltél már?
0: Várjál, lehet, hogy nem jól mondom, bocsánat. Szerintem ilyen 27 lehettem. Mert annyi, hogy egy katonaidőt letudtam még, az 94-ben és 95-ben voltam katona, még akkor volt katonaság, egy évben bevittek engem Várpalotára, Kossuth laktanyába, ott őrszolgálatot végeztem, tornyot, és utána 95-ben leszereltem, igen, az 18-19 lehettem, és akkor megszületett nekünk 95-ben Letíce, a nagylányom, 95-ben, és utána 96-ban, augusztus 29-én hunyt el az édesanyám. Akkor történt ez a baleset.
1: Na, innen fogjuk folytatni, hogy érdekes, hogy egy ilyen életből, egy ilyen helyzetből, hogy jött akkor Isten a képbe, a katolikus háttérből, hogy jutottál el a gyülekezetig, meg mit keresel most Budapesten, ezt fogjuk áttárgyalni. Nem sokára folytatjuk tovább, most meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, úgyhogy maradjatok velünk, kedves hallgatóink.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió DIK romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mata Szilárd az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Sziasztok! Köszöntöm, én is Mata Szilárd vagyok. Sziasztok!
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, ugye, hogy eljutottunk odáig, hogy milyen volt a te gyermekkorod, ezt így megbeszéltük, és utána, ahogy felnőttél, megnősültél, apukává váltál, igazából csak utána jött az, hogy az Istennel való kapcsolatod, az Istennel való találkozás, ugye? Vagy ez itt történt Budapesten már?
0: Nem, utána. Ahogy megnősültem. Igen, ez 2007-ben.
1: 2007-ben, és mikor költöztél Budapestre?
0: 2020-ban.
1: Aha, akkor eltelt ott idő, igen. Tehát akkor vidéken talált meg az Úr. Hogyan lett ez a dolog? Mi történt akkor?
0: Hát, hogy mondtam is, hogy katona voltam, leszereltem, megszületett a lányom, 95-ben Letícia, utána 98-ban született meg a Szilárd fiam, és utána 2002-ben a Krisztófer fiam. Annyi, hogy 2001-ben volt nekem egy botlásom nagyon keményen. Hát, megcsaltam a feleségem. És akkor én most evelé nézőpontból, vagy evelé gondolkodásra, hogy megismertem az Urat, hogy meg

0: Istent, hogy megtértem, újjászülettem. Én azt vettem észre abból, hogy édesapám ezt megcsinált, hogy elhagyott minket egy nőért, akkor az rám ment, a Biblia szerint ez egy generációs, meg ilyen familiás átok, hogy öröklődik, például, csak mondok egy példát, hogy ha az édesapám ivott volna, azt szerintem egy 80%-ban a gyereke is ivott volna, vagy alkoholista lenne. Mert azt lássa...
1: Na de ez nem feltétlenül generációs átok, hanem ez inkább minta. Tudod, hogy amikor ebben nősz föl, ezt látod a szülőtől, akkor te is olyanná válsz, inkább én így fogalmaznám.
0: Hát persze,
1: ez a generációs átok, ez inkább betegségekre van, nem kifejezetten.
0: Nem csak én arra mondtam, mert beigazad van, csak bűnökre. Hogy az énje, ami volt az édesapámnak, az én abból kaptam, mert hát mivel ő az édesapám, tőle vagyok, a fér is, minden, és akkor én örököltem, én úgy mondom ezt, tehát örököltem ezt a hajlamot, ezt a fajta vágyakat más nők után, és mikor még nem tértem, meg ez 2001-ben volt egy ilyen botlásom, és akkor, de ott is már Isten, mert azt mondja, hogy már születésed óta már ismer engem, azt mondja az Úr, meg kiválasztott engem. Igen. Nevemen szólított. És akkor is már ő gondoskodott rólam, hogy ma ott is úgy vigyázott, meg irányított engem a belsőmbe, az érzésem keresztül, hogy belém hozta azt a gondolatot, hogy én hogy nőttem fel. Én is ezt akarom, hogy a gyerekek, az én gyermekeim, akik még akkor csak Letícia, meg Szilárd fiam, hogy így nőjön fel, amit én átmentem azon a dolgokon. És már ott éreztem, hogy Isten segített, hogy felhoztam ezt az emlékeket, ezt a gondolatokat, mert ebbe is segített. És mondtam, eldöntöttem magamban, hogy én ezt nem akarom, hogy ezt ők átérezzék, amit én. Mert ez ugyanúgy megismétlődött volna, ha Isten akkor nem segít. És jött egy gondolat, és akkor akivel én megcsaltam, annak mondtam, hogy ne haragudj, de ennyi volt, én a gyerekeket nem akarom ilyen helyzetbe, meg nem akarom elhagyni, úgyhogy ebből Isten így már segített, és erőt adott nekem ehhez, egy tiszta gondolkodás, mert mikor egy ilyen helyzetbe kerül egy férj, akkor szerintem nem tiszta gondolkodás, hogy teljesen az ellenség átveszi, eltompíti az agyadat, megvakít sötétségbe, taszít téged, de mivel én még nem ismertem az Urat, azért tudott engem. És innentől kezdve, úgyhogy ezt nem csináltam meg, és utána helyreállt a kapcsolat, hát keményen, de és utána 2007-ben apunak meg volt a kapcsolatom, jártam Miskolca hozzá, mindig apámhoz, meg a család is, az unokák is, jöttek apunak az unokái, vagy az én gyermekeim, és akkor ott elkezdett beszélni a 700-as klubról. Ezt nem tudom, hogy sokan látták ezt, meg megy is még most is a tévében, és akkor, hogy beszélnek Jézusról, az Istenről, az újjászületésről, meg Isten szeret, meg én tudtam, hogy Jézus mit tett, de nem tudtam mennyire felfogni, hát mivel a Isten nélkül van, kimerem mondani, nincs újjászületve, az sötétségben van jelenleg, szellemileg. Mert hiszen az ember három részből áll, van a szellemi lénye, az egyik rész a szellemi, van a lélek, a tudat, az érzelem, onnét tűn ki, meg van a fizikai test. És mikor az ember nincs újjászülött, egy Isten nélkül él, akkor a szellem halott. Nem akarok ebbe belemenni, mert tovább folytatnám, de nagyon komoly téma ez is. Isten nagyon megértette velem, mert jó tudni, hogy három részből állunk. És azt akarom mondani, hogy beszélt Istenről, és akkor nem azt mondtam, amikor az egy, úgy meg is nevezem az apámnak a sógrát, a Laci Ónodi László, ő táján lakik, és akkor ő hirdette nekem, beszélt Istenről, mivel ő már keresztény volt, és akkor nem azt mondtam neki, hogy jó, tesókám, vagy nem akartam megbántani, Lacikám, beszéljünk más dologról, mert engem ez nem érdekel. De nem, tátott szájjal, és egyszerűen folyt a nyál a számból, egyszerűen hallgattam, hamzsoltam, éheztem ezt, amiről beszél. És onnantól kezdve, már most ebben a szemszögből, egy gondolkodásmóddal, rájöttem, hogy Isten aznap akkor engem elhívott. Azt mondom, ma van az üdvösség napja. Úgyhogy ott egyből, ott kellett nekem, hogy hogyan tovább, hogyan tudnám ezt kamatoztatni, hogyan tudnám még hallgatni ezt, hogy beszéljünk olyan emberekkel, akik keresztények, pásztorok, és onnantól kezdve szólt a pásztornak, ez Szedmák Béla, a kis Irokból, aki lelki pásztorom volt, de még most is annak tartom, most jár, hogy nem abban a Gyülibe járok, meg most teljesen más, de én tisztelem, mivel az evangéliumot ő hozta el Laci által, és ő tovább tanított, fejlesztett engem, és lejöttek a Hernád Vécsére, de már akkor ott Hernád Vécsére, mert mivel a feleségem, ő Hernád Vécsi, és én oda nősültem, és ott építkeztünk 2004 és 2005-ben építettünk fel a házat, és ott telepettünk le. És akkor oda meghívtuk a lelkipásztor, Szedmánk Bélát, és ott elindult egy kis házi csoport rajtunk keresztül, és onnantól kezdve jöttek nálam a házba, fogadtam őket sokáig, egy évig, és utána testvéreknél volt itt-ott, ahol tudtunk, úgyhogy és egy gyülekezet alakult ki, és annyi, hogy 30-40-en voltunk, és dicsőítők voltak. Úgyhogy hála Istennek nagyon jó volt, úgyhogy kialakult ez a kapcsolat az Úrral, hogy innettől kezdve csak felfele. Én nagyon szomjúztam Istent, mert sok dologból kihozott, sok megoldásokat adott az Úr, úgyhogy sok mindent. És 2020-ban meg Budapestre felköltöztünk, jött egy gondolat, nem tudom, hogy honnét jött, de tudom, hogy az Istentől van. Próbáltunk már ide feljutni Pestre, de nem sikerült, mert azért kellett ide anyagi, azért most két kaukció, most is albéletben lakunk, és azért kellett két kaukció.
1: És vidéken megvan még az a ház?
0: Igen, az megvan. Uh-huh. Meg is van, és akkor szépen le van zárva. Annyi, hogy a szomszédok figyelnek, meg ott a feleségemnek a testvérei, meg általában szokjunk egy havonta kétszer-háromszor lemenni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést továbbra is. Mata Szilárd lesz a vendégem, tartsatok velünk.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mata Szilárd az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Sziasztok, Isten áldjon meg titeket.
1: Téged is Isten áldjon. Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy direkt rá is kérdeztem, hogy mikor Pestre költöztetek, akkor a vidéki házatokat ott hagytátok, mondtad, hogy igen, szépen le van zárva, szomszédok figyelnek rá, stb. Mi vonzott titeket Budapestben, hogy hát ha azt vesszük alapul, vidéken mindenetek megvolt a családi ház, és mégis ott hagytátok, és eljöttetek ide albérletbe, hogy Budapesten éljetek. Többit a munka lehetőség, vagy Isten valamit tehezett a szívetekre, vagy mi volt az oka, hogy Pestre költöztetek?
0: Hát annyi, hogy a munka lehetőség, mert annyi, hogy én otthon vidéken tudtam dolgozni, mert ott is már Isten segítette, éreztem lehetőségek adott, de én most, hogy ebből a gondolkodással meg úgy gondolkozok, hogy Isten nagyobb szintekre akar felemelni, meg olyan helyekre akar felemelni, ahol ott vidéken azt nem tudtam volna, vagy nem jött volna létre, vagy nem teljesedett volna ki. Mert Istentől kaptam egy ajándékot, és ő ezt az ajándékot meg akarja mutatni nekem, de viszont ott vidéken egyenlőre még nem tudott kiteljesedni, úgyhogy ide Budapestre fel kellett költöznünk, és itt érzem, hogy itt kiteljesedett. Mert olyan lehetőség, hogy most csak vagy ilyen mondom, 2020-ban jöttünk, és már vagy 3 éve, de 3 évben annyit kaptam az úrtól, annyi áldásokat, meg olyan jó dolgokban, voltam, olyan szép helyeken kapcsolatokat szereztem, vendéglátásba, bárokba dolgozni, akkor jelenleg most is még biztonságőrként némikor elmegyek, de most már egy olyan munkámon, hogy egy főállás, és elég jó a jövedelem is, az anyagi, úgyhogy ott csak némikor, és látom Istennek a kegyelmét, az áldását, itt Budapesten tudta terjeszteni, vagy kiterjeszteni rajtam keresztül, mert az, hogy a párom neki nem volt munkája vidéken, ő meg itt kapott munkát, és aktívan dolgozik a vendéglátásban már 3 éve, igen, 3 éve dolgozik. És folyamatosan. Úgyhogy letudtam a biztonsági munkámat, de viszont itt van a fiam, mert a fiam még a kisebbik az velünk van. Ő is letudta a biztonsági tanfolyamat, úgyhogy ő is most állt el, vagy fog állni jövő héten egy új munkára. Úgyhogy én azt érzem, hogy Isten itt tudta kiteljesíteni, de még ez csak a töredéke. Hiszem, hogy Isten olyan szinteket fog tudni emelni, hogy azt az agyammal el sem tudom képzelni. És tényleg, hogy boldog vagyok, annyi, hogy most nemrég temettük el az édes testvéremet, a bátyámat, ott a Szabolcsot. Igen, Borsodban 2 hete. Most május 14-én hunyt el, de az nyugtatott engem, az adott erőt, hogy tudtam neki beszélni Istenről, Istennek a dolgairól, és hallgatott engem, és hiszem, hogy egy jó magot ültettem el a szívébe, és Isten megkümunkált azt. Utolsó pontban is, és hiszem, hogy ő a mennyben van Istennél, de azt nem tudom, hogy miért, mert még ő fiatal volt, 51 éves, szép házat felépített ott Szaleszenden, szép családja, nagy család, unokája, gyermekei, de Isten tudja, hogy miért. Legyen meg az ő akarata, mert nem tudjuk, hogy később, ebben nem is akarok úgy, ezt Isten tudja, és tudom, hogy ő mindig a legjobbat akarja, és ebben nem is lehet felvenni a Istennel ezért most, vagy számon kérni, de annyi, hogy lehet kérdéseket, hogy nyugtasson meg, hogy de Isten az igén keresztül válaszolt, hogy ő ott van, meg hogy érezteti velem, hogy ő ott van. Mert az, hogy anyut elvesztettem, anyámat, most itt van édes testvérem, a bátyámat, akik hogy nőttünk el, ilyen kemény dolgokon mentünk keresztül, és akkor őt is elveszteni, és 51 évesen, és ez kicsit, de én azt vettem észre, hogy nem voltam annyira, most sokan mondják, hogy jaj, hogy nem voltál, de Isten erőt adott nekem. Isten olyan erőt adott nekem, hogy rossz volt nekem nagyon, de Isten, mondom, Uram, adj erőt, mert nem fogom kitudni, mert ahogy anyám meghalt, nekem az nagyon rossz volt. Nem tudtam úgy kezelni. Nem tudtam hova rakni. És hogy mondom, hogy a bátyám, hogy ne érezzem át azt, amit anyám, mikor anyám meghalt, hogy a bátyámnál is. És olyan erőt adott nekem tényleg, hogy azt nem annyi hálát adok Istennek, hogy tényleg, hogy és az, hogy nyugtattam a testvéremet és a húgomat, ő is itt lakik, ő Újpesten, Mata Andrea, meg a feleségét, a gyermekeit, a bátyámnak, úgyhogy tudom, hogy ez a legnagyobb, mikor egy szerettedet elvesztel, és pláne, hogy még idei korán elmegy, hogy még neki élni kellett volna, hogy nem volt még itt az ideje azért, mert itt vannak itt az a 80 év, 90 évesek elélnek, hogy az lenne a helyes, de nem tudom, erre nem tudok mondani.
1: Igen, sajnos ez egy ilyen dolog, amire úgy nehéz reagálni az embernek. Ki nem fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább, és továbbra is Mata Szilárd lesz a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mata Szilárd az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Köszöntelek titeket, Isten áldjon meg titeket.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy sajnos ugye a tesódat is elvesztetted, de az Istennel való kapcsolatban, párhuzamban lévő dolgokat is nézzük meg. Ugye Pesten egy több lehetőségetek van, és említetted, hogy vidéken te megnyitottad a saját házadat azért, hogy oda bejöhessenek a testvérek, és legyen ott alkalom, és 30-40-en voltatok. És a munka lehetőség miatt felköltöztetek Budapestre. Itt nehéz volt találni keresztény közösséget, azután, amikor már vidéken egy jól kialakult testvéri kapcsolat, közeli kapcsolat megvolt, ugye a saját házadat nyitottad ki. Nehéz volt itt elhelyezkedni gyülekezetbe, vagy testvérekre találni, hívőkre?
0: Hát az, hogy 2020-ba feljöttünk, én kerestem, meg látogattam meg sok gyülekezetet itt Budapesten, de voltam mindegyik helyütt, csak úgy, hogy mondjam, nem éreztem úgy, hogy most, hogy mondjam, nem kaptam úgy semmit, ami, mert közben, mikor én még keresgéltem, közben én néztem a tanításokat, mivel nekem vannak nagyon sok könyveim, a Derek Prince-től, Kenneth Hagintől, Joseph Prince, meg a videókat néztem a YouTube-on, Chris Pastor, meg Andrew Womack-nek a tanítását, és én azon nevelkedtem. Olyan szinten Isten tanított rajtok keresztül a Szent Szellem, hogy olyan titkokat nyitott meg az Úr nekem, meg olyanokat láttam meg, amit eddig én nem tudtam meg, nem is értettem. És persze kell a gyülekezet, ahová tartozol, de viszont én azt éreztem, hogy mielőtt még nem volt gyüli, még nem találtam meg a gyülekezetet, ahová járjak, addig ezeket a tanításokat, könyveket olvastam, és erősödtem, növekedtem, szomjúztam Istenre, és látta Isten, hogy tényleg akarom őt, akarom megérteni, és megmutatott magába sok mindent. És ezzel mondom, hogy sok gyülibe voltam, mert az, hogy én még vidéken voltam, Isten nagyon használt ott is engem, mert általam nem, dicsőség az Úrnak, Isten általam is sok embert megérintett, megtértek.
1: Mi indított téged ott akkor vidéken, hogy megnyisd a saját házadat? Azért oda bizalom kell, meg oda nem csak család jár egy gyülekezetbe, hanem tudom én idegen emberek is, vagy csak barátok, meg stb. Azért az ember a házát nem mindenki számára nyitja meg. Mi indított téged arra, hogy te megnyissad a saját házadat, hogy ott közösség jöjjön létre?
0: Hát az Istennek a szeretete, az első tűz. Mert azért mondja most is Pál apostol, meg a Biblia is mondja, hogy akik hozzuk vissza azt az első szeretetet, mikor nem néztem semmit, hogy most jönnek emberek, nem számított semmi, csak hogy az Istennel legyek meg, hogy minden ember azt az érzés, azt a tüzet megismerje, nem néztem senkit, hogy ki jön oda, örültem, hogy jöttek, és ez a tűz, ez ott volt bennem, és ezt meglátta az emberek, ezt minden ember látta, és nekik is jól esett ez. És ezzel mondom, ezt tudom mondani, hogy az első szeretet, meg Istennek a szeretete, az a feltétel nélküli szeretet, hogy megérintett teljesen.
1: Amen. Amen. Tehát akkor megnyitottad az ajtókat, jártak hozzátok. Hogy nézett ki egy ilyen? Mondtad, hogy voltak nálatok dicsőítők, meg ilyesmi, hogy zajlik egy ilyen házi csoport. Elmentek hozzád, odaérkeztek az emberek, és mi a teendő ilyenkor? Vagy te, mint házigazda, mit csináltál akkor? Ez az udvarodon volt, a nappalitba volt, mit csináltál, mik kellettek ehhez?
0: Hát volt olyan, mikor ilyen nyári időszakban szabadtéri volt. akkor jöttek a lelki pásztor, akkor hozta a dicsőítőket, de utána, amikor már egyre Istenben voltunk nagyon, volt hogy megtértünk, befogadtuk Jézust szánkkal, beívtuk az életünkbe, újjászülettünk, megtértünk, bűnvallás, minden, és utána volt a vízkeresztség. Ott engem ott a fürdőszobánkba, a kádunkba merítettek be. És akkor sorba jöttek mindenki, aki be akart, vette a vízkeresztséget, megkeresztelkedtek, és utána, amikor ott volt bennünk az a tűz, voltak, ott kialakult a gyülekezetünkben, a tagokban, hogy kialakult az ajándék az életükön. Hogy az egyikinek jó hangja volt, a másik a gitárral tudott bánni, úgyhogy, és elkezdtünk dicsérni a dalokat, minden, és akkor kialakult egy olyan dicsőítő csapat, hogy mindenfele mentünk vidéken. Meghívtak a református lelkipásztor Göncz Ruszkán, akkor Göncön is voltunk egy ilyen örökök otthonában, ilyen öregekhez mentünk az Istenről bizonságot tenni, akkor mivel ott közel van hozzánk Vizsoly, ezt nem tudom, ismered, de...
1: Én nem vagyok arra ismerős, nem tudom ezeket.
0: De úgy mondom, hogy ott a Göncön a Károli Gáspár lakott, aki ő fordította le a Károli Gáspár Bibliát görögről, magyarra, és akkor mindig egy futár, egy személy átfutott, nem tudom, ilyen a Göncz és Vizsoly közt ilyen 10 kilométer lehetett, és akkor mindig átfutott egy, amit lefordított, átfutott egy lappal, mert Vizsolyban volt a nyomda. És ott tudták kinyomtatni. És akkor Vizsolyban mindig megrendezték a Biblia fesztivált. Református lelkipásztor, meg ilyen ökumenikus, összefogtak katolikus, evangélikusok, és akkor ott összejöttek. És akkor hallottak rólunk, hogy egy cigán közösségben, Hernádvécsén gyülekezet van, Isten dicsőítik, megtértek, bűnvallást tettek, hirdetik az Istent, a megtérést a bűnből, és akkor felfigyeltek ránk, és meghívtak minket. És akkor én bizonságot mondtam, hogy tértem meg, hogy most beszélek, meg pár dolgot az igéről, és akkor utána elkezdett a dicsőítünk. A lányom is benne volt, Isten megáldott a szép hanggal, úgyhogy a többiek is, az unokatestvéremék, akkor a sógrom még gitárral, valaki hegedővel is volt, úgyhogy utána csatlakoztak, akik hegedővel, muzsikusok, úgyhogy Mikor még nem jelentünk meg a színpadon, akkor ilyen pakoltak volna össze már, mert látták, hogy ilyen kórus volt, meg ilyen, nem akarom őket bántani, de mikor bejelentettek minket, hogy a Hernádvécsei életkenyere gyülekezett, most szolgálni fog, és akkor mikor elkezdtem beszélni, meg mikor elindult a dicsőítő, akkor az egyik lelkipásztor, akivel most is tartom a kapcsolatot, Szilárd, akkor valami megmozdult a levegőbe, éreztem. Éreztem, hogy erő jön belém, erő száll meg engem rajtatok keresztül. Kiáradt a Szent Szellem, Istennek a tevékeny ereje. Megérintette minden embert egyesével, a református lelkipásztort is. És onnantól kezdve mindenki visszapakol. Na, azt, hogy kipakolunk, nem megyünk haza. Mert érezték Istennek az erejét. És ez kell a mai napon is, hogy a Szent Szellem vezessen minket el, és legyen meg az ő akarata, mert ha ő használ minket, akkor ott erő megy ki, és az a valami, mikor megérint az embereket, az az erő.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt. Mata Szilárd lesz az én vendégem, tartsatok velünk a következő órában is.
2: Trájó, magyarul élet, életutak, hit, kereszténység, Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottuk.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MBM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MBM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOS az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal négy, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként másfél-két méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dick.
4: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armondó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mata Szilárd az én vendégem, köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Sziasztok, Isten áldjon meg titeket.
4: Nagyon örülök neked, hogy személyesen itt vagy a stúdióban. Az előző fél órában ugye meséltél sok mindent már az életedről, a bizonságokról, és két dolog van, amire szeretnénk most nagyon kitérni. Az egyik az, hogy bemerítkeztél egy kádba, azt mondtad, és gyorsan felületesen végigszaladtunk róla. Beszéljük meg, hogy mi az a bemerítkezés, mert sok hallgatónk nem tudja. A másik része pedig az, hogy azt mondtad, hogy szellemben kell járnunk Istennel minden nap. Na ez lesz majd a másik dolog, amit megbeszélünk. Először kezdjük ott, hogy Azt mondtad, hogy egy kádba merítettek be, ami nekünk keresztényeknek, akik képbe vagyunk, azt tudjuk, hogy azért ez egy érdekes dolog, általában máshol szokták ezt csinálni. Viszont kezdjük a legelején, mi is, mit jelent ez egyáltalán? Mi az, hogy bemerítkezés?
5: Hát a bemerítkezés, mikor a Bibliába a keresztelő János hirdette, hogy térjetek meg, és akkor azt mondja, hogy ő az útkészítő a messiásnak, és mikor Jordán folyóba keresztelte meg az embereket, akkor megjelent Jézus, és az Isten fiát, az élő Isten fiát keresztelő János bemerítette. A bemerítkezés az, az, hogy eltemetem az óembert, a régi életemet, ott hagyom a víz alatt, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.
4: Amen.
5: És mikor Jézus odament Jánoshoz, és mondja neki János, hogy azt mondja, Uram, hát neked kellene engem. És azt mondja, hogy nem, azt mondja, hogy megvan írva, azt mondja, úgy cselekedjél. Úgyhogy ha Jézus megkeresztelkedett, vagy bemerítkezett, akkor mi kik vagyunk emberek, hogy mi nem akarunk bemerítkezni, vagy nem fontos az. Fontos, mert az Úr Jézus, hogy ezt cselekedte, meg a Biblia is mondja, a Biblia az Isten beszéde, amely az Isten szájából származik, és maga az ige a názáreti Jézus, az élő Istennek a fia. A bemerítkezés, ez a megtérés után van, és utána van a vészkeresztség, utána van a Szent Szellemnek a keresztsége.
4: Na, erről is majd később fogunk beszélni. Tehát akkor maga a bemerítkezés, az egy víz által való bemerítkezés, és ezt általában ugye medencékbe szokták, igen, vagy tavakba, vagy, vagy folyókba, és te egy kádba, mert annyira akartad, hogy nem akartál már más helyszínre, vagy miért pont
5: igen,
4: egy kádba?
5: Igen, ott volt bennem, az alig hittem, hogy ezt, el voltam rá készülve 100%-osan a szívembe is, hogy most... Annyi, hogy Amerikában volt egy, vagy Taiwanból jött egy császpásztor, úgy hitták, és akkor ő csinált, ő merített be.
4: Na, az egy nagyon szuper. Ja, és akkor azért élni akartál azzal a lehetőséggel, hogy azért ő merítsen be?
5: Persze, ő is, meg azt, hogy benne volt a szívembe is, igen, hogy akarom, igen. Hogy nem, én már nem várok még egy napot se, hogy most folyóba meg, hogy mind a Jordán folyó legyen, vagy ahhoz hasonlítani, de itt is teljesen lementem. Itt az, hogy itt nem is az, hogy most jó, most nem lepel a víz, vagy ilyenek, hanem itt a Isten a szíveket nézi, hogy készen vagy erre, és elfogadod hittel.
4: Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Nagyon örülök neki egyébként én. Ez egy nagyon jó dolog. Viszont utána említettél egy olyat, hogy utána jön a Szentlélek által való keresztség. Igen. Ez mit jelent?
5: Hát ezt úgy kaptam meg, hogy itt Budapesten német Tihamér, nem tudom, lehet, hogy sokan ismerik a nevét. Ő itt a 8 kerületbe vezetett egy gyülekezetet, az négyszögület kő. Az volt a neve, úgy hiszem a Gyülinek, ő volt a lelki pásztora, és akkor a Szedmák Béla, az én pásztorom, akkorában meghívta őt szolgálni Hernád Vécsére, a tornaterembe kibéreltük, volt egy evangelizációs nap, és akkor ott kérdezte, tanított, és akkor hirdette az evangéliumot, és kérdezte, hogy ki akarja venni a Szent Szellemnek a keresztségét, a tüzet. És akkor én egyből jelentkeztem, úgy, mint mikor a vízkeresztségnél, hogy akarom, mert éreztem, volt bennem egy ilyen akarás, ilyen vágy, hogy ezt is akarom, ilyen belülről jött, égetett engem, de ott is tudom már ilyen, hogy az Úr akarta, hogy én menjek ki. És akkor mindegyiket, aki akarta, és előre mentünk, és beálltunk el egy egyesével, így ilyen egymás mellett, ilyen 10-en voltunk, és akkor na, azt mondja, vegyétek a Szent Szellem keresztségét, imádkozz, azt mondja, mindenki imádkozzon. Hát én nem tudtam imádkozni akkorában, csak a mi atyánkat tudtam. És Isten látta ott is már a szívemet, meg mindenkinek látta a szívemet, Istennek a szíveket nézi, nem a külsőnket. És akkor elkezdtem, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, és képzeld el, Ármándó, átfordult a nyelvem. Átfordult teljesen a nyelven, és akkor már nem magyarul mondtam, hanem már nyelveken szóltam. És olyan örömöm volt, hogy mint a

0: mikor megkaptam, nem annyira gyakoroltam, hanem ritkán. Most meg, hogy Isten megint tanított engem ezen a téren, hogy nagyon fontos a szellemi imádkozás, mert ez a nyelveken szólás, hogy az titkon beszél, a te szellemed, a Szent Szellemmel egyesült az én szellemem, és az beszél Istennel titkos dolgokat. És vagy valamiért imádkozik, kéri, vászkodik, és ki tudja, ami megtörténne velünk jövő héten, vagy két hónappal a jövőnkbe, te már a Szent Szellem, a te szellemed, de ki imádkozi, lerendeze az Úrral, úgyhogy ez mint a levajazná. Mert azt nem tudjuk, hogy most mit beszélünk nyelveken, de azt tudjuk, hogy jó dolgot, meg imádjuk Istent, meg imádkozunk valamiért, imádkozik a Szent Szellemünk. A mi szellemünk és a Szent Szellem, mert az egyesült, egyé vált. Úgyhogy ezt tudom mondani a Szent Szellem keresztségről, hogy ott betöltött engem, és onnantól kezdve. De most, hogy azt, hogy aktívan beszélek, most, hogy jöttem ide, én nézek mindig hátra, azért ne botránkozzana meg, de mikor látom, hogy messze vannak tőlem, akkor mindig nyelveken beszélek, megyek az úton, megyek dolgozni, nyelveken beszélek az Úrral, beszélgetek, imádkozok, mondok magyarul is, de legtöbbet nyelveken, úgyhogy elég gyakran, mert arra rájöttem, hogy nem, hogy rájöttem, Isten megértette velem, hogy sikeres legyen az életed, meg az áldások működjenek, mert Ábrám áldását örököltük Jézus Krisztusban. És hogy ezek az áldások megnyilvánulnak az életünkön, kell az ige ismerete, hogy állandóan az igén gondolkodjunk, olvassuk az igét, és Isten kijelenti az igéket. A kijelentés az az értelem, hogy megérted. Mert sokan olvassák a Bibliát, de nem értik. De mikor Isten kijelenti magát az igén keresztül, akkor az azt jelenti, hogy megérted az igét. Ez nagyon fontos, hogy ez elsőnek kell az ima, meg kell a nyelveken szólás, meg a negyedik a böjt.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Mata Szilárd lesz a vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, Tavenszász Tebachtáli Romale. Isten áldjon mindenkit. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és továbbra is Mata Szilárd az én vendégem. Köszöntelek téged.
0: Sziasztok, Isten áldjon meg titeket.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kifejtetted, hogy mi az, ahogy bemerítkezés víz által, és mi az, hogy a Szentlélek által való keresztség. Na most belekezdtél már azért a dolgokba elég keményen. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor van egy ilyen evangelizációs alkalom, akkor ez miről szól, hogy teszed ezt, mit csinálsz olyankor, mit mondasz el, mi az az evangélium, mi a lényeg ennek a dolognak?
0: Hát annyi, hogy tegnap volt egy összejövetelünk a este folyamán a hívő keresztény barátaimmal, és úgy feljött a szívembe, meg a Suki Nándor, ez egy a barátom, egy jó keresztény, hívő keresztény barátom, ő Szolnokon lakik, ő is ott tevékenykedik, meg mindenféle missziós munkát végez. És akkor nagyon régóta tartjuk a kapcsolatot, ő besegített sokszor, mikor vidéken gyülekezetet vezettem, mikor a lelkipásztor megbízott engem, mikor nem tudott jönni, akkor én megtartottam az Isten tiszteletet. Dicsőség az Úrnak. Úgyhogy legtöbbször, amikor csináltunk evangelizációt környező falvakba, akkor Suki Nándor mindig jött és segített nekünk. Úgyhogy hát most is azt terveztük, összeültünk tegnap, voltunk öten, és akkor, hogy augusztus folyamán szeretnénk egy evangelizációt Hernádvécsén, ahol van a lakásom is, meg onnét kijöttünk Budapestre. Úgyhogy hát mink azt szeretnénk, hogy sajnos ott Hernádvécsén úgy elszabadodott keményen. Hát akkor is megvolt, mikor még ott laktam, de nem ennyire. Ott nagyon elszaporodott a bűn, a drog, az alkoholizmus, meg az írítség, meg minden olyan dolog, ami Isten előtt

0: jó. És akkor úgy az, hogy én most feljöttem Budapesten, és hál' Istennek, Istennek az áldásait élvezem, meg itt is tevékenykedek, Istennek a dolgait csinálom, meg járok Gyülibe, most is egy tanítványképzőn elindultam, a pásztorom elindított, úgyhogy a szívemben van Hernád Vécse, meg a környék ott az a rész, hogy elkezdhessük megint az Istennek a dolgait ott, hogy élesszük vele azt a tüzet, hogy érzem, hogy az embereknek szüksége van, mert teljesen Isten nélkül élnek. Mert ott is egy, azt érzem, hogy a vallásosság szelleme működik, ez a katolikus, meg minden. Nem akarom őket bántani, mert ők is a katolikus hitben is, vagy ott a vallásban vannak, akik tényleg istenimádók, meg szeretik, csak félre vannak. Most ebben nem is akarok annyira belemenni. És azért mondom, hogy ott az a katolikus vallás, vagy a lelkész, az nem törődik annyira úgy az emberekkel, mert azért most, ha elmennek, azért meg kell kérdezni, lelki gondozni egy lelkésznek, az a dolga, hogy az embereknek az életét, vagy meglássa az arcán, annak egy látás lenni kell, hogy ott baj van, hogy oda megyek hozzá, megkérdezem, hogy valami gond-e van, vagy tudok-e segíteni, vagy imádkozzunk ezért a dologért, vagy meglátogatlak. Vagy
1: tehát mond. Úgy érzed, hogy ott nem olyan szoros a kapcsolat a lelkész és az emberek között?
0: Nem. Annyi, hogy én azt veszem észre, most se akarom bántani azt a lelkész, de a véleményt el kell mondani, meg az igazság az a szabaddá tesz, meg fel kell hozni mindent, a világosságot. Hogy azt veszem észre, hogy én most jelenleg, aki ott van, hogy én úgy látom, hogy úgy ismerem, hogy én, ő úgy csinálja, mint egy munka lenne neki. Hogy ez nem, nincs őse szerintem újjászületve, mert ha újjá lennél születve, akkor azokat Isten vezéreli. Azokat igazgatja az Úr. Azokat, ami rossz dolgok az életén volt, vagy az életemen, azokat Isten lemetszette. Elhagytuk, megváltoztunk, kijöttünk a sötétségből a világosságra. Hogy ez Istennek minden dicsőség, az övé, minden hála. És ez azért mondtam, hogy, és én azt érzem, hogy sokan mondják, hogy itt a katolikus, meg hiszünk Istenbe, de ők nem tudják, hogy én is így hittem, hogy volt egy Isten képem, hogy elég ennyi, és kész. Nem, ez nem elég. Meg kell bánni a bűneinket, újjá kell születni, be kell hívni az életünkbe Jézust, hogy ő vezessen, ő kísérjen engem, vezessen a hátralévő életemet, meg hogy kell ez a vízkeresztség, kell a Szent Szellem keresztség, és kell az ige tanítását hallgatni, fejlődeni, növekedni, mert akkor tudod a krisztusi jellemig, vagy a szintre eljutni, hogy az életben fent tudjál maradni, mert teljesen az ördög uralkodik ebbe a világba, hogy tudja, kevés ideje van, és minél több embert meg akar lopni, szét akarja törni az életöket, szétrombolni, pusztítani, ölni jött az ördög. És ezért elhatároztuk, hogy megpróbáljuk, de ezért imádkoztunk, vagy imádkozunk ezért, ha kell, bőtölünk ezért, hogy létrejön ez az Isten, de legjobban az Isten akaratába akarjuk, hogy ez legyen ez az evangelizáció, meg úgy akarjunk, hogy felkészülve menni, mert tudjuk, hogy vannak ellenségek, és lesznek akadályok, de ha mink felkészülve menjünk meg Istennek, a Szent Szellemnek az erejével indulunk ki, akkor ott nem lehet gond, ott csak az ördög munkát leromboljuk Isten segítségével.
1: És most itt említetted azt, hogy vannak ellenségek, itt nem emberekre
0: nem, gondolsz. Nem. Szellemi fejedelemségek, akiket az embereket be tudják csapni és manipulálni tudják. De az ember nem tehet, ő csak egy, ki van téve, vagy egy bábú, de háttérben az igazi szellemiségek, ezek a fejedelmiségek, amit a Biblia is ír, ez az rossz szellemiségek, amik csak pusztítani, ölni, meg rombolni tudnak. És ezeket azért menjük, hogy ezeket felszabadítsuk a názáreti Jézus nevében, az embereket, ezeket a foglyokat, hogy megismerjék, a világosság jöjjön Hernád Vécsére, hogy az emberek megtérjenek, békesség legyen, a szeretet legyen a szívükbe, megbocsátás, és teljesen az alkohol, a drog tűnjen el onnét a Jézus nevében.
1: Amen. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést. Továbbra is Mata Szilárd lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok. Ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk. És a mai nap folyamán továbbra is Mata Szilárd, az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Sziasztok, Isten áldjon meg titeket.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szeretnél oda visszamenni a kis településetekre és ott evangélizálni. Na de mi is az az evangélium? Mit jelent az a szó, hogy evangélizálni? Hogy kell ezt csinálni? Ez mit jelent?
0: Hát az evangélium az örömhír. Istennek a kegyelme, meg hogy ő mit tett, hogy az életét letette, hogy mi felszabaduljunk azok alól, amit az ős szüleink, Ádám és Éva elvétettek. De mivel nem akarok annyira most ilyen tanításba belemenni, de hogy ezeken az átok alatt vannak az emberek, hogy amit Ádám hozott az emberre, minden ember bűnös, meg átok alatt van, ahhoz kellett egy ember, aki ezt helyrehozza, amit az első ember elvétett, vagy elrontott. És Isten az ő fiát küldte, Jézust, hogy ezt helyrehozta. Ő meg is tette a Golgotai kereszten. De aki ezt nem fogadja el, vagy nem születik újonnan, vagy nem fogadja el Jézust. Ez az örömhír, hogy van kegyelem, van kiút ebből a helyzetből, akkor nem tudunk abban mit csinálni, akkor ez ilyen helyzetben marad tovább, de ezt nem erőszakkal kell, hanem szeretettel csinálni, vagy mondani nekik. Úgyhogy az evangelizáció az örömhírnek a hirdetése, bizonságtételekből áll, dicsőítő énekeket énekelünk, és imádkozunk az emberekért, akik foglyok, akik meg vannak terhelve, akik betegek a Jézus nevében. Mert Jézus nevében szabadulások vannak. És azt nem mi csináljuk, nem mi gyógyítsunk, hanem Isten rajtunk keresztül működik. Mert Isten gyógyít, mai napon is a názáreti Jézus.
1: Mit jelent az, hogy te evangéliumot hirdetsz, ugye? Ez most így gyorsan végigfutottál rajta. De mi is az evangélium önmagába? Tehát mit kell, hogy az emberek megértsenek? Mit tanítasz nekik? Mit mondasz nekik ilyenkor? Most, ha van olyan hallgatónk, aki szeretné ezt tudni, aki szívesen megtenni, de nem tudja, hogy kell ezt megtenni, hogy kell elkezdeni az Istennel való kapcsolatot, annak mit tudnál tanácsolni? Mit üzensz neki?
0: Hát az, hogy jó volna egy személyes találkozóval, vagy nem tudom most, hogy hallja, vagy hallani fogja, hogy menjen be a belső szobába, és akkor beszéljen Istenhez. Hogy ez az élet, ez nem jó. Uram, veled akarok élni. Feladtam. Nélküled nem ér semmit az az élet. Ez mind kár és szemét volt, ameddig éltem. Már emberileg nem tudok semmit mutatni. Kiégtem. Nem tudok semminek örülni. Nem vagyok boldog. Uram, rád van szükségem. Jöjj az én életembe. De ahhoz, hogy ezeket meg tud tenni tiszta szívből, ahhoz kell egy vonzódás, vagy egy az atyától, hogy azt tud menni a Istenhez, akit az atya vonz.
1: Amen.
0: Hogy érezni kell, úgy, mint mikor én beszélt a Laci testvérem, aki az Úrban tesóm, hogy beszélt Jézusról, és ott volt az a vágy a szívembe. Ez kell, mert volt sokon keresztény, aki úgy tért meg, vagy úgy fogadta be Jézust, vagy úgy vallott, vagy úgy keresztelkedett meg, hogy a másiknak a szavára, hogy jó, ha te is bemerítkeztél, akkor én is bemerítkezek. Az nem olyan, mert a szívedben nem volt az a vágy, az a vonzás, akkor az nem ér semmit, az olyan, mint egy bevizeztek volna, vizes keresztény. Úgyhogy Imádkozni kell, hogy ha még nem érzed ezt a vágyat, Isten fele, akkor imádkozz, hogy Uram, érincs meg engem. Akarlak. Adj egy vonzást, Uram, egy szeretetet, egy békességet. És Isten nem fog elfordulni, hanem hozzád fog, vagy hozzád fog menni, és meg fog téged érinteni. Mert Isten szeret. Isten nem mond, Isten nem, senkit nem küld el. Nem fordul el senkitől. Mert minden ember, aki sokan mondják, hogy ja, Isten miért hagyja, vagy miért fordul el, vagy miért hagyja ezeket. Isten nem tud senkinek segíteni, mert mindenkinek szabad akarata van. Neked kell eldönteni, hogy mi a jó, vagy mi a helyes. És Isten szabadságot adott mindenben neked, az életednek területén mindenben. Szabad akaratod. Amúgy ez a jó, mert most Isten adna egy korlátokat, dolgokat, akkor nem lennél szabad. És ez a jó, mikor te döntöd el, hogy mit akarsz. Isten nem tud beleszólni, mert Isten a szellemvilágban törvényszerűség a szabad akarat. Ezt mindenki tudja, az ellenség is tudja. Az ellenség nem tud berontani, ha te nem engeded be az életedbe. Semmi joga hozzá. Ha te csinálsz olyat, ami neki tetsző, akkor kinyitod az ajtót, és ő oda bemegy. Mert joga van, hogy bemenjen. De fordítva, hiszen ha te szereteted ott van, és adakozol, segítel a másokon, és csak jót tudod tenni, akkor az azt jelenti, hogy Isten az életedben van, hogy ott van a szívedben, az életedben van a Názáret Jézus. Ezt erről te tudod dönteni az életedben, senki más. Nem a barátod, nem a testvéred, nem a szüleid, hanem te. Te szabad akarat, te döntöd, ma szükségem van rád, Jézus. Jöjj az én életembe, mint megváltó, mint szabadító, mint gyógyító. És légy az én életem ura a mai naptól. És a mai napon én kihirdetem, kijelentem és megvallom a szellemvilágba, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. És szerintem így kellene ez a minta, így indul el a keresztény élet.
1: Tudsz nekünk segíteni ebben? Ha valaki most szeretne egy ilyen imát elmondani, most hallgat bennünket. Vezetné minket egy ilyen imába? Megkérhetlek, igen. Hogy mondd el, hogy tudják, hogy milyen, igen, egy ilyen mintaima, egy ilyen megtérő ima?
0: Köszönöm, drága Szent Szellem, hogy itt vagy, és vezetsz minket, Uram. Legyen meg a te akaratod ezen a mai napon is. Köszönöm, Atyám, a Jézus nevében, hogy jöhetek te hozzád a mai napon. Rád van szükségem, drága Úr Jézus. Bocsáss meg az én bűneimet, és tisztíts meg engem minden bűntől. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és az eddigi életemet, amit éltem, az mind kár és szemét. Most a mai napon döntöttem, jöjj, Úr Jézus, az én életembe, mint megváltó, mint szabadító, mint gyógyító. Köszönöm, Úr Jézus, hogy a Golgotai kereszten te megbocsátottad minden bűnömet, és meggyógyítottál engem, és a sebeidben gyógyultam meg. Köszönöm, Úr Jézus, hogy az életemnek ura vagy mai napon, és köszönöm neked a mai napot, hogy az életembe jöttél. Amen.
1: Amen. Nagyon szépen köszönjük. Isten áldjon meg téged. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Mata Szilárd lesz az én vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mata Szilárd az én vendégem, köszöntelek téged. Nos, az imént bevezettél minket egy ilyen megtérő imára. Reméljük, hogy sokan elmondták, de ha csak egy ember is elmondta, mit üzennél neki, vagy nekik? Mit mondasz nekik most, hogy elmondták ezt az imát?
0: Örülnek, és öröm van a mennybe, testvérek. Így tovább, keressetek fel egy gyülekezetet, vagy ha közeletekben van egy olyan keresztény csoport, vagy keresztény barátod, vagy hívő barátod, vedd fel vele a kapcsolatot, és akkor tudjál meg mindent még az Úr Jézus, hogy beszéljenek neked, és a Bibliát is, hogy olvassad, de ha nem érted, azért keresd meg egy olyan keresztény barátot, vagy gyülekezetet, vagy felekezetet, ahol segítenek neked a tovább növekedésbe. Mert most jelenleg egy csecsemő vagy, de elfogadtad Jézus, keresztény vagy, újjászülettél, és utána, hogy ezt elmondtad, jön a vízkeresztség, utána veszetek a Szent Szellem keresztségét, és utána a növekedés.
1: És ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy ezt így elmondták veled, és ezt és így állsz a dolgokhoz. Budapesten sokat tanulsz a Bibliáról. Most említettél egy olyat is, hogy egy milyen tanítványozásban vagy benne?
0: Hát tanítványképző. Hogyha befejezzük ezt a tanítványképzést, akkor ebből nem lesz vizsga, meg ilyen, hogy most felelni kell, hanem azt majd, mikor kimegyünk a világba, a világ fele, vagy nemzetek fele, akkor ott megtudjuk, hogy most ez gyümölcsöző lesz, vagy gyümölcsöző volt ez a tanítványképzés, és ott tudjuk élesbe majd, hogy hány embert le. Mert a Istennek a terve az arról szól, hogy Istennek a rám vonatkozó terve, hogy léleknyerésben, az a célunk, ebbe, hogy itt élünk itt a világon, és tanítványképzés. Hogy az Úr Jézus is mondta, hogy tegyünk tanítványán mindenkit.
1: Igen, ez a tanítványképzés miről szól, hogy kell ezt elképzelni? Mit tanultok, vagy hogy megy itt?
0: A tanítványképzés az olyan, hogy annyi, hogy nyitottabb, meg lehet itt kérdezni, mint az Isten tiszteletek, ami vasárnaponként van. Ez ilyen csütörtöki alkalommal van, és akkor egy ilyen 2 órás, attól függ, hogy mert a Szent Szellem is ott van akkor, érzem mindig ott van, mert az igén keresztül ki tud nyilvánulni a Szent Szellem, és akkor nagyon mély tanításokról szól ez, amit kapunk az Isten tiszteleten is, de viszont ez a tanítványképző, ez nagyon-nagyon mély tanítások. Amit Isten tiszteleten nem nagyon lehet úgy hallani, de ott is komolyan. Képzeljétek el, mikor én Isten tiszteleten vagyok, mikor hallgatom, mikor tanítások vannak, folyik a nyálleszámból, tátott szájjal, egyszerűen éhezem, szomjúzom, szem lehet elmondani, mikor egy tiszta tanítás, mikor erő van a tanítás, vagy az igén, mikor fel van kemve, és akkor megérint az, hát ott nem tudod, hogy most elálmosodol, vagy leúnyod a szemet, tátott szájjal, nyitott szemmel is hamzsolod, és töltődöl, és úgy megy haza, hogy kaptál, mindig kapok valamit, úgy megyek haza. És itt ez a lényeg az egész Isten tiszteletről, vagy ima alkalom, hogy mindig úgy menjél haza, hogy ne úgy menjél haza, hogy eljöttél. Ugye a tanítványképzőt nagyon örülök, hogy vannak kérdések, amiben például még nem nagyon értsük, te feltesszük a kérdést, és akkor a lelki pásztor, hogy megválaszol az igény keresztül, és akkor nagyon mondom, mély tanítások, és jó dolognak tartom ezt.
1: Mik a jövőbeli terveid?
0: Hát nekem az, hogy a célom az, ahogy mondtam is előbb, hogy legyen nekem, hogy nekem is legyenek tanítványaim. Az a célom, meg hogy lelkeket megmenteni, hát arról szól a tanítványozás, mikor van egy tanítvány, az már megmentetted a lelkét, de most is nem az én dicsőségem semmi, mert Isten nélkül semmi vagyok. Mindent a Szent Szellem csinál, rajtam keresztül. De akkor tud a Szent Szellem is munkálkodni, ha te engedelmes vagy. Ha engedelmes vagy, akkor Isten olyan szinte fel tud emelni téged, hogy még nagyobbakat fogol tenni, mint az Úr Jézus, ahogy ő is mondta. És De csak akkor engedelmes vagy. Ez nagyon fontos, alázat az ott kell lenni nagyon, hogy Isten miből hozott, kezd sose ne felejtsd el meg. Mert mikor elszáll veled a ló, meg elkezd el okoskodni, az a bukásnak a jele. Úgyhogy nekem az a célom, hogy a lelkeket megmenteni, és tanítványozni az embereket, és a családommal vagyok, szeretem őket, gyermekeimet, az unokámat, és a munkába is, hogy sikeres legyek.
1: Amen. Na, ezek nagyon-nagyon jó célok. Akkor a családot is úgy neveled, hogy keresztények legyenek?
0: Amen. Amen, igen, igen.
1: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. És figyelj, zárásképpen azt szoktam csinálni, hogy várjál, még az aranykérdést felteszem előtte, jó? Ki számodra Jézus Krisztus?
0: A megmentő, szabadító.
1: A megmentőd, a szabadítód.
0: Gyógyító. A mindenem, szerelmem. Halleluja.
1: Na, ez nagyon jó. Muszáj volt előtte több szóban, hogy kifejtsd, hogy elmondd, mert most olyat fogok játszani veled, hogy mondok dolgokat, és csak egy szóval válaszolhatsz rá, ami eszedbe jut. Rendben?
0: Oké. Okay.
1: És rögtön rá kell vágni, nem gondolkodhatsz sokat, jó? Első gyülekezet.
0: Megmentői hely. Bárka.
1: Második. Jézus Krisztus.
0: Szabadító, gyógyító.
1: Harmadik. Mata Szilárd. Ilyenkor mindig ilyen csend van.
0: Mata Szilárd. Új élet.
1: Kedves hallgatóink, Mata Szilárd. Új élet volt az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk, és bizonságot tettél a mai nap
0: folyamán.
1: Köszönöm
0: én is, hogy örültem, hogy itt lettem, és meghívtatok. Isten áldjon meg titeket.
1: Isten áldjon meg téged is gazdagon, és a családodat is, és nagyon eredményes, és áldott szolgálatot kívánok.
0: Köszönöm
1: neked
0: szépen.
1: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trajó. Sziasztok!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar-roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrik technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erikkel már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató, akinek a jelenlegi kutatási területe a kávéházi cigányzene. A mai este részben a nemrégiben megjelent könyvét fogja nekünk bemutatni, amelynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgetünk a cigányzene kialakulásáról és történetéről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm szépen, Erika, hogy elvállalta a beszélgetést.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: mivel én is nagyon sokat foglalkozok a cigányzenével, ezért nagy örömmel forgattam a könyvét, és nagyon örültem, hogy tulajdonképpen azért vannak cigányzene kutatók, akik még mindig manapság is ezzel foglalkoznak, hogy egy picit a cigányzenét bevigyék a köztudatba, illetve ezt az, hát mondjuk úgy, hogy elfeledett, de nagy kérdés, hogy valóban elfeledett műfajról van ez szó, de erről majd később még beszélünk, hogy ezt a műfajt egy picit megszeretessék ismét a hallgatósággal, az emberekkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, mivel ez a magyar kultúra részét képezi nagyon szervesen, erről beszélnünk kell. Egy picit szeretném erről a kutatásról kérdezni, hogy hogy jött ennek az ötlete?
5: Több mint 10 éve ismertem meg közelről cigánymuzsikusokat, közösen dolgoztunk egy projekten, és volt időnk leülni, beszélgetni emberileg egymással, és akkor jutott eszembe, illetve hát akkor döbbentem rá, hogy közművelődési szakember vagyok, akit érdekel a kultúra nyilvánvalóan, de ezzel a területtel nem találkoztam. Nem ismertem roma művészeket, nem ismertem kávéházi cigányzenészeket, és amikor néhány volt rajkós, idősebb embert, művészt megismertem, és együtt dolgoztunk, akkor döbbentem rá, hogy kutatni kellene ezt a témát, mert kevés publikáció van róla.
4: Nagyon kevés.
5: Akkor elkezdtem olvasni Sárosi Bálint doktornak a műveit, láttam a Csemer Gézának a Habisztit, ami nagyon megtetszett, és Szijjártó Csabának nemrég jelent meg akkor a Cigány útra ment című nagyszerű munkája, és hát elrohantam a könyvtárba még kutatni, amit csak lehetett, és nagyon megtetszett. Nem csak a muzsikusoknak az emberi hozzáállása a zenéhez, a magyar társadalomhoz, a magyar kultúrához, hanem a mögöttes értékük a magyar polgárosodásba vetett hitük, és a magyar polgárosodásért tett küzdelmük, amit tulajdonképpen a cigányzene végig vitt a magyar társadalom fejlődésén, és amikor erre rájöttem, akkor ezzel a témával nagyon szerettem volna foglalkozni. Egy érdekes anekdotát elmondanék erről. A Rózsavölgyi Zeneműboltban voltunk a férjemmel kottákat nézni, és hát a Rajkó az mindig nagy kedvencünk volt, és Kokas László, az Operettszínház magánénekes is ott vásárolt, és hát látta, hogy én annyira buzgó nézegetem a kottákat, és Lakatos Marian volt akkor a képen, és jaj, mondom a férjemnek, hogy itt van a Marian, és hogy vegyük meg ezeket a nóta gyűjteményt, és akkor azt mondta a Kokas úr, hogy kit tisztelhetek önben? Elmondtam a nevemet, pedagógus vagyok, közművelődési szakember, és mit akar csinálni ezekkel a kottákkal? És úgy hirtelen ránéztem, és azt mondtam, hogy hát én most egy könyvet írok erről, az a címe, hogy a kávéházi cigányzene kialakulás és hatása a magyar polgári kultúrára. Ez akkor jutott ott az eszembe. Kokas László nézett egy nagyot, nyújtotta a kezét, azt mondta, hát gratulálok, ez egy nagyon szép téma. És akkor erre én kérdeztem meg, hogy és én kit tisztelhetek önben? Kokas László, művész vagyok, az Operettszínháznak az örökös tagja. Hát nagyon megdöbbentem, nem is tudtam mit mondani, nagyon jól esett a biztatása, és aztán megfenyegetett, aztán halljak magáról Nyerges Erika. És örömmel mondhatom, hogy egy év múlva a könyvkiadás, akkor még magánkönyvkiadás volt 2015-ben, ott ült a könyvbemutatón Kokas László, elfogadta a meghívásomat, és ott tapsolt. És Vidák Zsigmond húzta akkor el a nótát.
4: Nyugodjon.
5: Igen, a Rajkó zenekar prímása, mert akkor a 2015-ben egy könyvkiadással ők pályáztak, és az én könyvem nyerte el a tetszésüket, és kiadták.
4: Hát ez egy óriási megtiszteltetés.
5: Igen, igen, nagyon nagy megtiszteltetés volt, és érdekes, hogy a sajtó annyira felkapta ezt a témát, hogy könyvet írtak a kávéházi cigányzenéről, hogy egy hétig az olvasottsági listán a sajtóban a második helyen állt ez a hír.
4: Ó, ez igen.
5: Tehát ez azt jelenti, hogy igenis, hogy az embereket érdekli ez a téma.
4: Tehát van érdeklődés.
5: Van.
4: Ez mindenféleképpen tapasztalható. És ez korosztályra is lebontható? Tehát hogy vannak most ezzel tulajdonképpen a fiatalok ezzel a témával? Hiszen ők azért nem ebben nőttek föl? Ez egy másik generáció.
5: Igen, hallottam történeteket így muzsikusoktól és emberektől. Nyilvánvaló, hogy a középkorosztály, illetve az idősebbek a magyar nóta iránt, az operettek iránt, ami a Hungarikum mind a kettő már Magyarországon, rajongó táboruk van, és én is rendszeresen járok koncertre, színházba, és vannak fiatalok, nagyon sok fiatal gyermek, viszik őket a szülők, a nagymamák, beletanulnak ebbe, tehát hogy mondjam, a polgárosodás nem szűnt meg. A polgári attitűdben ott szerepel a cigányzene, az operett, ott szerepelnek a slágerek, a magyar slágerek. Hallottam olyan muzsikusról, aki örömmel új,

0: van, be van kódolva, szerintem így a magyar emberekbe ez. Ez a nóta és a cigányzene szeretete.
1: Éppen tegnap voltunk egy neves étteremben édesapámmal, mert most ünnepeltük a születésnapját.
0: Gratulálok!
1: Köszönjük szépen! És ott abban az étteremben cigányzene is szokott lenni, most éppen egy zongorista volt, és régi dalokat játszott, de voltak fiatalok is, és mindenféleképpen jó érzés volt számomra is, hogy azért járnak ilyenfajta zenés helyekre fiatalok is, akik még ha nem is ebben nőttek föl, de azért mégiscsak szeretik ezt a műfajt.
0: Igen, igen, egyszerűen szerintem a magyar lelkülethez, a magyar szellemhez hozzátartozik ez a pesti sláger, a Cerkovics Béla, ez a cigányozott kasírozottság, ahogy beszélnek a 20-as, 30-as években a pesti dalról, ez egy külön műfaj, amit a cigányzene ihletett. Tehát a Fényes Szabolcs, Cerkovics Béla, Erdélyi Mihály operettszerzőknek a betét dalai, azok táplálkoznak a nótából, és mivel cigányzenészek élő adásban adták elő a színpadon akkor a műveiket, tehát az operetteknek szerves része volt a cigányzenész alakja, legalábbis a 20-as évekig mindenféleképpen, de a 30-asban is szerintem még nem lehetett kikerülni őket, mert még mindig a szórakoztató zenének a középpontja volt a cigányzene.
1: Egy picit térjünk vissza a kutatásra. A bevezetőjében olvashatjuk, hadd idézzek itt néhány gondolatot, jó? Azt írja, nemrégen beszélgettem egy prímás barátommal. De Jancsi, én írhatnék a kávéházi cigány zenéről? Ugyanis nem vagyok sem zenész, sem cigány, de még férfi sem. Jancsi óvatosan rám nézett, és ujjával felém bökött. De a szíved egy zenészé. Ez nekem nagyon tetszett ez a történet, hiszen ebben nagyon sok minden benne van.
0: Igen, amikor a könyvet elkezdtem írni, azért ingadoztam, hogy szabad-e nekem ilyet csinálni, hiszen kívülálló vagyok. Azzal nyugtattam magam, hogy a többségi társadalom tagjaként, magyar emberként, a közönség részeként jogom van hozzá, hiszen én tapsolok a művészeknek, akik a színpadon vannak, de azért egy-két barátomat természetesen megkérdeztem, és a Csándor Jancsi prímás nagyon jó barátom, ő egyszer annyira megérintett a muzsikálásával, hogy ő is ihlette ezt a könyvet, de megemlíthetném még a Rátonyi Pál művész urat, és még másokat is, de őket hallottam muzsikálni a régi Sipos vendéglőben, ahol egy ebédet fogyasztottam el, és úgy muzsikáltak, mintha a Carnegie Hallba lettünk volna. Mint hogyha egy hatalmas koncerten lettünk volna. És akkor ez egy nagyon szép példa volt arra, hogy igenis a cigányzenész, a kávéházi cigányzenész, a kávéházban, az étteremben is igazi művész. És jól esett, hogy a Jancsi biztatott, és ez tette rá a pontot az íre, hogy igenis írja meg ezt a könyvet, mert érdemes, mert támogatják és tetszik neki.
1: Tehát voltak segítők, illetve támogatók, akik biztatták mindenféleképpen, hogy ezzel
0: lelkileg
1: foglalkozni
0: igen,
1: kell.
0: Lelkileg igen. Én a kutatást természetesen egyedül végeztem.
1: Igen, ezért.
0: Igen, a családom segített benne, a gépelésben, az összeállításban, de hát ugye én készültem fel ebből, és aztán megírtuk. Végül is egy év alatt sikerült megírni, egy év kutatás és egy év megírás. Tehát másfél év egy könyv általában, hogyha az ember benne van a lendületben.
1: Én azt tapasztaltam, én is foglalkoztam már régebben, meg jelenleg is a cigányzene történetével, a Rajkó módszerrel, a Rajkóval sokat, és én azt tapasztaltam, hogy nagyon kevés forrásanyag van. Nagyon kevés a kutató, aki egyáltalán hajlandó volt ezt a témát megpendíteni.
0: Igen, én is ugyanezzel szembesültem. Kevés volt a forrás, tehát a kutatást a sajtóorgánumokra terjesztettem ki, és igazából minden forrást megjelöltem, akiknek felhasználtam, de Halper Lászlót megemlíteném például, akinek az ősei generációs muzsikus családból származik. Ő írt szintén magánkiadást, más emberek is, szerkesztők, újságírók is írtak a családjukról, családtörténetet, tehát ezek is inspiráltak, hogy igenis, ha van téma, hozzá kell nyúlni, de a legfőbb cél az volt

0: az ismeretterjesztés, hogy a magyar társadalom, illetve a cigány zenész társadalom megtudja azt, hogy milyen csodálatos gyökerekkel rendelkezik, hogy értékeljük a cigány zenészek a hazáért tett áldozatos munkáját, hiszen 500 éve itt vannak velünk a Kárpát-medencében, és elősegítették igenis a magyar polgári kultúra fejlődését. És ez szerintem nagyon fontos, hogy eljusson az emberekhez, és másképp lássák, egy kicsit értékeljék. És amikor a 2015-ös magánkiadás megjelent, igazán a mottója az volt, hogy megköszönjem a cigányzenészeknek a hazáért tett szolgálataikat. Én ebből írtam a diplomámat a hazafiságra nevelés környezetismeret órán, tanító vagyok, tanító is, és ez a téma mindig érdekelt. A legjobb értelemben, tehát pozitív értelemben hazafiság, nem nemzeti és nem szélső jobboldali vagy pejoratív értelemben, hanem igen, is ahol lakunk, ismerjük meg a múltját, a lakóhelyünknek, a városunknak, az országunknak tényként vannak olyan kulturális fantasztikumok, amelyeket nem szabad elfelejteni, amiből a magyar ember építkezik, és ilyen a magyar cigányság, a romungrók társadalma, akik most lehet, hogy nagyon picit úgy tűnik, hogy hát ezen vitatkozhatunk, hogy picit vagy nem, nem mondjuk azt, hogy nem, igenis, hogy kell, hogy legyenek. Lehet, hogy háttérbe szorult a gazdasági vagy egyéb okok miatt, sajnos, ami a világban dúl, ez ellen nem tudunk védekezni egyszerű emberekként, de ha egy egyszerű ember szerintem leteszi azt, ami tőle telik, mondjuk a kultúrában ezért a szegmensért én ennyit tudtam tenni, akkor nem lesz elfelejtve. Tehát én úgy gondolom, hogy minden ember a tehetségéből a másik hasznára lehessen, ez nagyon fontos, és hálásnak kell lenni egymásért.
1: Beszéljünk egy picit a könyv tartalmáról. Amikor én ezt olvasgattam, akkor úgy tűnt nekem még az első kiadásból, a 2015-ös magánkiadásból, mert nekem még ez volt meg, a Rajkó zenekar vezetőjétől, Gerendási Istvántól kaptam. És két részre bontható tulajdonképpen a könyv két nagy fejezetre. Az első a muzsikus cigányok és a cigány muzsika a középkortól 1900-ig. A második fejezet pedig a kávéházi cigányzene története 1900-tól 1941-ig. Hadd olvassak föl néhány alcímet itt az első fejezetből, amiről most egy picit beszélgethetnénk is. A kezdetektől az asztali zenéig, Bihar János, a magyar Rossini, az első cigánybandák és turnék, szabadságharc muzsikusai, hangzásvilág és pártfogók, művészek, művészetpártolók és kalandjaik, valamint Dankó Pista, a cigány Petőfi. Nagyon érdekelne, hogy miért pont 1900-ig tart az az első fejezet.
0: Köszönöm a kérdést, nagyon jó. Ez a polgárosodás szintjei miatt is van, tehát hogyha a magyar kultúra fejlődését nézzük, az egy fordulópont volt, az 1896-os millennium, illetve a századforduló, másrészt pedig a cigányzene is, mivel együtt fejlődött a magyar kultúrával, elérte a csúcspontját, és a szórakoztató zenének vált az egyedüli képviselőjévé. Ezt az utat járta be a középkortól 1900-ig.
1: Akkor menjünk vissza egy picit a kezdetekhez. Mik voltak az első források, amik említik tulajdonképpen a cigány zenészek megjelenését?
0: Az első források Zsigmond királyhoz vezethetők, akik letelepedési engedélyt adott a király két vajdának. Akkor letelepedtek nagy számban olyan népcsoportok, akik muzsikáltak már a török időkben is. Már a törököknek is muzsikáltak fizetségért. Rabként árulták őket, adták, vették. Illetve Beatrix királynő Csepeli szigetén már lanton játszó muzsikusokat találunk. Ezt a szorványosan más fejedelmi udvarokban is megtaláljuk őket. Tehát ez már a 1400-1500-as évek, amikor jegyezték már őket. Kolostorokban is muzsikáltak fizetségért, sőt voltak szabad cigányzenészek is, akik adót fizettek a bérükből a muzsikálásért cserébe. Tehát adófizető állampolgárok voltak. Nagyon sok patronusuk volt. Turzó György Alispánt említeném, aki annyira megszánta a rossz körülmények között élő nomád cigányokat, hogy segíteni szeretett volna rajtuk, és legnagyobb számban Magyarországon telepedtek le. A zenészek kiugróan teljesítettek, megkedvelték őket a magyar arisztokrácia berkein belül, a főurak. Egymásnak például Nádasdy Tamást írhatnánk, mondhatnánk, Barcsai Tamást. Leveleket írogattak egymásnak ezek a főurak, hogy kértek egymástól hegedősöket, vagy cimbalmosokat. Aranyforintokért adták, vették a zenészeket, akik szívesen mentek muzsikálni, sőt, olyan leírásunk is van ebből az időből, most már ugye ez a hódoltság, hogy a cigány muzsikusok kibejárnak a basáknál és a bégeknél, és hogyha nincs kedvük egyik helyen muzsikálni, akkor kapnak menlevelet és átmennek máshová. Tehát egy külön privilégiumot, szabadságot élveztek a tehetséges muzsikusok, és a szolgáltatást végezték, fizetségét, és nagyon megbecsülték őket.
1: Ezek a romunkró cigányok, ugye?
0: Igen, így van, pontosan.
1: Honnan származnak tulajdonképpen a cigányok most a legfrissebb kutatások szerint?
0: Az indiai származást említik leginkább, hogy lázadás miatt menekülniük kellett, de igazából hát ez az ős cigányság.
1: Igen.
0: Ezt nem felejtették el a romunkró cigányok sem, de ők már, hogyha azt nézzük, 1426-ban letelepedtek. És jött még egy hullám, akik szintén letelepedtek. Tehát 1436-ig nagyon sokan letelepedtek Magyarországon, és a lakatosság, illetve a muzsikálás tudománya látszódott meg rajtuk, illetve azt, hogy be akarnak illeszkedni a társadalomba. Ezt az arisztokrácia és az uralkodó osztály elősegítette, és ők nem akarták elhagyni Magyarországot. Magyar cigányokká, vagyis romungrókká váltak, és ezt nem szégyelték. Generációkról generációkra örökítették ezt a felfogást, ezt a lelkiséget is, hogy ők magyar cigányok, ide tartoznak, ez a hazájuk, cigányok ugyan, de magyar cigányok. És a muzsikálást és a lakatosságot részesítették elényben. Persze voltak más területeken is munkálkodó romák, de most ha a romungrókat nézzük, akkor ők náluk ugye ez az újpesti cigányságnál a legjobban feltűnő, a szekkovácsok és a muzsikus cigányok, akik igazán itt letelepedtek, és ők és a muzsikusok legtöbb számban generációra generációra örökítették tehát ezt a tehetséget, és egyre ismertebbek lettek, és akkor elérkezünk a 17. századhoz, amikor már nagyon nagy nevek kerülnek bele a kódexekbe. Még annyit hozzátennék, hogy az erdélyi főúri zenébe, a reneszánsz zenébe, a kájoni kódexbe bekerült két cigánydallam, amit cigányok muzsikáltak, és eredeti cigány nyelv. Tehát ez egy érdekesség, hogy romungrók voltak, buzsikáltak az erdélyi fejedelemség területén, és annyira sikeresen működtek, hogy a kájoni kódexnek két lapja róluk szól. Ez fantasztikusnak tartom.
1: A romungró cigányoknak azért a jellegzetességük, hogy valójában a nyelvüket elfelejtették a mai nap.
0: Ezt szokták mondani. Napig,
1: de akkor ezek szerint, tehát abban az időben...
0: Nem, még... igazából a kárpáti cigány nyelvet beszélték a romungrók, valaki most is beszéli. Nemrég olvastam egy cikkben, hogy egy kutató, aki ezeket a gyökereket kutatta, hogy mit beszélnek a romungró cigányok, egy balassa gyarmati prímástól tanulta meg a kárpáti cigány nyelvet. És ez 10 vagy 20 éve volt. Vagyis igenis, hogy beszélik. Na most ez család válogatja, hogy adják át egymásnak, hogy ezt mennyire fontosnak tartják, de minden esetre a muzsikusok, akik Magyarországon elismertek, ezt vallják, és ezt tőlük tudom, hogy a kárpáti cigány nyelvet.
1: Igen, így van. Az első cigánybandák megjelenése mikorra tehető?
0: Cinka Panna volt az, ugye, az első cigány zenekari prímás nőként. És fantasztikus az a történet, hogy egy jobbágylányt a földesúr tanítatott Rozsnyón, és híres neves művészekkel, és hogy mekkora tehetség ütközött itt ki, akkor már megalakult a cigányzenekari ősfelállás a Cinkapannával, az ő édesapja, így van, a zenekari felállás, a Primhegedű, a Kontrás, a Nagybőgés és a Cimbalmos, ez a négy. Az ő édesapja Cinka Ferenc és nagybátyja Cinka Sándor elkísérte Rodostólba második Rákóczi Ferencet. És állítólag ők szerezték a Kossuth Nótát, nem Cinka Panna és nem Bihari. Na most erről több tanulmány is létezik. Wolli István, aki nagyon-nagyon sokat kutatott, az ő nevét megemlíteném. Érdemes a cikkeit olvasni és kutatni az Arcanum adatbázisban. Ő erre állt rá. Ezt Csömer Géza is megemlítette, Wolli István nevét, és igenis tehát Cinka Ferencet tekintik igazán a Kossuth Nóta szerzőjének, de menjünk tovább. Barna Mihály volt már egy nagyon, nagyon híres jegyzett udvari zenész, és utána Bihari János, aki a géniusz, a magyar Orfeusz.
1: Itt magyar Rossini. 18.-19. század.
0: A 18. század végénél vagyunk. Igen. Még megemlítem, ha bandákról kérdezett, a galántai cigányzenészeket. Hát az egy fantasztikus történet, rengeteg anekdotával, mert Gvadányi József karolta föl őket, amikor nyugdíjba vonult, ő huszártiszt generális költő volt, és 10 éven keresztül impresztáriója volt a 18. században a galántai cigányzenészeknek. Neveket, csak keresztneveket említhetünk, Putyú, Sugár, Hiripi, Mikola,
1: Prímes, talán.
0: Igen, ilyes, igen, tehát keresztnevek, de akkor is olyan mértékben, olyan szinten tudtak muzsikálni, hogy udvarokba hívták őket, fejedelmi udvarokba, arisztokrácia ünnepségeire, és ez a Gvadányi József kapott szobrot is, és tényleg elismerést a szülőföldjén Zemplénben, meg is írta ezeket a történeteket versekben. Megtudjuk a pöstjéni förödést, amikor a fürdővendégeknek a cigányzenészek bementek a medencébe és ott muzsikáltak, vagy a fa tetejére kellett felülniük. Volt olyan, hogy egy szánkázásnak leírása, amikor nagy hóba szánkon kellett menet közben muzsikálniuk. De ilyen később is volt természetesen, de a galántaiakat mindenféleképpen megemlíthetjük, és Bihari után alakultak a bandák a verbunkos berobban. Ugye a verbunkos először táncként robbant be.
1: Tulajdonképpen a verbunk.
0: A katonatoborzás. Így van. Na most olyan mértékben tökére nemesítette Bihari a verbunkos muzsikát, beletett saját elemeket is, és népdalokat verbunkos stílusban adott elő, hogy kialakult ez a sajátos műfaj, ami később a magyar nóta lett. Tehát verbunkos csárdás. Na most ez a tánczene elkezdett terjedni a népkörében és a polgár és a fejedelmi udvarok körében is. Olyan mértékben, hogy a német tisztek közül, német katonák közül, 42-t agyonütött az osztrák vezetés, mert megbolondultak ettől a muzsikától. Ez szomorú tény, de emberi de tragikum, érdekes, de az, hogy az osztrák katonák közül a katonazenekar nem tudta őket felhevíteni, de amikor Bihari elkezdett muzsikálni a verbunkost az ő előadásában, 42 ember át akart állni magyarnak. És itt már jön a romungróknak az iszonyatos hatása a magyar lelkületre. Magyaroknak érezték magukat, és ezt az iszonyatos magyar nemesi forró vérű érzést beleültették a magyarba. Hát az benne volt a magyarba, csak ki kellett hozni belőle, így egymásra talált a két tábor, és elszabadult a pokol idézőjelben, vagyis mindenki táncolt, és nagyon-nagyon gyorsan terjedt el. Alakultak bandák, például Pozsonyban, Komáromban, Győrben, Debrecenben. Ezek voltak azok a városok, ahol nagyon nagy hírű bandák létesültek, de ők még maradtak ott. Tehát nem vándoroltak. Bihari már följött Pestre, Biharit már hívták Balatonfüredre. Állítólag ott a Bakonyba Sobri Jóska kiugrott a Bakony sűrű erdejéből, és gyorsan odasúgott neki egy-két dallamot, hogy mit variáljon még a hegedűjén. Tehát a nép ilyeneket talált ki, hogy ez a boszorkányos tudás betyároktól származott, magától az ördögtől származott, ez már Cinka Pannánál is jöttek ezek a dolgok. Nem, ez az emberi tehetségből származott, és hogyha megnézzük, hogy 1436 és 1800 között, amikor a csúcsra jutott Bihari, hány év telt el, megtörtént a romungró generációinak, az a több száz év már, hogy kitermelte ezt a zenei tudást. Teljes asszimiláció.
1: Hát valami olyan tehetséggel rendelkezett tulajdonképpen Bihari, ami mindenkit megfogott, és akkor ezért is hívjuk őt a cigány Orfeusznak, és valójában ez, tehát nem véletlenül az, hogy ő a 19. század egyik legkiemelkedőbb alakja, én azt gondolom.
0: Igen, igen.
1: És igen?
0: Csak annyit tennék hozzá, hogy 1822-ben, amikor a király egy hatalmas külföldi delegációt fogadott Magyarországon. Bemutatták a dudáló magyar parasztot, aki felvonult, a száguldó magyar ménest, és harmadikként, fő attrakcióként Bihari Jánost, a cigányhegedűst. És ez a magyar valóságnak a mintaképe lett, és hány, most eltelt ugye 200 év szinte, és még mindig ugyanez van. Az ország imázs 1822-ben kezdődött, mondhatjuk így, de így van, igaz.
1: Tehát most is tulajdonképpen, hogyha ha a külföldit megkérdezzük, hogy akkor mondjon valamit Magyarországról, akkor nyilván a gulyáslevest mondja, a cigányzenét remélhetőleg még mindig ezt mondja legalábbis.
0: Ezt mondja, mert én a saját fülemmel hallottam nemrég.
1: Tehát még mindig benne van akkor a külföldnek a világképében.
0: És a déli bábos hortobágy, igen, a ez a harmadik.
1: Így van.
0: A 100 éves étteremben Sárközi Lajos művész úr muzsikál, de akárki is muzsikál. Elmentem ott este, interjút is csináltam a művész úrral, és meg is nyertük az európai dokumentumfilm pályázatot vele, a fődíjat elhoztuk amatőr kategóriában. Ő mondta ki azt, hogy magyar vagyok, magyar cigány vagyok, magyarul beszélek, magyarul érzek, magyarul álmodok, magyarul szeretek. Fantasztikus interjút adott, és hát ez így le is lett mérve, hogy fődíjat kaptunk. Tehát becsukódik az ajtó, belül világos van, és kiszűrődik a cigányzene. És ahogy mennek el külföldiek, és csak azt hallom sóhajtozva, hogy Hungarian Gypsy Music, Hungarian Gypsy Music, és jajgatnak, és összeteszik a kezüket. Kuriózum a mai napig is. A magyarsághoz ez szervesen hozzátartozik.
1: Egy picit folytassuk a 19. századnál. Ott tartunk most a forradalom időszakában. Mit jelentett a 48-as, 49-es forradalomban
0: ez egy
1: nagyon zenészeknek a jelenléte?
0: Fantasztikus történet, sírni való, iszonyatos szívfájdító történet. Ahogy a forradalom kitört, nem hívták a cigányzenészeket hadba, egy az egybe, hanem Salamon János Kolozsvárról. Ő volt az első prímás és zenekar vezető, aki nyilatkozatot tett a sajtóban, és azt írta, hogy kitört a forradalom, és mi oda tartozunk a magyarok mellé, önként megyünk harcolni a harctérre. Amikor ezt elolvasták a zenésztársai, tömegesen vonultak hadba a cigányzenészek, prímások a zenéjükkel, muzsikájukkal, a zenésztársaikkal együtt, és kőkeményen részt vettek a csatákban. Kálozdi Jancsi, Sági Balog Jancsi, Pityó József, és hát a Sárközi Ferenc, Kossuthnak a hadnagya, aki olyan kitűnően részt vett a csatákban, hogy hadnagyját tette meg, az összes cigányzenekarok karmesterévé tette meg Kossuth. Bemapónál maradt Salamon János, és itt van egy érdekes anekdota. Salamon Jánosékra piros nadrágot és hófehér süveget adtak, díszegyenruhát, mert ők a háttérből biztatták a magyar csapatokat, a magyar katonákat a harcra. És lőtt rájuk az ellenség. Másnap oda mentek be tábornokhoz. Tábornok úr, kérem, vegye le rólunk ezt a szép ruhát, mert az ellenség igencsak ránk lövet, mert azt hiszik, hogy generálisok vagyunk. Másnapra már barna, kék, gyalogos egyenruhát kaptak, és persze végigcsinálták a szabadságharcot, rengeteg vitézségi érmet, kitüntetést kaptak, van, aki elesett, például Rácz Kisdobost írják az írások, hogy dobolás közben a csata közben elesett, de volt Nagy Bőgős is, aki elesett. Vannak névtelen hősök, akik elestek, és az a szívfájdító történet, amikor úgy találták meg a harctéren az elesett cigányzenészt, hogy fogta a hegedűjét a kezébe, vagy a klarinétját, vagy a kürtjét, hiszen fúvosokat is be kellett tenni a tábori zenekarokba, átölelve találták meg a testét. Tehát folyt a magyar vér, folyt mindenkinek a vér, ez egy nemzetközi szabadságharc volt. Lengyelektől, horvátokon át, a cigányokig, kisebbségek, de egy haza, egy nagy Magyarország, egy szív, egy lelkület, válogatás nélkül, egy szó nélkül mentek a csatába, és mindent megtettek a magyar szabadságért. Én ezért szeretem március 15-ét, mert sokszínű, a piros-fehér szőt kokárda mögött ott van az a sokszínűség, amit szerintem minden magyar polgárnak illene tudnia.
2: Mai vendégem Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató volt, akinek a jelenlegi kutatási területe a kávéházi cigányzene. Beszélgetésünk első részében a nemrégiben megjelent könyvét mutatta be nekünk, melynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgettünk a cigányzene kialakulásáról és történetéről. Tartsanak velünk jövő héten is, a viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódiben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódiben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A külügyminisztérium feljelentést tett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5 ötödikén pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 9-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató. Mai este részben a nemrégiben megjelent könyvét fogja nekünk bemutatni, amelynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgetünk a cigányzene kialakulásáról és történetéről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Menjünk tovább egy picit a 19. században, lassan közeledünk itt az a századfordulóhoz. Én azt gondolom, hogy az is egy nagyon jelentős időszak volt a cigányzene történetében. Akkor alakult át például ugyebár a verbunkos, tehát a katonatoborzás, ami akkor már megszűnt.
5: Igen, igen.
4: Akkor alakult át, és akkor jelent meg például a palotás.
5: Igen, a 48-as bukás után van, aki bújdosni kényszerült, van, aki elkísért a Kossuthot, de visszajöttek. Tehát sok cigányzenész külföldre ment, de visszavágyott, hazajött. Sokat felmentettek. Van, aki egy-két év börtönt kapott, de sokakat felmentettek, hiszen a muzsikájuk kellett valahogy úgy sikerült megúszniuk ezt a szabadságharc utáni megtorlást. Titokban muzsikáltak dalidókon. Tehát a magyar emberek titokban összejöttek házaknál, és akkor cigányzenészt kértek, hogy ezeket a Kossuth-nótákat, a szabadságharcos dalokat elhúzzák nekik. Ekkor születtek a magyar nóták. A magyar nóták a sírva vigadásnak tükörképei, hiszen az elvesztett szabadságharc hívta őket életre. Nagyon sok ember, magyar ember szerezte a magyar nótát, tehát a cigányzenének az a szexepéje, hogy magyar emberek írták többségében, persze írtak cigányzenészek is, és cigányzenekarok dolgozták föl, és formálták át a maguk képmására. Szendrei Júlia is írt, Gróf Andrássy Gyulárné is írt nótát, tehát elindult a nóta csinálás tudománya. Slágergyártás volt akkoriban ez szinte. Ügyvédek, orvosok, papok, érsekek, csárdásokat írtak, dalokat írtak, és hát ezeket játszották a cigányzenekarok. Más műfajok is bejöttek, már a keringő is, illetve táncestélyeken olyan táncok, amelyeket meg kellett tanulni a cigányzenészeknek. Ők hallás után meg is tanulták. Voltak, akik már művelték magukat kottaírásból. Voltak patronusok, akik önkéntesként, fizetség nélkül tanították a cigányzenészeket, vagy cigány karmesterek lettek, betanítás történt, de ők önként vállalták. Ezek magyar polgárok voltak, hogy még jobban a cigányzene még jobb eredményeket érjen el. Itt említeném meg Erkel Ferenc fiait, Egressy Bénit, akik zenekarokat alakítottak, és nem hagyhatjuk ki azokat az embereket, akik európai körútra vitték a cigányzenészeket, ezáltal megismertették Magyarországot Párizsban, Németországban, Ausztriában, Svájcban. Ilyen volt Dobozi Károly földesúr, nemesi származású hatalmas rajongója vagyok, aki mindenét eladta, a birtokait apja halála után. Minden vagyonát felemésztette, díszruhát csináltatotta győrieknek, akkor voltak a leghíresebbek és a legtehetségesebbek a győriek, és végigvitte az 1840-es években Európán őket. És akkor Magyarországot teljesen pozitívan látta Nyugat-Európa. És ezt a cigányzenének is köszönhetjük.
4: Tulajdonképpen ezzel már lassan Dankó Pista felé közeledünk, hiszen a magyar nóta egyik kiemelkedő alakja. Hadd idézzek egy verset, méghozzá Somogyi Gyula a Cigányokhoz című verséből. Befoglallak híven dalba és imádságba. Húztok érte gyakran egy-két magyar nótát, hiszen csak ti vagytok, kik hűn megértitek, és meg is osztjátok lelkem kedvét, búját. Ide jó cigányim, szívem közepére! Minden igaz magyar oda fog fogadni, mert a magyar nóta, a bú és a cigány hűtestvérként együtt fognak élni, halni. És itt kanyarodunk át lassan az 1900-as évek utáni időszakhoz a kávéházi cigányzene történetében, amely tulajdonképpen a kezemben tartott könyvnek a második nagy fejezete. Itt hadd idézzem Ady Endrét. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen. Akit kerget, hajszol, sóvárbeteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked. A te nagy bánatod, a te nagy szerelmed. A te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot.
5: Igen, hát itt Ady már egy modernebb gondolkodásra foglalja össze azt a cigány zene iránti életérzést a magyar polgár lelkület számára, amit az előző, még a romantika időszakában a századfordulón egy rajongó beállítottsággal írt meg a költő. Mind a kettőnek egy a lényege, hogy a magyar ember cigányzene nélkül nem tud meglenni. Nincs vigasztalója, más, mint a cigányzenész. Bújában, bajában, a vesztett háborúiban, az élete sorsfordulójában, mindenütt ott kell, hogy legyen a cigányzenész. Dankó Pista volt az a cigány származású, zseniális zeneszerző, aki Cigány Petőfinek nevezette Gárdonyi Géza, aki olyan mély hatást tett irodalmárokra, írókra, művészekre, a műveivel, az egész magyar társadalomra, sőt a külföldiekre is, hiszen az egyik slágere Amerikában is a slágerlisták élére került. Egy olyan új dolgot csinált, nem csak népies műdalokat írt, hanem valódi slágereket, slágergyárosnak nevezhetnénk. Az Egy cica, két cica, Fekete szárú cseresznye, Most van a naplemenőben, Eltörött a hegedűm. Ezeket felhasználták színdarabokhoz, filmekhez. Feldolgozták. Az ő emberi magatartása nyűgözött le írókat, Tömörkény Istvánt, Pósa Lajost, Gárdonyi Gézát. És még sorolhatnánk. Látjuk, hogy a

0: aranykora?
1: Igen, mondhatjuk, az első aranykor 1900-ig tartott. Igen, mondhatjuk, ő zárta le, Dankó Pista. Ő volt a csúcsa annak a fokozatos zenei fejlődésnek, amit a romungró muzsikus cigányok produkáltak az évszázadok alatt. Tehát eljutottunk a lantos cigányzenésztől egy zeneszerzőig, egy szövegíróig, egy előadó művészig, egy producerig, és azt mind Dankó Pistában együtt megvolt.
0: Ezután jöttek olyan híres cigányprémások, mint idősebb Rácz Laci, 36. Rácz Laci, Magyar Imre, tehát igen. Ez már a 20. század első fele.
1: 1910-ben még mindig a csúcson volt minden, hiszen akkor megszületett a Vén cigány című nóta mű, népies műdal, amit Kondor Ernő írt, egy magyar ember. És ez az amerikai verseny, műdalok versenyén 50 dalból az első helyezett lett. És 5000 dolláros földdíjat kapott, és 5000 példányszámú lemezeladása volt. Na most, ha belegondolunk, hogy az egész világban, az egész világon, az első helyen a Vén cigány, vagy hallgató nótával, egy szomorú, fájdalmas nótával Magyarország első lett. Hát erre nem is tudom, mit mondjak. Ez a csúcs. Hát egy cigány embernek a megbecsüléséről, az iránta való részvétről, az alázatról szól ez a dal, és hogyha ennyire megérintette a magyar szerzőt, és másokat is, külföldi zenészeket, muzsikusokat, zeneszerzőket, hogy első helyre tették, akkor ez azt jelenti, hogy ebben van valami. Nem csak zeneileg volt jó ez a dal, hanem a lelkisége volt példaértékű, és igenis ez a lelkiség hiányzik. Igen, jöttek a nagy nevek, az 1903-as primás versenyen vonultak föl, 36. Rácz Laci cigánykirály lett, és vele kapcsolatban is nagyon sok anekdota van, különleges tehetségű ember volt, Magyar Imre már a rádióban kezdett el működni, tehát 1925-ben ő volt az első, akit behívtak. Magyar Imre egy másfajta stílus, nem az erőt képviselte, hanem az olyan fantasztikusan összetett tudású ember volt, több nyelven beszélt. Az ő muzsikálása, mint a tenger hullámzása olyan volt, annyira a fülbe mászó, annyira megkapó. Az ő, és Rácz Lacinak is egyébként a tárcájában nagy nevek szerepeltek, akik látogatták, leveleztek vele, Magyar Imre is levelezett külföldi zeneszerzőkkel, előadó művészekkel, bejött ugye a képbe híres rajongók, Debussy, Pablo Casals, Sarasate, már korábban voltak a Brahms magyar táncai, és Liszt, ugye ezt nem említettük, hogy mekkora inspiráló erő volt a cigányzenében, hogy komoly zenei dallamok születtek belőle. Igenis, a 30-as években volt még egy aranykor, a 20-as, 30-as években, a jazz ellenére is, hiszen az nagyon nagy ellenfél volt a cigányzene számára. Voltak egy-két év, amikor sokan vagy eldobták az életüket, vagy világgá mentek, mert nem tudták felvenni a harcot, nem tudták hova tenni ezt a dolgot, hogy mi ez a jazz, ami bedarálja a népdalokat, a magyar nótát, tehát illetve a cigányzenét, de aztán a cigányzenészek elkezdték megtanulni a jazzt, és kiderült, hogy tudják. Tehát ilyen irányú tehetségük is van. A Tabánból van egy anekdota, este, amikor sétált valaki a Tabánköves utcáin, és a holdfény megcsillogtatta a köveket, alig járt valaki, de egy bezárt udvarból halk zene szűrődött ki, ez a zene felerősödött, és már a dob hangjait is lehetett hallani. Titokba zárt kapuk mögött cigányzenészek próbálták a jazzt. Van, aki kőkeményen megdolgozott azért. 36. Rácz Laci először koldulási engedélyt kért, mert ő ebben nem vesz részt. Hát ez bohém dolog, ez már őt is meghaladja, az ő bohémságát. De végül is eljutott odáig, hogy beállt egy jazzzenekarba kontrásnak. Ezt a képet most fedeztem fel a Vendéglátóipari Múzeumban, van kitéve. Rögtön közzé is tettem a blogomban. Óriási sikere volt, ritka kép. Igenis, 36. Rácz Laci a második sorban állt kontrásként, elől pedig fúvósok és a prímás fiatalok, de meg tudta csinálni, és 36. Rácz Laci tényleg király volt, mert megfordította az egész dolgot hátrányából, egyszerűen visszament a csúcsra. Idős korában, tehát 43-ban halt meg, nagyon szép kort megért, vissza tudott jutni a

0: Magyarnótával, a cigányzenével a csúcsra. Úgy tudott játszani, ezt még elmondom, ezt bocsánat, hogy Magyar Imre sírva borult le az egyik kávéházi asztalra, amikor éjfélkor ott összegyűltek a cigányzenészek, volt külön kávéházuk, hogy egy kicsit megpihenjenek, átbeszéljék a napot, akkor ott bárki játszhatott egy fehér lepedőre kitett hegedűn. És akkor 36. Rácz Laci megfogta azt a hegedűt, és úgy, ami kijött belőle, eljátszotta. És akkor Magyar Imre azt mondta, hogy nem igaz, hogy valaki így tud hegedülni, és zokogva borult rá az asztalra. De nagy lelkek, nagy tehetségek, és aztán az Öreg Rajkók zenekara, amit összetartott 36. Rácz Laci, de hát Pertis Palinak a finomságát, azt francia sanzonban örökítették meg. Pertis Pali volt az, Simon Géza Gábor jazzkutatóval beszéltem erről, mert ő ugye jazzkutatja, és a korai ragtime-ban, a korai ragtime elemei a Magyar Cigányzenében című tanulmányaiból idézett nekem, hogy Pertis Pali volt az a primás, akit megtűrtek a Margit szigeti nagyszállóban, az egyik szalomban ő muzsikálhatott cigányzenét, a másik szalomban pedig jazz és szalonzenekar volt. És mind a kettő megállt a helyét egymás mellett.
1: Ez egy nagyon érdekes időszak volt. Egyrészt azért, mert ugyebár, ahogy mondta, hogy a jazz tulajdonképpen egy picit megpróbálta kiszorítani a cigányzenét. Tehát mondhatni, a cigányzenének az egy olyan időszaka volt, amikor jobban háttérbe szorult, annak ellenére, hogy minden filmben tulajdonképpen Magyar Imre szerepelt, és hogy nem lehetett magyar filmet készíteni cigányzenész nélkül. Ez az egyik része. A másik része, hogy éppen pont a 30-as évek közepén jelent meg a Kis Rajkók zenekara. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a fajta kettősség abban az időben, ez nagyon, nagyon érdekes volt.
0: Igen, hát a világot megállítani nem lehet, tehát a zenei stílusok, a modern az fejlődik, uh-huh. Bejön a négerzene. Ugye így nevezték, hogy bejött a négerzene. Na most ugye nyilvánvaló, hogy ez tetszést aratott az embereknek egy csoportjánál. De maradtak olyan emberek, akiknek ez nem aratott tetszést, és maradtak a hagyományos zenehallgatásnál, és a hagyományos zene, ebben az esetben a cigányzene mindig meg tudott újulni. Tehát szerintem ez volt a pikantériája, igazán, és ez volt a fő oka annak, hogy a mai napig van, és lesz is szerintem, mindig meg tudott újulni, a kihívásoknak eleget tudott tenni. Igen, ahogy ön is mondja, jött a jazz, jöttek a Kis Rajkók. Igen. És aztán egyszer csak Afrikába, Johannesburgba léptek föl, meg Párizsba, és Amerikába is mindenhol, és rengetegen is nagyon tehetségesen, több zenekar is alakult, és még a 40-es években is csak a háború akadályozta meg azt, hogy a turnéra ne tudjanak menni. Tehát megújultak, mint ahogy mondtam, a 36. Rácz Laci is, és hát a technikájuk, a külföldön szerzett tapasztalataik, a külföldön szerzett zenészségek még hozzátettek a tudásukhoz.
1: Tehát tulajdonképpen innen kezdődött a Rajkó zenekarnak a története a 30-as évektől, amelyben valójában már Farkas Gyula is szerepelt kisgyermekként, és aztán 52-ben ugye ő alapította a Rajkó zenekart, ami rendkívüli népszerűségre tett szert a 20. század második felében. És ugyebár a 80-as években alakult a 100-tagú cigányzenekar, és ha tulajdonképpen ezt a két zenekart nézzük, akkor a mai nap a Rajkó zenekar és a 100-tagú cigányzenekar még a két utolsó védőbástyája, ha lehet ezt mondani, a cigányzenének. Vajon mi a jövője a cigányzenének? Tehát vajon megint a megújulás útjára fog lépni a műfaj, vagy mi lesz a sorsa?
0: Hogy biztos, hogy valamilyen megújulás lesz, csak most elég, tehát az energiaválság, a gazdasági helyzet, semmilyen művészeti tevékenységnek nem kedvez, és a kultúrának. Ez tény. Tehát bármely kulturális szinteret nézzük, a Covid-járvány megszakasztotta ezt az előmenetet, illetve most ez az energiaválság, de a piacok átrendeződésével számolnunk kell. Az éttermek sok bezárt, a Covid alatt tönkre mentek. Kevés cigányzenét hallunk, de még létezik, szerintem.
1: De hát ez a 90-es évektől indult valójában.
0: Igen, igaza van. Onnan indult, hogy a rendszerváltásig volt még egy aranykor. Meg most őszintén bevallhatjuk, hogy kommunizmus volt-e, vagy szocializmus volt, szerintem. Tehát főleg 63 után konszolidáció, igenis országimásnak használták a cigányzenét, csak népi így zenekaroknak neveztük őket.
1: Így van.
0: És nevezték őket, de bejárták a világot, jól kerestek. Végigmentünk a körúton, tele volt minden bolt, étterem, vendéglő, kocsma. Mindenhol ők muzsikálhattak, volt lehetőségük, engedélyük, jogi hátterük, és sajnos ez 90-ben megakadt. Az akkori vezetés valahogy nem érzett rá arra, hogy ezt tovább kellene támogatni. Megváltozott a piac, tehát bejött a tőke, megváltoztak a tulajdonviszonyok, és a tulajdonos már nem ugyanazt akarta, mint az előző, és ezek emberi döntések voltak, olyan egyéni döntések, amiben nem lehetett beleszólni. Azt, hogy föntről egy államvezetés hogyan szól be egy magyar kultúrába, bizonyos fokig nyilvánvalóan kellene, hogy beleszóljon. De ez így elsikadt, amit őszintén sajnálok, és talán nem voltak felvilágosultak ezek az emberek, vagy nem vették annyira komolyan, hiszen most, ha belegondolunk, egy szabadságérzet úgy viszi az embert. Nagyon nehéz logikusan gondolkodni. És nagyon sajnálom, hogy ez így elsikadt. Lehetett volna máshogy kezelni. Ez egy hiba volt szerintem, amit a muzsikusok is máig is vallanak, hogy ott történt egy hiba. Ennek a helyreállítása feladat.
1: Igen. És tulajdonképpen a Covid ezt még csak tetőzte, hiszen ott bezártak az éttermek, ott nem tudtak. Nem tudtak a maradék cigányzenészek sem kiteljesedni, hiszen ott nem volt lehetőségük arra, hogy ott megmutassák a tehetségüket, szórakoztassák a hallgatóikat. Én azt gondolom, hogy ennek a mai problémának a feltárása az egy külön tanulmány. Ez egy külön műsor lenne, tehát erről még órákat beszélgetnék legszívesebben. Még egy utolsó rövid kérdés hadd tegyek föl. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után, a kutatások után, amiket eddig is folytatott, és amelyet megjelentetett, hadd mondjam el még egyszer a könyvének a címét, Húzd rá cigány, te örök, te áldott, a kávéházi cigányzene története, amely rengeteg izgalmas történetet és tulajdonképpen történeti tényt tartalmaz. Ennek lesz valamiféle folytatása a jövőben? Mit tervez?
0: Lehet, már megvannak a terveim. Kellene folytatás, szponzoráció kérdése. Nagyon szép kivitelben szeretnék egy folytatást. Olyanban, hogy amit tényleg a kirakatban szeretném látni, mert oda való. Hát ezt a műfajt ne tegyük a fiókba. Igenis, ennek a műfajnak emléket kell állítani, sőt, nem emléket, mert nem szabad temetni, hinni kell benne, és méltó könyvet kellene róla írni, amit a kirakatban büszkén mutathatunk. Magyar emberek a magyar társadalom tagjaiként, hogy ez hozzánk tartozik, ez a mi gyermekünk, ez a kultúrkincsüknek a szerves része.
1: A könyv valójában 1941-ig dolgozza fel a cigányzene történetét. Ennek a folytatásnak a kibontását tervezi?
0: Igen, ennek a folytatását tervezem. Nagyon sok minden megtudhatnánk a szocializmus időszakából, a 45 utáni időszakból. Vannak visszaemlékezések, publikációk, nagy nevek, akiket nem szabad elfelejteni. Ön említette Lakatos Sándort, egy géniusz volt, Járóka Sándor, Déki Lakatos Sándor, még körünkben van, ifjabb Lakatos Sándor, bocsánat, nagyon sok nevet, nem akarok senkit kihagyni, tehát nem is sorolom föl, elnézést. Ők azokban az időkben, még a Rajkóba kezdték a 30-as években, és méltó lenne róluk is megemlékezni.
1: Nagyon várom, hogy ebből a kutatásból néhány gondolatot elolvashassak, hiszen számomra is egy nagyon kedves téma a cigányzene története, és remélem, hamarosan kézben tarthatom majd ezt a kutatási anyagot könyvformájában, úgyhogy én mindenféleképpen sok sikert, erőt és kitartást kívánok ehhez a kutatáshoz.
2: A mai vendégem ismét Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató volt. A ma esti műsorban pedig a nemrégiben megjelent könyvét mutatta be nekünk egy picit, amelynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgettünk a cigányzene kialakulásáról és történetéről. Maradjanak továbbra is velünk! Dr. Szokoszki Ágnes Így muzsikáltunk című könyvéből szeretnék idézni, amely Déki Lakatos Sándor cigány primás élet és család történetéről szól. Kialakulás és beépülés a magyar társadalomba, kultúrába. Déki Lakatos Sándor elbeszélése a cigányzene magyarországi megjelenésének és felfutásának ideig visz bennünket vissza. Érdemes alaposabb pillantást vetni a kezdetekre. A 15.-16. század során Magyarországra érkező cigányok zenei világába való bekapcsolódása ismereteink szerint a 18. század végétől zajlott le. Ebbe az időszakba a magyar nemesség körében megerősödő nemzeti eszme az önálló magyar zene gondolatát is felkarolta. Erős törekvések történtek a nemzeti kultúra megteremtésére, a német szellem kiszorítására. Paradox módon viszont a Habsburg királyi hadsereg toborzási gyakorlata hívta létre a verbunkost, azaz azt a magyar nemzeti érzülettel összekapcsolódó zenei műfajt, amelynek művelésébe a cigányság zenei tehetséggel megáldott tagjai bekapcsolódtak. A verbúváláshoz való zenét cigány muzsikusok kezdték játszani a magyar népzene motivumainak felhasználásával. A cigányzene felfutásának szempontjából jelentős volt továbbá a zene, mint fő szórakozási lehetőség szerepe az emberek életében. A közemberekében épp úgy, mint a főúri udvarházakban és kastélyokban, majd később a népszerű fürdőhelyeken és kávéházakban. A cigány népesség egy része észrevette ezeket a társadalmi igényeket és lehetőségeket, és ki is aknázta őket a magyar társadalomba való beépülésre és felemelkedésre. A 18. század során megjelentek a cigányzenész bandák a vidéki Magyarországon. Gyakran fiatal cigánygyerekek, vagyis rajkók álltak össze zenekar alakítására. A magyarság körében aratott sikerek nyomán a zenélés rangos és népszerű foglalkozássá vált a cigányság körében. Az addig uralkodó kovács és egyéb cigányok által űzött mesterségekkel, például vályogvetés, teknővájás vagy lókereskedéssel szemben. Ez a környezet hozta el az első nagy cigány muzsikus nemzedékek felemelkedését, amelyek első és legjelentősebb képviselője Bihari János volt. Bihari apja is hegedűs cigány volt. Ő pedig fiatalon apósa zenekarának vezetője lett, és bejárta az országot. Eközben felkerült Pestre, és nagy hírnévre tett szert, mint virtuóz hegedűs, akit Magyar Rossiniként kezdtek emlegetni. 1815-ben a Jekatyerina Pavlovna orosz nagyhercegnő tiszteletére rendezett Margit-szigeti mulatságon játszott, 1820-ban pedig a Csepel-szigeten Ferenc császár, Albrecht herceg, Cambridge herceg és több főrangú külföldi vendég előtt lépett föl. Megfordult a bécsi királyi udvarban is, ahol egymással vetélkedett a magyaros és a németes zene. 1811-ben az országgyűlés alkalmával Pozsonyban muzsikált. 1814-ben Napóleon leverése után a Szent Szövetség Bécsben ülésezett. Tagjai onnan utaztak át Pestre, hogy Bihari János hegedű játékát hallgathassák. Kiemelkedő szerepet játszott zeneszerzőként is a verbunkos műfaj megformálásában. Liszt Ferenc el volt ragadtatva, amikor 1822-ben hallotta őt játszani. Amikor egy angol tisztelője azt kérdezte tőle, miért csodálja annyira a cigányzenészeket, ezt válaszolta, idézem. A cigányzenész semmilyen formális képzést nem kapott, még kottát sem tud olvasni, s a zene mégis úgy buzog belőle, mint a víz a szökőkútból. A cigányzene ihletője volt Liszt Magyar Rapszódiák című darabjainak. Éltető forrása volt a nemzeti romantika kibontakozásának, és beépült a klasszikus zenébe Haydn, Brahms és Beethoven művein keresztül. Farkas Miska, Bihari unokája, aki a győri cigánylapos szegénységébe született, szintén a maga erejéből lett ünnepelt prímás. Gyermekként az apja után örökölt hegedűvel kereste meg a család kenyerét. Hallás után tanult el darabokat, köztük Strauss-valcereket. 9 évesen már gyermekbandájával járta az országot, 14 évesen pedig 20 tagú zenekarának prímásaként volt ismert a neve a Dunántúlon. Egy Temes megyei földesúr vette pártfogásba, aki Széchenyi Istvánnak és Teleki Lászlónak is bemutatta őt. Kossuth Lajosnak és Batthyány Kázmérnak is muzsikált. 1848-49-es szabadságharcot, majd annak leverését követően egyes bandák elnémetesedtek. Többen viszont a magyar ügy mellé álltak, hogy hangászként, vagyis katonazenészként kísérjék lelkesítő zenével a katonákat a harcmezőn. Más cigányprímásokkal együtt Farkas Miska az első között jelentkezett Klapka György hadtestébe. A megtorlások idején rövid időre be is csukták ezért. Társadalmi befogadást nagyban elősegítette, hogy a magyar honvédseregben jelentős számban voltak cigányzenészek. A Habsburg elnyomás időszaka tovább növelte megbecsültségüket, mivel a cigányzenészek a nemzeti érzés és a nemzeti ellenállás szellemének fenntartóivá váltak. Az ekkor már győri hegedű királyként emlegetett Farkas Miska felfelé ívelő pályája folytatódott az 1850-es, 60-as és 70-es években. Nyaranta Balatonfüreden volt nélkülözhetetlen, ahol több bandát foglalkoztattak, mivel a zenészek fogadták és búcsúztatták a nyaraló vendégeket. Szerenádokat adtak, muzsikáltak a sétatéren, hajókon és bálokon. Farkas Miska országos ismertsége egyre nőtt zeneszerzőként is. Többször körbeutazta Európát, és 1875-ben a cigányzenészek közül elsőként jutott el zenekarával koncertkörútra Amerikába. Vagyont keresett, pályája végén mégis szegénységben halt meg. Déki Lakatos Sándor elbeszélésében Bihari János és Farkas Miska a családtörténet legendás kiinduló pontjaiként jelennek meg. Farkas Miska ugyanis örökbe fogadta és feleségével felnevelte a vele vélhetőleg rokonságban álló Déki Sándor két lányát, Rozáliát és Nellit. Rozália, akiből Déki Lakatos Sándor szeretett dédanyja lett később, egy Lakatos Antal nevű prímáshoz ment férjhez. Az elbeszélés szerint az esküvő előtt Farkas Miska felutazott vele Győrből Budapestre, hogy a legjobb hangszerésznél egy kisebb vagyomba kerülő hegedűt vegyen nász ajándékba leendő vejének. A Lakatos Antaltól leszármazó generációkban a fiúk mind prímások lettek, ami megegyezett az ekkorra már kialakult prímás családok hagyományával, amely szerint a prímás fiai magától értetődően prímásnak nevelődnek. A hegedülés elsajátítása családon belül történt. Ahogyan azt Farkas Miska példája is mutatja, előfordult, hogy egy megárvult cigánygyermek maga fejlesztette ki tehetségét, ellesve a hegedülés művészetét az idősebbektől. A prímás mesterség átadása azonban tipikusan apáról fiúra szállt. A tizenéves életkorba lépő hangszerét már jól kezelő ifjú jellemző módon tanoncként vagy másodprímásként lépett be apja zenekarába, hogy azután sajátot alakítson, amelynek ő a vezetője. Lányok ritkán váltak prímássá, bár erre is volt példa. A legkorábbi időkből az 1711-ben született Cinka Pannát, a későbbiekből a Lakatos dinasztia sarját, Lakatos Mariannát. Déki Lakatos Sándor unokatestvérét lehet példaként említeni. Az iminti percekben dr. Szokolszky Ágnes Így muzsikáltunk című könyvéből idéztem, mely Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és családtörténetéről szól. Tartsanak velünk a holnapi nap folyamán is, a viszonthallásra.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon, Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódíj, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódíjban minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódíj. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíjban.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódíj nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sportpéldaképpé és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Sivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Sivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: folklorzenék a Rádió Deep-ben.
1: Ez a Roma Folk.
2: Sziasztok, Rokon vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapja alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas dicsőséges gazdag áldásával. Te mi szászti magtálé? Legyél figyelmes, Oszi, mert

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Mutod, ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityúvász Losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány hajviseleti szokások. A hosszú haj szerepe. A hagyományosabb roma közösségekben a nők hosszú hajának különösen nagy jelentősége lehetett. A hosszú, ápolt haj a nőiesség és a szépség egyik fontos kifejezője volt. A hajat gyakran gondosan fésülték, fonták, különböző díszekkel tették ünnepélyessé. A haj ápolása sok családban anyáról lányára öröklődő tudás volt. Az édesanyák és nagymamák megtanították a lányoknak, hogyan kell a hosszú hajat kifésülni, befonni és különböző alkalmakra elkészíteni. A fonás praktikus és esztétikus hajviselet is lehetett. A hosszú hajat gyakran egy vagy több fonatba rendezték, amely így kevésbé akadályozta a mindennapi munkát. Az ünnepi alkalmakkor a fonatok különösen szépen kidolgozottak lehettek. A hajba szallagokat, díszeket vagy más kiegészítőket is vonhattak. A fonásnak közösségi oldala is lehetett. A család nőtagjai egymás haját készítették el, így a hajápolás egyben közös, családi tevékenység volt. A hajba font szalag. A roma hajviselet egyik érdekes eleme a szalag használata. Egyes közösségekben a szalagok színei és a használatuk módja kulturális vagy esztétikai lehetőséget kaphatott. A szalagot gyakran a fonatba dolgozták bele, vagy a haj végére kötötték. Ünnepeken különösen szép, színes szalagokkal díszítették a hajat. Fontos ugyanakkor, hogy a szalag jelentőségéről sokféle népi magyarázat létezik, és nem minden színnek vagy minden roma közösségben azonos rögzített jelentése van. Ezért nem helyes például egyetlen színhez mindenhol ugyanazt a jelentést hozzárendelni. A kendő és a haj eltakarása. Bizonyos hagyományőrző roma közösségekben a női haj eltakarásának lehet jelentősége. Ennek egyik formája a kendő használata. A kendő nem egyszerűen divat kiegészítő lehetett, hanem a hagyományos öltözködés része. Egyes közösségekben a férjezett nők és az idősebb asszonyok másképpen hordhatták a kendőt, mint a fiatal lányok. A hajviselet, az öltözködés együtt fejezhette ki azt, hogy egy nő milyen élethelyzetben van. Lányok és asszonyok hajviselete. A hagyományos közösségekben előfordulhatott, hogy a lányok és a férjezett asszonyok hajviselete különbözött. A fiatal lányok gyakran szabadabban viselhették hosszú hajukat, míg a házas nők bizonyos közösségekben visszafogottabb vagy eltérő hajviseletet alkalmaztak. Ez azonban nem általános szabály minden roma közösségben, a hajviseletet ugyanúgy befolyásolhatta a család, a helyi hagyomány, az életkor és az egyéni ízlés. Az esküvői hajviselet egy igazán különleges alkalom, ezért a menyasszony hajának elkészítése nagy figyelmet kaphatott. A hagyományosabb és a modern roma esküvőkön egyaránt előfordulhat hosszú díszes frizura. A modern menyasszonyok gyakran választanak göndörített vagy hullámos hajat, kontyot, fonatot, hajékszereket és fájtlat. A gazdagon díszített frizura jól illeszkedhet a látványos menyasszonyi ruhához és ékszerekhez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
0: Időjárás.
6: Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. Délután 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
6: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gézafejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt, jó reggelt. Hát újra eljött a péntek, méghozzá szeptember 18-ával karöltve, szorosan kézen fogva.

együttes tagjai make-up, vagyis smink nélkül tűntek fel az MTV műsorában. Ez 43 éve történt. Ez ilyen rejtett gyöngyszem tulajdonképpen így a mai ilyen érdekesség morzsákban. A rajongókra ez sokkolóan hatott, ez a váltás, mivel ugye folyamatosan a Kiss együttest, ugye hát ilyen maszkban, óriásin a sminkben láthatták még a rajongók is, de 43 éve megtört ez a varázs. Aztán ma 1974 évvel ezelőtt megszületett Trajanus, római császár, aki üldözte a keresztényeket. Aztán ma a Chilei Köztársaság nemzeti ünnepe van, méghozzá 216 éve. A santiagói forradalmi junta beiktatásával idéglenesen véget ért a spanyol uralom, mely a 16. században kezdődött. Aztán megjelent a New York Times első száma ezen a napon méghozzá 175 évvel ezelőtt, 1851-ben. Összesen 5000 példányban jelent meg, és az ára akkor 1 cent volt. Aztán végül nem utolsó sorban 142 éve született Slachta Margit szerzetes, az első magyar női országgyűlési képviselő. 1884-ben született Kassán, aztán Buffalo-ban hunyt el Amerikában 1974-ben. Na, hát ezekkel tudtam most így a pénteki ajtót így berúgni, behajtani, hogy nem mindig ugyanazt mondjam, úgyhogy most jöjjenek a zenék, amik ilyenkor szoktak, mármint maga a zenei blokk, nem ugyanazok a zenékám, utána pedig közlekedési hírek.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. Lezárták a 13. kerület Gömb utca, Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerület Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. A 14. kerület Stefánia úton a Hungária körút felé az Engresi útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 16. kerület Mészáros József utcát, a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. És végül, de nem utolsó sorban, szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Most pedig jöjjenek a roma hírek a zene után.

0: Rádiódik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit tudható a roma ellenállás napjáról? Május 16-a a roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944. májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenze közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944. májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944. májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Hamarosan 8 óra van. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A Liverpool 3-1-re győzte le az Anfielden a Tottenhamet a labdarúgó angol Liga Kupa harmadik fordulójában. A vörösöknél Kerkez Milos kezdett, Szoboszlai Dominik csereként lépett pályára. A magyar válogatott csapatkapitánya káprázatos góllal zárta a mérkőzést. Rangadót rendeztek az angol Liga Kupa harmadik fordulójában kedden este, hiszen a serleget 10-szer magasba emelő Liverpool a 4-szeres győztes Tottenhamet látta vendégül az Anfielden. Andoni Iraola a Fulham elleni gól nélküli döntetlenre végződő bajnokihoz képest alaposan felforgatta a vörösök kezdőcsapatát, amelyből Szoboszlai Dominik, Virgil van Dijk és Alisson is kimaradt, Kerkez Milos viszont ott volt a pályán a kezdetektől. A vendégek mestere Roberto De Zerbi is változtatott, bár több alapembert hagyott a kezdőcsapatban. A szurkolók így is szkeptikusak voltak, hiszen a londoni csapat a bajnokságban 4 forduló után rúgott gól nélkül áll a tabella végén. Apró szépségtapaszt lehet, hogy a Spurs a Liga Kupa előző fordulójában 5-1-re győzte le a másodosztályú Charlton Athleticet. A Tottenham ott próbálta folytatni, ahol ebben a sorozatban abba hagyta, vagyis gólszerzéssel, de a mérkőzés elején Rodrigo Bentancur és Lucas Bergvall közeli lövése után is védett Giorgio Mamardashvili. Az első negyed óra végén felébredt a Liverpool, Rio Nugumoha kiugratása után Luis Cumas 7 méterről tűzte kapura a labdát, Martin Dubravka bravúrral hárított. A 21. percben viszont már a szlovák válogatott kapus is tehetetlen volt. Nugohomát ugyan szerelte Udigi, ám a labda Alexis McAllister felé pattant, az argentin válogatott középpályás pedig 14 méterről jobbal a bal felső sarokba lőtt, így lett ugye először is 1-0. Aztán a szünetben maradt az 1-0, majd az 54. percben Cody Gakpo 11 méterről lőtte ki a kapu bal oldalát, így lett 2-0. Aztán 62. percben állt be a mi szupersztárunk Szoboszlai Dominik, és nézem, hogy hanyadik percben, ja, előbb ugye a 69. percben szépített a Tottenham, azt mondja, Conor Gallagher fejelte 4 méterről az üres kapuba, ugyanis Mamardashvili rosszul érkezett, így lett 2-1. Aztán nézem. 91. percben történt az, hogy Szoboszlai egy csodaszép, de tényleg én láttam azt a gólt, embertelen gyönyörű szép gól volt, így beállította a 3-1-es végeredményt. Úgyhogy hát ez gyönyörű volt. Egy pattanás után bal felső sarokba bevágta, úgyhogy a magyar válogatott csapatkapitánya ma is, illetve kedden remekelt. Na, jöjjön egy nagyobb zenei blokk, és én 8 után jövök hozzátok vissza.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
1: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
2: Per.
1: Igen, olyan, mint egy bíróság. Per.
2: Csak ez a has. Ugye?
1: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány esküvői szokások. A roma köznyelvben cigány esküvő kultúrája rendkívül gazdag és sokszínű. Nincs egyetlen roma közösségre érvényes esküvői szokásrendszer, a hagyományok családonként, közösségenként, illetve attól függően is változhatnak, hogy az adott család melyik roma közösséghez tartozik, és mennyire őrzi a régi szokásokat. A magyarországi roma esküvőkön ezért egyszerre jelenhetnek meg ősi, közösségi hagyományok és a modern polgári vagy egyházi esküvők elemei. A családok szerepe. A hagyományos roma kultúrában a családnak kiemelkedően fontos szerepe van, ezért egy esküvő sokszor nem csupán két fiatal, hanem két család kapcsolatának is fontos eseménye. A nagyobb család és a rokonság részvétele különösen jelentős lehet. Régebben bizonyos közösségekben a házasság előkészítésében a szülőknek és az idősebb családtagoknak is nagy szerepük volt. A fiatalok párválasztása és az esküvő kérdése a családok közötti megbeszélések részét képezhette. Napjainkban természetesen nagyon sok roma családban a fiatalok saját döntése alapján házasodnak, és az esküvő szervezése is a modern esküvőkhöz hasonlóan történik. Lánykérés és eljegyzés. A hagyományos közösségekben a lánykérésnek különösen nagy jelentősége lehetett. A fiú családja felkereste a lány családját, és a házassági szándékot a család előtt kifejezték. Ilyenkor az idősebb rokonok véleménye fontos szerepet játszhatott. Az eljegyzéshez kapcsolódóan ajándékok, ételek és italok is megjelenhettek. Az esemény egyben jelenhetőséget adott arra, hogy a két család közelebbről megismerje egymást, és megkezdődjön az esküvő előkészítése. A menyasszony és a menyasszonyi ruha. A menyasszonyi ruha a roma esküvők egyik leglátványosabb eleme. Sok modern roma menyasszony klasszikus fehér menyasszonyi ruhát választ, gyakran nagy, díszes szoknyával, csillogó részletekkel, hosszú fátyollal és különleges ékszerekkel. A hagyományosabb öltözetek között azonban megtalálhatók színes, gazdagon díszített ruhák. Egyes közösségekben a ruhaszíne, anyaga, mintája vagy díszítése kulturális jelentőséget hordozhat. A menyasszony megjelenésének fontos része a hajviselet és az ékszer. A nagy, feltűnő fülbevalók, nyakláncok, karkötők és hajdíszek sok esküvőn a gazdagságot és az ünnepi alkalom különlegességét hangsúlyozzák. A roma esküvő elképzelhetetlen lenne zene és tánc nélkül. A zene a közösségi élet legfontosabb kifejezési formája, ezért az esküvőn a legfontosabb szerepet a zene kapja. Az esküvőkön megszólalhatnak hagyományos romadalok, magyar nóták, mulatós zenék, modern slágerek és természetesen különböző roma zenei stílusok is. A zenészek és énekesek gyakran hosszú órákon keresztül szórakoztathatják a vendégeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Időjárás.
4: Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. Délután 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
4: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Szödliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gézafejedelem tér, a Szödliget utca és a főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: a mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, ez itt még mindig a Vekker, azon belül is a program ajánló, és egy színházi előadást hoztam nektek, méghozzá a Pesti Magyar Színház jóvoltából, melynek címe Utánképzés ittas vezetőknek. Az előadás rendezője Lengyel Ferenc. 9 sofőr, 9 jogosítvány, és pont egy lehelletnyivel magasabb véralkohol szint, mint amennyi lehetne. 3 nap, egy kötelező pszichológiai tanfolyam. 9 egymástól teljesen különböző ember, akiknek egyetlen közös élménye van, egyszer túl sokat ittak, aztán volán mögé ültek. A műkörmöstől a projektmenedzserig mindenki hozza a saját történetét, és mindenki kénytelen szembenézni a múltjával és egymással. Kínos vallomások, szikrázó viták és váratlan összekacsintások veszik kezdetét. Ahogy telnek az órák, a kezdeti távolságtartás oldódni kezd, és a nevetés mögött ott a felismerés. Talán nem vagyunk olyan különbek egymástól. Na nézzük a szereposztást. Azt mondja, Csilla a pszichológus, Varga Szilvia, Tünde a pszichológus, Vlahovics Edit, Réka a marketinges, Lőrinc Nikol, Tibor egy éjjel-nappali ABC tulajdonosa, Fellinger

nézve, és 2 óra 25 perc az előadás szünettel együtt. Úgyhogy akinek meghoztam a kedvét, az irány a Pesti Magyar Színházba, és lesse meg. Na most pedig zene következik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindjárt itt a 8:30 jönnek a közlekedési hírek. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 22. kerület Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es, a 251-A és 251-E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. Soroksáron, a Haraszti úton, a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad közműépítése miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A H9-es hév helyett pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. Szigetszentmiklóson a Bajcsy-Zsilinszky utcát egyirányosították a Tököli úttól a Losonci útig vízvezeték felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Ezekkel tudtam most íziben szolgálni, ahogy szoktam volt mondani, jöjjenek is a nyelvoktató leckék a zene után.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Már annyira sok mindent tanultam, és képzeld, már nagyon oda szoktam kapni a fejemet, amikor mások roma nyelven beszélnek körülöttem, és nagyon büszke vagyok magamra, hogy már sok mindent megértek, sőt, itt a Rádió Dikken ugye nagyon sok olyan dalt hallani, amiben van cigány nyelv, és azokat a szavakat is szoktam már érteni, és olyankor nagyon büszke vagyok magamra, és arra gondoltam, hogy még nem ismerem a helyhatározó szavakat, például azt, hogy alatt, felett, középen, mögött, vagy előtt, rajta, esetleg benne. Ezeket megtanítod nekem a héten?
3: Persze, akkor vegyük első nap azt, hogy alatt.
4: Figyelek.
3: Az úgy van, hogy téla.
4: Téla.
3: Így van. Viszont, hogyha alul, azt akarjuk mondani, akkor egy löbetűt rakunk a végére, hogy télál.
4: Télál, tehát téla és télál.
3: Így van. Szitj vaszlos esze.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindjárt itt a süsfelnap, ám előbb egy utolsó kis hír itt a Vekkerben. Az osztrák szövetségi vasutak és az osztrák közlekedési minisztérium közös döntése szerint 2026 őszétől fokozatosan kitiltják az alkoholfogyasztást a nagyobb vasútállomásokról és a peronokról. Az intézkedés célja a közbiztonság javítása, mivel a statisztikák szerint a pályaudvarokon előforduló konfliktusok 16%-áért a részeg utasok felelnek. A tiltást nem egyszerre vezetik be, hanem állomásról állomásra haladva, hogy a biztonsági szolgálatok és a rendőrség megfelelően felkészülhessenek az ellenőrzésekre. Az új szabályozás értelmében tilos lesz a nyílt alkoholfogyasztás a csarnokokban és a peronokon, a szabályszegőket pedig azonnal eltávolítják az állomás területéről, valamint pénzbírsággal sújthatják. Az egyetlen kivételt az állomásokon működő zárt éttermek és bárok jelentik, ahol továbbra is engedélyezett marad az alkohol fogyasztása. A szigorítás nem teljesen új keletű, hiszen több osztrák állomáson már most is érvényben van az alkoholfogyasztási tilalom. Például Bécsben, Pratesternben, Philosdorfban és Westbahnhof állomásokon, valamint más tartományokban, például Salzburgban is. Na, én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz ötlet. A döntés amúgy megosztja az osztrák társadalmat, a kritikusok álszentnek tartják a szabályozást, mivel szerintük elsősorban a vékonyabb pénztárcával rendelkezőket érinti hátrányosan, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy a drága bárokban fogyasszanak alkoholt az állomásokon. Hát, ha megosztja, ha nem, a szabály a szabály, kedves osztrák honfitársak. Ja, viszont ennyit a Vekkerről, elmegyek most egy hosszabb zenei blokkra, jön időjárás, közlekedés, egyéb nyalánkságok, 9 után pár perccel pedig jövök vissza, de akkor ugye már másodmagammal kezdődik a süsfelnap Völgyi Zsuzsival és velem, úgyhogy maradjatok ti is itt az FM 100.3.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
3: Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. Délután 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
3: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza-Fejedelem tér, a Sződliget utca és a Főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

vannak. Az egyik nő mehet, a másik megélhet. Férfi vagyok akkor is a javából. Pálinkából iszom sokat, az oltja szomjamat.

engem a párját ritkítja. Nem számít, milyen a színed, annál inkább legyen szíved. Szebb lehet a világ, ha te is így hiszed.

roma, rajforma, kreol barna, s tettem már le valamit az asztalra. Ha megismersz, megtudod, milyen vagyok.

Határon Rádió Díszlet. Machine la la gali, what you got?

0: addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 21 perccel, végre itt a péntek, és szeptember 18-a van. Jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok!
1: Itt van velünk drága Zsuzsánk, itt vagyok
2: itt
1: én is.
2: Itt a Gyuszi is, itt van, itt van. És süt a nap, gyönyörűen süt a nap.
1: Ma is még csodaszép idő lesz, illetve a hétvégén is azt írják, váratok rá, frissítek egyet, hogy nem hazudnak.
2: Na, mi lesz hétvégén?
1: Nem hazudnak. Gyerekek, nincs hazugság. Máma... Szombaton és szerdán? Máma, szombaton és vasárnap 25 kötőjel 27 fok és napsütés.
2: Király.
1: Nincs felhő se nagyon. Vasárnapra már lesznek felhők, de eső egyáltalán nem valószínű, nem csak Budapesten, sehol sem az országban. És hát sajnos jövő héten jön azért egy lehűlés fölénk, amikor is már csak a maximum hőmérséklet 20-23 fok között fog alakulni, és szeles idő lesz jövő héten, szinte hát végig azt írják.
2: Ez
1: hogy...
2: a szeptember vége már.
1: Jaj, de jó, szeptember vége, drága, íze, szép versek, igen. Szóval na, ezt a hétvégét még mindenképpen nyomjuk meg, gyerekek, én azt mondom mindenkinek, és hát hétfőtől meg már azért egy, hát, kabát, vagy ilyen kis kabát, farmer jacky, vagy pulóver azért most már el fog kelleni, főleg kora reggeli órákban, mert például képzeljétek el, hogy mához egy hétre reggel már csak 8 kötője 10 fok lesz.
2: Ó, az már tényleg ilyen csípős.
1: Most meg 15-16.
2: Igen.
1: Az azért még úgy...
2: Igen.
1: Én most megírövind a drágba, vagyok, csak mutatom a mondjuk van rajta mini harisnya, ugye a lábször. Feleségem úgy hívja, hogy lábfej nélküli harisnya, mert a bokámnál elhal a szőr, de addig egy meredt szőr, és ott elhal.
2: És tudod, hogyha leborotválnád, hogy mennyire hideg lenne nélküle?
1: Egy, az, kettő, meg az, hogy mennyire
2: nagyon furcsa
1: olyan
2: lennék,
1: mint azok a pomerániai törpespiccek, hogy tudod, egy meredt szőrök, levágod a szőrt, és alatta csak egy kis patkányszerű kicsi állat van, tudod.
2: És annyi lenne a lábadból.
1: Ízél, pipaszár láb
2: lenne, nagyon
1: tudod.
2: Fázna, nem? Hordanál rövid nadrágot szőr nélkül. Tudod, hogy mennyit melegít? Ezért is van az emberen szőr, meg háj.
1: Na, rajtam mind a kettő van, úgyhogy
2: Köszi, rajtam is.
1: Azért a lábszőrük, nem hiszem, hogy hasonló.
2: Nem.
1: Figyelj, én kijövök a vízből, akár legyen az egy medence, vagy csak a kádból, olyan, mint a kiskutyákat, mikor megfürdetik, és tudod, ilyen kis csuri lesz, tudod.
2: A bőrödet nem is éri a víz, mert felfogja a szőr.
1: Engem például a lábon, most, hogy nem voltunk Balatonon 2 hete, 3 hete, is emlékszek már, mindegy is, még az utolsó ilyen zamárdi kalandunkba, feleségemnek a lábát agyon csipkedték a szúnyogok. Az enyémet?
2: Nem fértek hozzá.
1: Nem. Egy gram darab szúnyog nem
2: nagy
1: tudott megcsípni.
2: Nagy kigöndörödött szőr miatt csak rátszáltak, de a szívószál már nem tudott oda eljutni.
1: Próbálkoztak, tudod, így nyomta, nem megy.
2: Hát nem jutott el a bőrig, érted? Mert egyszerűen csak olyan kis rövid szívókája van, hogy föl kitartotta a szőr, kész ennyi.
1: Igen. Szóval még ezt a hétvégét tényleg nyomjuk meg, fiúk, lányok, férfiak és asszonyok, mert csodaszép idő lesz. Na és ha már idéztem ezt a klasszikust az István a királyból, hogy magyarok, férfiak és asszonyok, hallgassátok, koppány vezért, kinek a szájából hangzott ez el, ugye Torda a táltos mondja ezt az István a királyba, és ugye Deák Bill Gyula tette híressé ezt a szerepet, aki tegnap 77 éves korában elhunyt.
2: És sajnos egy sikeres műtét következményeképpen, következményeképpen, hanem a műtét
1: egy
2: sikeres volt.
1: Én is ezt olvastam.
2: Sikeres volt, de úgy látszik, hogy az életét mégsem tudta sajnos megmenteni.
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon-nagyon szomorú történet Deák Bill Gyula életében, úgyhogy a második olyan műtét, legalábbis ami úgy közt lehet, hogy több műtétje is volt, nem akarok butaságot mondani, de hogy ugye neki 11 évesen is egy orvosi műhiba miatt vesztett el a lábát, igen, hogy ő focistának készült, és 11 éves korában egy orvosi műhiba miatt kellett amputálni ugye az egyik lábát, és ez vezette őt a zene felé, aztán a blues zene felé.
2: Igen.
1: Amúgy Deák Bill Gyula egy Artisjus díjas magyar blues énekes volt, és a közösségi oldalán osztották meg tegnap a hírt, változtatás nélkül közlöm. Elnémult a mikrofon. Elment az ember, aki a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blues királya Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt. Arra kérünk mindenkit, hogy adjanak időt a családnak, hogy felfogják a felfoghatatlant, és mindenki tisztelettel várja meg, míg hírt adunk a búcsúzás részleteiről. ezt változtatás nélkül közöltem, igen.
2: Deák Bill Gyulát, az egész Dick Media nevében kívánjuk a családnak azt, hogy hogy erősek legyenek, és emlékét szeretettel és méltóképpen őrizzék, és ugyanígy a rajongók felé is ezt üzenjük.
1: Amen, amen, nagyon szépen szóltál. És hát igen, az István a király, milyen érdekes ez, hogy mekkora azok, akik abban a királydombi verzióban szerepeltek, ugye Varga Miklós, Viki Dál, Nagy Feró, Deák Bill Gyula, hogy a régi öreg rockerek, hogy még mai napig fönn vannak.
2: Az volt a legjobb István a király feldolgozás. Az.
1: Hát, sőt, az eredeti, azóta vannak feldolgozások.
2: Igen, nem is feldolgozás volt, hanem így van.
1: Az volt az original cast, ugye így szokták mondani külföldön.
2: Hát az volt a legjobb.
1: Igen, hát,
2: olyan hangokat válogattak össze, meg nem tudom, azokban az időkben szerintem valahogy a rock zene az úgy sokkal, de sokkal jobban élte a divatját, vagy hogy nem is tudom, hogy mondjam. De ugye?
1: Igen,
2: hogy,
1: lehet.
2: Még a 70-es, 80-as években a rockzene az annyira, sőt még a 90-es években is, mert a jó kis klasszikus rockzene, például Guns N' Roses és egy csomó külföldi rock együttest is fel tudok sorolni, de a blues meg a rock az nagyon, nagyon a 70-es és 80-as években szárnyalt inkább.
1: Igen, ennek amúgy az ős bemutatója, ugye így szokták mondani, amikor valami még sehol nem volt azelőtt bemutatva, tehát az István a király rock opera ős bemutatója 1983 augusztus 18-án volt ugye a Városliget szánkózó dombján, amit ma már ugye királydomnak
2: föl.
1: Nevezünk. Igen. Igen.
2: 83?
1: Igen. 83. Uh-huh. 83.
2: Nem tehát tudom, hogy miért tudok én erre ennyire élesen emlékezni, hiszen
1: 43 éve.
2: Olyan kicsi volt.
1: Hát egy éves voltál konkrétan.
2: Hát én már akkor inkább 3, 80-ban születtem.
1: Ja, bocsánat.
2: Nem baj. Hogy miért tudok én erre ennyire élesen emlékezni, ment a háttérbe a tévébe, az biztos, de lehet, hogy már akkor nagyobb voltam, és egy ismétlés során került be a tévébe, de annyira belém ragadt az, hogy azok a hangok, pedig mondom, nagyon pici voltam, de szerintem nagyon. Már inkább én ilyen 5 éves koromban láthattam.
1: Nagyon, és amúgy ez ugye 83-ban volt, és 84-ben mutatták be a mozikban.
2: Aha.
1: Koltai Gábor rendezésében, és ekkor nevezték el a helyszínt is királydomnak.
2: Akkor ezért.
1: A Városligetben, akkor mert hogy ott már volt az István a király, és akkor ez így, uh-huh. Igen. De hát tényleg ott még volt ugye egy érdekesség, ugye, hogy Pelsőci László játszotta István szerepét, de ugye Varga Miklós énekelte. Tehát ott volt már akkor egy ilyen akkor még ismeretlen fogalom, amit ugye most már mi playbacknek vagy igen, nagyon sok emberről tudjuk külföldön is, főleg inkább külföldön, hogy van egy szép énekesnő mondjuk, és nem ő énekli föl a CD-it, hanem egy kevésbé szép nő, akinek viszont olyan hangja van, hogy sírsz.
2: Főleg a 90-es években voltak ezek a tátika zenekarok.
1: Igen, igen. És itt igaz is, rá tüsszentett. És hogy itt is volt egy ilyen, ugye. Aztán később már Varga Miklós játszotta és énekelte, de először ugye az volt, hogy Pelsőci László játszotta István a szerepét, és Varga Miklós, hogy ez miért történt, ez erre én soha nem találtam sehol cikket, hogy mivel ez egy rock opera.
2: Valószínűleg nem tudta olyan szinten fölénekelni a színész úriember.
1: Azt én értem, de közben meg miért nem játszotta akkor már rögtön a Varga Miklós?
2: Ez a kérdés, igen.
1: Ez a kérdésem, mert hogy azért ez egy rock opera, tehát hogy ott azért, hogy rock opera benne van nevében, hogy opera, tehát nincs benne próza. Tehát hogyha mondjuk van is egy olyan énekes, akinek semmi színészi kvalitása nincs.
2: Lehet, hogy nem volt annyira jóképű, lehet, hogy nem volt annyira jóképű, vagy nem azt a karaktert képzelték el a király szerepére. Lehet, hogy a másik úriember valahogy jobb kiállású volt. Hát ez sok minden nem múlik, tudod, hogy,
1: igen, csak
2: hogy miért nem kap meg valaki egy szerepet. De jó a kérdés.
1: De azt írják itt, most utána kerestem gyorsan, hogy mondom, azért ne beszéljünk butaságot. Annyi volt, amit beszéltem, tulajdonképpen ennyi, amit mondtál most te is, hogy színészi tapasztalat hiánya. Koltai Gábor rendező, aki ugye filmre vitte, úgy érezte, hogy a fiatal rockénekesként zseniális Varga Miklós ekkor még nem volt elég érett színészileg a címszerephez.
2: Akkor színészileg látod, akkor nem is külsőre, hanem inkább az eljátszásban. Igen, nem korai, volt. Van ilyen?
1: Igen, egy korai próbafelvétel alapján a rendező nem bízott látszott benne, hogy kamera előtt is hitelesen át tudna adni a vívódó államalapító karakterét.
2: Na, akkor a rendezőnek itt is van a válasz.
1: Olyan, igen, korán karaktere volt szüksége, aki vizuálisan megtestesíti a méltóság teljes uralkodót, és Persőci László színművész szakállával és fellépésével tökéletesen illett a filmvászóra Szent István szerepére.
2: Meg így van, jobban meg tudta formálni.
1: Tehát akkor még fiatal volt a Varga Miklós, nem volt a rendezőnek hiteles, hogy István egy fiatal éretlenebb karakter, hanem kellett neki egy kicsit szakállasabb, egy ilyen, igen, egy ilyen erőteljesebb.
2: Hát és úgy, de Ágbél Gyula viszont ott remekül alakított.
1: Igen, Torda a tátos. Még mai napig az a legnehezebb szerepben. Én játszottam az István a királyba, már egy feldolgozásba természetesen, és mindig a Torda tátos szerepe a legnehezebb. Az olyan énekileg, hogy az... azt, aki szépen jól el tudja énekelni, és van benne egy kis karc, és nem félsz közbe, hogy na itt most elmegy a hang, mert tudod, van ilyen, amikor nézel egy színházi előadást, és az a legkellemetlenebb, amikor érzed, hogy...
2: Izgulsz érte?
1: Aha. Amikor tudod, így érzed, hogy feszít, mint az állat. És ezek nagyon magas dolog, ugye a Véres kardot hoztam, akkor a áldozatunk fogadjátok, amikor ott az istenekhez imádkozik, ugye, és akkor van ez a nagy jelenet, ilyen sámánkodás, az inkább az nem istenekhez való imádkozás, és tehát azok nagyon-nagyon nehéz dalok.
2: Nehéz dalok, nagyon, igen, nagyon meg kell nehéz. Hozzá tényleg az a füstös hangszín, ami Deák Bill Gyulának megvolt.
1: Igen.
2: És roma származásúnak vallotta magát mindig is, és tavaly veszítette el feleségét, Marikát. Biztos, hogy ez is nagyon nehéz volt. Nyilatkozott is, hogy nagyon nehéz a felesége nélkül élni, akivel 20 vagy 30 évet, nem tudom pontosan, de valami elképesztő számot tudtak együtt élni, házasságban, szeretetben. És hát biztos, hogy az egyedülmaradás ilyenkor nagyon nehéz lehet egy embernek, amikor a társát, a párját veszíti el.
1: Pláne tehát évtizedek után, hát az borzalmas lehet. Igen, hát ugye ez is egy nagyon híres dolog róla, nyilván mindenki tudja, hogy a kőbányai születésű, ugye, hát ez egy, ő tette tulajdonképpen fel Kőbányát a térképre itthon, mert azért Kőbányának nincs túl jó híre, és elnézést minden kőbányaitól, de azért igen, de Ágbő Gyula tette fel, tehát hogyha kimondták, hogy Kőbánya, akkor valahogy mindig ez a kőbányai blues jutott az eszébe az embernek, meg aztán sajnos sok egyéb más rossz dolog, de most erről ne is beszéljünk. Szóval igen, tényleg ezt mindenképp ezzel akartuk kezdeni a mai adást. Ez ráadásul pont tegnap, ahogy mi végeztünk itt, mentem a metróval haza, és a metrón olvastam. Szóval ez pont tényleg utánunk egy negyed órával láttam a Blikken, aztán lapoztam, akkor Hír 24, tehát hogy...
2: Igen, én is megdöbbentem, hogy elkerülte volna a szemünket ez a végtelenül szomorú hír, bár ne lett volna, de sajnos ez így megtörtént, úgyhogy Deák Bill Gyula most már az égi kórust erősíti szép, gyönyörű, karcos hangjával.
1: Igen. Na, hát...
2: Hát Isten nyugasztalja még egyszer.
1: Isten nyugasztalja Deák Bill Gyulát. 2 darab zenére futunk csak el, aztán jövünk még hozzátok vissza mindjárt.

0: 3 Rádió Díj, Süsfelnap, Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak mire litludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 9 óra 40, ahogy ígértem, vissza is jöttünk hozzátok.
2: Na már itt is vagyunk.
1: Na, képzeljétek el, hogy kijöttek a júliusi adatok, ami érdekes, mert szeptember van, mindegy kicsit le vannak maradva, vagy nem tudom, vagy csak én nem látom a legfrissebbeket. Méghozzá a KSH, ugye ez a Központi Statisztikai Hivatal, hogy mennyi Magyarországon a nettó medián kereset, ugye a medián az középértéket jelent, tehát átlagot vonnak a gazdagok és a csórók között.
2: Na, mondok egy számot, még mielőtt kimondod.
1: Nem, hagyjuk a bruttót.
2: Netto. Jó, hagyj, persze, tudod, ki akar számolgatni. Tehát azt, amit kézbe kapunk.
1: Így van. Mennyi szerinted átlag? A medián? Tehát középértéket keres.
2: Közép. 450 ezer.
1: Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. 438. Uh-huh. Nagyon jó vagy.
2: Kicsit fölé kalibráltam.
1: Na, hát most 12 ezer forinttal, de...
2: Na, az nem kevés.
1: Hát ez bérlet, havi bérlet. Igen, igen. Hát a gyerekek, mi mindig azért elég
2: gyatrán keresünk.
1: Igen, és mivel ez, most mondhatjuk, hogy ugye, hát mivel medián, ezért most ennél biztos, hogy vannak, akik sokkal jobban, persze, hogy vannak.
2: Meg vannak, akik rosszabbul.
1: Csak vannak, akik sajnos még ennél is rosszabbul keresnek.
2: Mert hogy ez egy közép.
1: Ez egy középérték. Ez átlagban van vonva, és így van kijöve ez az összeg, ez a 438, amúgy bruttó 617.900 forint. A medián kereset, azt mondják, vagy hát azt írják a KSH
2: igen,
1: adatai
2: de amit
1: szerint.
2: Készhez kapunk, akkor az 438.
1: 438, így van. Viszont találtam egy olyat, képzeljétek el, hogy azt írja, hogy diploma nélkül akarsz 650 ezret keresni? Itt egy szakma, ami még a mesterséges intelligencia sem fog soha kiváltani.
2: Na.
1: Na, szerinted na, mi az?
2: Mi lehet az?
1: Várjál, mondom
2: szakma.
1: Még egyszer, nettó 650.
2: Igen.
1: Soha nem váltja ki a mesterséges. Soha
2: nem kell hozzá diploma.
1: Nem kell hozzá diploma, nem váltja ki a mesterséges intelligencia, sem most, és szerintem nagyon később sem fogja tudni, de sosem.
2: Mondom.
1: Na, mond.
2: Buszvezető.
1: Nem. Na, még egy tipped van.
2: Még egy tippem van, és nem tudja kiváltani a mesterséges intelligencia.
1: Nem kell diploma, és 650-es nettó. Azért az nagyon jó pénz, a szép pénz. Szép pénz.
2: Megint csak mindig valamiért ezek a BKV-s vezetők, mozdonyvezető, meg ilyenek jutnak eszembe.
1: Nem, akkor na, segítek. Asztalos. Nem találtad volna el, ugye?
2: Erre aztán
1: végképp
2: nem gondoltam volna. Tapasztalattól
1: és munkavégzés formájától függően nettó 500 és 650 ezer forint közötti havi kereset is elérhető, a szakmához pedig elég a 8 általános és egy megfelelő képzés. Ráadásul a mesterséges intelligencia több mint valószínű, hogy ezt a szakmát soha nem fogja kiváltani.
2: Uh-huh. Jó találós kérdés volt, mert hogy nem kell hozzá diploma, jól lehet vele keresni, mert azért megkérdeznék egy pár asztalost, hogy mennyire tud versenyezni azokkal a bútorüzletekkel, akik mondjuk a svéd bútorüzlet és a többi, akik ilyen tényleg ilyen kis vékony kis pozdória lapokból csinálnak bútort, és körülbelül, hogyha félreütött tényleg azt a szöget, amit az előírásban mutatják, hogy hova kell beütni, akkor már szét is jött ott a pozdória lap.
1: Milyen szavakat tud?
2: Hát, mert nagyon tudok barkácsolni.
1: Pozdória lap. Jól mondtam?
2: Jól. Szóval, hogy ezeket a préselt fa lemezeket, mert egy normális bútorasztalos egyértelműen normális anyagokból fog dolgozni, többé-kevésbé.
1: Nem.
2: És az a baj, hogy így, mivel drága az anyag, ezért nem hívsz bútorasztalost, mert olcsóbban megveszel egy ilyen kis papír cipőtartót, mint hogyha mondjuk csináltatnál.
1: Igen, ma már talán igen, hogy azért ilyen nagy teret hódít, ugye a főleg az IKEA, de más egyéb bútorüzletek is vannak. Igen, egyetértek ezzel, de lám még, most várjál, akkor mondok úgy, ne Budapesten gondolkozz csak feltétlenül, hanem mondjuk Pest környékén, olyan településeken, ahol mondjuk, ahova viszont kihívják az asztalost.
2: Hát oda meg kiszállítja az áruház. Hát kiszállít, mindenhol vannak ilyen áruházak, ahová kiszállítják. Tehát hogy vidéken sem kell.
1: Mégis ezt írják asztalost. Látod.
2: De tök jó, csak én is hiszek nekik, csak nem, azt nem tudom elképzelni, hogy munkájuk is van.
1: Hát, ja, érted? Aha, értelek. Aha.
2: Volt az ismerősi körömben, volt, hát tudom is, hogy ki volt, hirtelen be is ugrott, akinek volt bútorasztalos, Kucsera Gábor. Hát mesélte, hogy csinált bútorokat, és volt műhelye, minden, igen, gépek, minden, és be kellett zárnia, mert nem volt rendelése, megrendelése.
1: Akkor nem tudom, hogy ezt mire alapozzák, ja, ez most attól, engem is meglepett.
2: Igen, attól függetlenül,
1: tükrében.
2: Attól függetlenül lehetne inkább.
1: Aha, tehát
2: jól
1: inkább
2: keresni.
1: Feltételes igen, módban van
2: lehetne,
1: ez. Aha.
2: Igen, meg hogy nem kell hozzá
1: mondjuk
2: a diploma.
1: Mondjuk egy nem feltétlenül csak bútort készít, nem? Vagy csak és kizárólag?
2: Még mit?
1: Nem tudom, most megnézem, hogy egy asztalos, mert szerintem azért az egy szélesebb skálán mozgó munkakör, nem?
2: Hangszert? Vagy?
1: Hentes.
2: A másik pedig jó volt ez, hogy igen, nem kell hozzá feltétlenül diploma.
1: Hát nem.
2: De azért nem árt. De azért ezt is tanulni kell, ezt a szakmát is.
1: Na, hát végül is, jó, nem mondtam annyira hülyeséget, mert hogy igen, nem csak bútorokat csinál, nyílászárókat, ajtókat, ablakokat, mm-hmm. egyéb belső építészeti fa szerkezeteket mm-hmm. szerel össze, javít, vagy újít fel.
2: Igen.
1: Na, hát ha így nézed, viszont ne haragudj, ha így nézed, akkor azért mondjuk akik építkeznek, most ne arra gondolj csak, hogy te otthon persze most egy bútort inkább megveszel az IKEA-ba 10.000 forintért, vagy 20.000, hazaviszed, vagy hazahozatod, vagy mit, hanem arra gondolj, aki mondjuk épített házat, mondjuk, családi házat, és azoknál például egy jó
2: persze,
1: osztat,
2: egy lépcső is, igen.
1: Vakány, nyilázzárok látod, faszerkezet, belső építészeti faszerkezetek, tehát, hogy ezeket egy jó asztalos, figyelj, simán el tudja ezt a több százezret kérni érte.
2: Hát nyilván,
1: na,
2: igen.
1: Szóval akkor az mégsem hazugság ez a cikk.
2: Nem, ezt nem is mondtam.
1: Netto 6-650.
2: Én inkább azt mondtam, hogy szerintem felkérés nincsen a bútorasztalosokra, mert kiszorították ezeket a kis vállalkozókat, ezek a nagy bútorüzletek.
1: Ez is benne van a pakliban, amit mondasz, igen. De amúgy restaurálnak is, itt írják még, ugye, hogy például a régi antik bútorok javítása. Na, ez meg például, most ugye megy a tévében. Az is ment, igen. Másik csatorna meg ez a Legjobb Ajánlat című műsor megy, amiben a Pápai Jóci bátyja ül, aki egy az egyben úgy néz ki, mint a Pápai Jóci, ugye? és hallod, megszólalás.
2: Vagy apja.
1: Hallod, hihetetlen. Annyira...
2: És ez is a neve, nem? Pápai. Ő is Pápai.
1: Nem persze, a... Pápai József, azt hiszem.
2: Még a neve is
1: vagy
2: ugyanaz.
1: Nem, az a Pápai Jóci, de hülye vagyok, várjál már. Jaj. Nem tudom, hogy hívják.
2: Árvai Laci.
1: Árvai Laci. Ő. És annyira cuki fejű, amúgy imádom, amúgy ő a legcukibb volt. Na, de nem ezt akartam ebből kihozni, hanem hogy ebben a műsor is pontosan erről szól, hogy ugye neki galériájuk van, vagy galériáknak szállítanak be, vagy stb. És oda látod, kell egy jó asztalos, mert hogyha vesznek mondjuk egy, mit tudom én, Victoria korabeli kanapét, azt egy jó asztalos
2: jó, de
1: restaurálja.
2: Hát megint csak egy ilyen ritkaságba számoljuk, tudod, hogy restaurálsz,
1: jó,
2: meg,
1: hát most...
2: megy még ez, megy, mennek még a restaurálások.
1: Figyelj. Nem véletlen szerintem, hogy indult kettő ilyen műsor is most a kereskedelmi csatornán, mert biztosak lehetünk abban. Most az, hogy mi nem. Persze, igen. Mi nem ilyen beállított, nekünk nem festmények, mi nem ilyen helyen lakunk, ugye, se te se én, hogy most mi kirakjunk egy izét Shakespeare korabeli olajfestményt a szobánkba. Nem, mi nem ebbe élünk. De akik viszont igen, ezekben a nagypolgári lakásokban, nagy belmagasságú, más típusú persze. ingatlanokban, simán vannak, akik még mindig szeretik ezeket az antik
2: felvásárolnak ilyeneket, igen. Elgondolkodtam, hogy mi lehet még ilyen szakma, tehát egy olyan szakma, amivel jól lehet keresni, amihez nem kell diploma, de közben nem tudtam olyat mondani, mert így próbáltam az építőiparra lekorlátozni azt, hogy mihez nem kell diploma.
1: Építőipar, ami ilyen, igen, hogy ahhoz szakmunkás kell, ugye tulajdonképpen egy jó szakma, mivel az a jó szakma.
2: De már szerintem már a villanyszereléshez is, meg a gázszereléshez is azért valami milyen olyan
1: gázszereléshez.
2: Gázszereléshez.
1: Fölkaptam a fejem egy pillanat. Hát, az nézd, már többször bebizonyosodott.
2: Szerintem jól lehet abból élni.
1: Az biztos, de az is bebizonyosodott már több ízben, hogy na gázszereléshez, ahhoz aztán nem kell diploma. Ez is bebizonyosodott
2: diploma
1: már.
2: Diploma nem kell ilyen. Ahhoz na, szóval, nem. Hogy ezek azért még,
1: viszont,
2: még mindig
1: kell hozzá?
2: Jó,
1: legyetek
2: jó kereső
1: bátorak.
2: Szakmák.
1: Az viszont kell hozzá. Az viszont kell.
2: Te, miért szívó?
1: Az viszont kell. Na igen, bocs,
2: még mindig ezekből én azt gondolom, hogy ezek a szakmák azok, amikből még mindig lehet élni, vagy jól meg lehet élni.
1: Egy jó szakember, figyelj, mindig kell. Tehát, hogy,
2: nem férek bele a vízszerelőnek a naptárjába. Na, komolyan mondom.
1: Elhiszem.
2: Kihívom, és akkor...
1: Majd jövök Zsuzsika novemberben.
2: Igen, körülbelül. Vagy egy gázszerelő, uh-huh. vagy tényleg egy burkoló. Hát én annyi burkolót bizony. Kerestem, amikor csináltam a lakást, hogy egyszerűen senki nem akarta elvállalni. Egyik azért nem akarta elvállalni, mert hogy a másodikon van a lakás, nem cipelek fel semmit. akkor mondom, ki fogja felcipelni? Tehát még úgy sem akarta elvállalni, hogy kifizetem a felcipelést.
1: Mert tudnak válogatni, bizony, mert egy jó szakember aranyat ér, és ez nem véletlen, hogy például nálunk is, Isten nyugasztalja, már szegény meghalt Feri bácsi, mikor még együtt laktunk itt családilag, akkor volt egy Feri bácsink, aki a szomszéd házban lakott, és ő volt a szó szerint mindenes.
2: A házi bácsi, én ezt úgy szoktam hívni, hogy jön a házi bácsi.
1: Figyelj, mindenhez érte. Uh-huh. Ha kellett, a villanyórát de csinálta tud. Meg. Ha kellett, parkettázott.
2: Nagyon szeretem az ilyen embereket.
1: Ha kellett, vizé, mit tudom én, szigetelt.
2: Az ilyen Feri bácsikat nagyon meg kell becsülni. Na,
1: figyelj,
2: tényleg.
1: Nagyon.
2: És ki is kell
1: nagyon.
2: Fizetni. Tehát mindenkinek azt mondom, ha van valakinek egy ilyen ember a közelébe, aki mindenhez is ért, azt becsüljétek meg, mert az tényleg ritka számban mérik.
1: Így van, aranyat ér.
2: Házi bácsi.
1: Így van, ezzel a bölcsességgel.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak egy kicsit csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vászlasásza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány hajviseleti szokások. A hosszú haj szerepe. A hagyományosabb roma közösségekben a nők hosszú hajának különösen nagy jelentősége lehetett. A hosszú, ápolt haj a nőiesség és a szépség egyik fontos kifejezője volt. A hajat gyakran gondosan fésülték, fonták, különböző díszekkel tették ünnepélyessé. A haj ápolása sok családban anyáról lányára öröklődő tudás volt. Az édesanyák és nagymamák megtanították a lányoknak, hogyan kell a hosszú hajat kifésülni, befonni és különböző alkalmakra elkészíteni. A fonás praktikus és esztétikus hajviselet is lehetett. A hosszú hajat gyakran egy vagy több fonatba rendezték, amely így kevésbé akadályozta a mindennapi munkát. Az ünnepi alkalmakkor a fonatok különösen szépen kidolgozottak lehettek. A hajba szalagokat, díszeket vagy más kiegészítőket is fonhattak. A fonásnak közösségi oldala is lehetett. A család nőtagjai egymás haját készítették el, így a hajápolás egyben közös, családi tevékenység volt. A hajba font szalag. A roma hajviselet egyik érdekes eleme a szalag használata. Egyes közösségekben a szalagok színei és a használatuk módja kulturális vagy esztétikai lehetőséget kaphatott. A szalagot gyakran a fonatba dolgozták bele, vagy a haj végére kötötték. Ünnepeken különösen szép, színes szalagokkal díszítették a hajat. Fontos ugyanakkor, hogy a szalag jelentőségéről sokféle népi magyarázat létezik, és nem minden színnek vagy minden roma közösségben azonos rögzített jelentése van. Ezért nem helyes például egyetlen színhez mindenhol ugyanazt a jelentést hozzárendelni. A kendő és a haj eltakarása. Bizonyos hagyományőrző roma közösségekben a női haj eltakarásának lehet jelentősége. Ennek egyik formája a kendő használata. A kendő nem egyszerűen divat kiegészítő lehetett, hanem a hagyományos öltözködés része. Egyes közösségekben a férjezett nők és az idősebb asszonyok másképpen hordhatták a kendőt, mint a fiatal lányok. A hajviselet, az öltözködés együtt fejezhette ki azt, hogy egy nő milyen élethelyzetben van. Lányok és asszonyok hajviselete. A hagyományos közösségekben előfordulhatott, hogy a lányok és a férjezett asszonyok hajviselete különbözött. A fiatal lányok gyakran szabadabban viselhették hosszú hajukat, míg a házas nők bizonyos közösségekben visszafogottabb vagy eltérő hajviseletet alkalmaztak. Ez azonban nem általános szabály minden roma közösségben, a hajviseletet ugyanúgy befolyásolhatta a család, a helyi hagyomány, az életkor és az egyéni ízlés. Az esküvői hajviselet egy igazán különleges alkalom, ezért a mennyasszony hajának elkészítése nagy figyelmet kaphatott. A hagyományosabb és a modern roma esküvőkön egyaránt előfordulhat hosszú díszes frizura. A modern mennyasszonyok gyakran választanak göndörített vagy hullámos hajat, kontyot, fonatot, hajékszereket és fátylat. A gazdagon díszített frizura jól illeszkedhet a látványos mennyasszonyi ruhához és ékszerekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
5: Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. Délután 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
5: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gézafejedelem tér, a Szödliget utca és a Főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: Süsfelnap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 17 perccel, még mindig péntek van, és szeptember 18-a, szép délelőttöt mindenkinek.
2: Így, ahogy mondja Gyuszi, sziasztok.
1: Hagyjon Isten erőt, egészséget. Na, Zsuzsám, tiéd a pálya, mert hogy hallottál egy elég szomorú hírt.
2: Nem hallottam, láttam.
1: Vagy láttad, bocsánat.
2: Igen, láttam. Hát mivel, hogy már idősebb vagyok, ezért a híradó az este 6 órakor, az mindig a programom része.
1: Nálam is mindig be van kapcsolva, sajnos, csak olyan sok rossz hír van, hogy...
2: Igen, volt idő, amikor direkt kerültem is a híreket, meg a híradót, hogy...
1: Most szabad ne feled, ma reggel, ahogy bekapcsoltuk a tévét, most együtt keltünk feleségemmel, amúgy általában azért csöndben vagyok, hogy hagy aludjon reggel, de most neki is volt reggel dolga. És első hír, rögtön az első hír, éjszaka az Akácfa utcában, a 7. kerület, gyilkosság történt, és most a rendőrség hajtóvadászatot indít, a gyilkos keresik. Na, ez volt a... Épp, hogy fölkeltünk, dír!
2: Na, dír. Ezzel is foglalkozhatunk.
1: Ez most konkrétan, ez egy ma reggel vagy hajnali történet volt, és még nincs hír, hogy miért történt, kik voltak, hogy voltak, mizé. Ennyi volt csak a hír, tényleg egy 10 másodperc alatt mondta el így a híradós hölgy is, és hogy a rendőrség hajtóvadászatot indított, pont, és lapozott, és következő hír. De hogy ez volt a nyitó
2: de
1: hír?
2: De úgy semmi nem volt, hogy
1: semmi hír nincs.
2: Kit tilkoltak meg,
1: nincs
2: miért,
1: semmi.
2: Tehát hogy mi volt a kiindulás.
1: Nem. Rákeresek, hogy azóta lett-e frissítés, de mondom, ez ma reggel, kíváncsi mielőtt vagyok. Eljöttem, ez volt a nyitó hír, hogy hajnalban az Akácfa utcában gyilkosság történt, az utcát ott lezárták hajnalban, ott voltak rendőrautók, és a rendőrség hajtóvadászatot indít, keresik a gyilkost. És lapoztak, és következő hír.
2: Húha, tehát akkor még szabad lábon vannak, még reggel legalábbis ez volt. Na, de amit én láttam, hát az sem egy vidámabb történés, vagy történet, mert borzasztó még elképzelni is, hogy mi történt, de azt gondolom, hogy nem rossz, vagy nem árt inkább beszélni erről megelőzésképpen, mint hogy mi is, ne adja az Isten, véletlenül belecsúszunk egy ilyen történetbe. A sztori a következő: zebra, anyuka megy elő a biciklivel, és a bicikli hátán maradva, és mögötte a 3 éves kisgyerek tekeri a biciklit, és fordul be a busz, és a busz sajnos nem vette észre a kis pici 3 évest, mert anyuka már letekert a zebráról, mikor még csak mögötte ott kullogott a kis bringájával a picike kisgyerek, és sajnos a busznak valahogy úgy kerülhetett a holterébe, és hát tudom, hogy vezetek, tehát autós vagyok, tudom, hogy igen, vannak olyan helyzetek, olyan szituációk,
1: amikor nem látod a holtérből,
2: amikor tényleg nem látom a holtérből, hogy

0: valaki lelép az úttestről, vagy valami, tehát hogy van az a holtér, úgyhogy sajnálatos módon a busz az elsodorta a kisgyereket, és átment a kisgyereknek a lábán.
1: Istenem.
0: A szerencsétlenségben az volt az egyik nagy szerencse, hogy éppen ott volt egy orvos, aki aztán segített a nyomókötést, meg a sebellátását, hogy gyorsan a helyszínen addig elvégezni, hogy a kisgyerek, mire megjönnek a mentők, stabil legyen valamelyest, és ne veszítse el a nevére ezzel el. Szörnyű amúgy, viszont felmerült bennem a kérdés, hogy miért? Miért nem szállt le a szülő a bicikliről?
1: Velük mikor volt, is a kreszben ez van, ugye?
0: Hát igen. Velük volt még egy kisebb fiú gyerek is, tehát hogy ott volt még egy gyerek, de arról nem volt hír, hogy ő biciklin ment át, vagy őt szállították, tehát erről már nem volt hír. De hogy ez fordult meg rögtön a fejembe, hogy miért ment az a gyerek utoljára át a zebrán, és miért nem a szülő előtt? Vagy miért nem szálltak le a bicikliről, és ahogyan tényleg a kreszben ez elő van írva, tolták át, tudod, hogy mennyiszer autósként történik velem olyan, hogy kanyarodok mondjuk jobbra, és ott van egy zebra, és egyszer csak a semmiből, tényleg a semmiből, ezerrel így átvág előttem, csak azért, mert zebra van, átvág előttem egy rolleres vagy egy biciklis. És hogyha nem tudok megállni, hát akkor mi történik? Tehát, hogy
1: hát és az a baj, ráadásul, hogy te vagy a hibás, ugye? Tehát a rollereseknél ez annyian panaszkodnak. Én ugye nem vezetek, de mármint, hogy nem vagyok úgy úton, mint mondjuk te, hogy
0: minden nap. Vezetsz autót, igen.
1: De ezek a rolleresekre rengeteg panasz van sajnos, és nagyon várja szerintem minden sofőr azt, hogy most már megtörténjen ez a szabályozás a rollerre, mert tényleg borzalmas. Vagy be kéne egyszerűen tiltani az egészet, mint ahogy azt hiszem Franciaországban csinálták így, hogy megelégelték azt, hogy jó, nem tudtatok ezzel szépen viselkedni, akkor így jártam, mint a gyereknél. Hát figyelj, nem, az még csak ez is, hogy nem lehet tőlük közlekedni, ott hagyják az út közepén a rollert, ugye holott ezeknek megvan a letevő helye, stb. Tehát, hogy egyszerűen tisztelet a kivételnek természetesen. Az emberek nem tudnak ezzel bánni, ezek a molbubival, meg a rollerrel, meg
0: és
1: nem
0: tudom. És tudjátok, mi még a legszörnyűbb ebben, hogy így észre se veszed, mert olyan vékony, kis semmi eszköz, olyan áll rajta egy ember, és olyan észrevehetetlenek, olyan úgy belesimul a környezetben, hogy nagyon kell figyelni tényleg arra, hogy mondjuk egy biciklisávban, hogyha te balra kanyarodsz, és melletted vagy jobbra kanyarodsz, és melletted jobbra biciklisávban, akkor tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy ott elszánkázzon melletted egy rolleres.
1: És ő viszont nem figyel, ezt veszem észre, én amikor taxival megyek valamerre, ugye a taxi mehet ugye buszsávba, ugye? És nem egyszer volt már ilyen, hogy hál' Istennek, hogy rutinos a sofőr, aztán persze azért egy-két átok elhagyta a száját, hogy konkrétan ez történt, amit mondasz, hogy hiába megy a taxi is buszsávba, meg jön ez a roller is buszsávba, a rolleres, mint hogyha nem tudom ő nekik milyen, mondom tisztelt a kivételnek, mint hogyha ők felülállnának mindenen, még a taxit meg akarta előzni a buszsávon belül úgy, hogy a taxi indexelt, hogy le fogunk menni jobbra. És konkrétan a jobb oldal visszapillantó mellett egy ilyen, mint a egy méterrel odébb ment el a rolleres.
0: Szörnyű.
1: Tehát, hogy és akkor elütöd, rögtön téged vesznek elő.
0: Hát ennél a szörnyű tragédiánál is ott a buszvezető nagyon össze volt törve, és nagyon magába volt roskadva, mert úgy mutatták a híradóba, hogy nagyon kikészült, de tényleg valószínűleg, meg hát ez egy picike kis gyerek, hát egy 3 éves, azt is képzeljük el, hogy mennyire alacsony, mert ugye arról volt szó a megszólalásunk elején, hogy a busz elsodort egy pici 3 éves kis bicikliző gyereket, aki az anyukája után tekerte a kis bringáját, és átment a lábán.
1: Most nyugodtan mondjuk ki, és mi nem tisztünk, nem vagyunk bíróság, nem tisztünk ítélkezni.
0: De ha bíróság lennénk...
1: Hát itt a kressz alapján, itt a muter volt a hibás.
0: Maximálisan.
1: Arra tanítani már most egy 3 évest, hogy menj át a zebrán biciklivel.
0: Nem lehet.
1: Amikor benne van egyértelműen, hogy szállj le és told át.
0: Igen.
1: Az...
0: Ezért akartam erről beszélni.
1: Az borzasztó, borzasztó és ezért felelőtlenség.
0: Is, abszolút, és ezért is hoztam föl ezt a témát, mert én azt érzem, hogy nekünk fontos szerepünk van az edukációban, és igenis ezekre hívjuk fel a figyelmet, hogy a zebra az nem véd meg minket, tehát az nem egy betonfal. Nagyon sokszor a gyalogosok azt gondolják, irányt vált, és már le is lépett a zebráról, és igen, tudom, hogy nekem autósként lassítanom kell a zebrát, hogyha látom, de nagyon sokszor előjön a gyalogos a semmiből, és már rá is lép.
1: És a másik az, hogy föl se néz. Megint tisztelet a kivételnek, de ezt is megint csak tapasztalatból mondom, hogy én például, ha gyalog közlekedek, elég sűrűn.
0: Föl se néz, és nem néz körbe.
1: Nem, semmilyen
0: nem
1: szinten
0: néz
1: már.
0: Jobbra-balra. Tehát...
1: Valahogy, mint hogyha nem tudom. Így az, és ezek általában sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy fiatalok zöme inkább, mert olyan, mint hogyha rájuk ez igen, ahogy mondod is, nem vonatkozna. Minket megtanítottak erre. Én akár mikor közlekedek, én még egy egyirányú utcába is benézek, a másik irányba is, mert mi van, honnan jön egy hülye rolleres, vagy bármi, azt akkor elcsap, vagy elkap, érted?
0: Én lekopogom.
1: Én körbedikázok, azt
0: tényleg,
1: úgy megyek.
0: Én lekopogom, de gyerekkoromban emlékszem, hogy volt, ahol éltünk, ahol laktunk, volt egy velem egy idős kislány, ugyanannyi idős volt, mint én, és ahol laktunk, ott volt egy zebra, és ez pont úgy volt ez a zebra, hogy ott mindig volt egy buszmegálló, és mindig kielőzték az autók a buszt, és akkor ott komoly baleset veszélyes helyen helyezkedett el az a zebra. Engem megtanított anyukám arra, hogy erre mindig ügyeljek, és mindig figyeljek, de ezt a szegény kislányt, aki az udvarunkban lakott, incikét, ha nem 6-szor ütötte el az autó.
1: Szegény.
0: A élete során, ha nem 6-szor, állandóan elütötte az autó, mert igenis sajnos a szülei nem tanították meg a helyes közlekedésre.
1: Még attól a harmadik alkalom után se? Még rádobtak, még hármat.
0: És ő se tanulta meg, igen. Hát. Tehát is nem egyszer vitte be a mentő agyrázkódása, mert ő fogta, azt hitte, hogy a zebra véd, ő csak átszaladt a zebrán, és mindig szegényt, mindig elütötte az autó. És igen, amikor mondjuk mi biciklivel közlekedtünk, még a volt férjemmel és a gyerekemmel, akkor a pici gyerek mindig köztünk jött. Tehát, és mindig leszálltunk a zebrán, és úgy toltuk át. Tehát ez nagyon fontos, és tényleg csak azért szerettem volna ezt elmondani, hogy egy kicsit hívjuk fel erre a figyelmet, hogy nagyon vigyázzunk, a zebra az nem véd meg semmitől. Vegyétek le a fülest, úgy közlekedjetek az úton, és nézzetek szét, jobbra-balra, hogy megáll-e egyáltalán az az autó, mert van, amikor nem áll meg az autó a zebránál, hiába zebra van, volt olyan velem is. Esett az eső, nem láttam a fiatalokat, hogy már persze. A zebra mellől jönnek, és leléptek, és még bocsánatot is kértem, mert tényleg nem láttam őket, hiába
1: lassítottam. Ez egy kölcsönösség kell, hogy legyen, tehát, hogy mindenkinek felelősség teljesen kell közlekedni, tök mindegy, milyen járművel vagy gyalog vagy. Körbe kell nézni, ilyen egyszerű a történet. Ez nem egy, nem kell hozzá diploma, nem kell hozzá nagyon sok ésse. Egyszerűen tényleg körbe kell nézni. És azt tényleg engem is föl szokott háborítani, mikor látom azt, hogy kanyarodik, tehát hogy olyan zebra van, ahol épp egy elágazás is van, és akkor kanyarodhatnak jobbra, balra, az autók jön szemből, és én sétálok át, de nem győzöm kapkodni a fejem, hogy honnan mi jön, vagy mi nem jön, megállt-e, mehetek-e.
0: Igen.
1: És látom, hogy a mellettem sétáló fiú vagy lány, teljesen mindegy, 20-30 éve, telefonozik közben, lefele néz, vagy csak merőn egyenesen, semmi,
0: és akkor... Megy.
1: És ők vannak a legjobban mindig fölháborodva, ha mondjuk rájuk van dudálva, vagy mit tudom én. És ez egy nagyon szörnyű, nem tudom, hogy ilyen közlekedés kultúra, ha nevezhetjük ezt így, nagyon-nagyon-nagyon szörnyű.
0: Tanítani kellene a kisiskolásokat, már alsóba tanítani kellene a gyerekeket arra, hogy hogyan közlekedjenek, és ezt mindig elmondom.
1: Ez
0: mindig.
1: Így van, de ilyenkor sajnos igen, a tesztoritból, amit elmeséltél, vagyis hát amit láttál a híradóba, ott tényleg sajnos csak az a tanulság, hogy egy olyan gyerektől nem tudod elvárni sajnos, aki ilyen picike, hogy ő tudja a közlekedést, hogyha a szülőtől ezt látja, és erre van buzdítva, hogy gyere, itt az ebre, gyere, biciklizünk át rajta. Nem, benne van egyértelműen a kreszbe, tolni kell azt a rohadt biciklit. Kész. Ez nem kívánság, ez egy törvény, ez egy szabályzat. Sokan, ha így kezelik, akkor meg ez lesz a vége, ilyen tragédiák, és
0: ez a baj, hogy most annak a buszsofőrnek is, akinek valószínűleg, mert nyilván nem akart átmenni egy kisgyerek lábán, hát neki is micsoda tragédia innentől kezdve az életen, meg micsoda sok, meg hát el is veszítheti nyilván a munkahelyét is, tárgyalások, perek, tehát hogy
1: holott, ha így nézzük, ha csak szigorúan a kereszt szabályt, nem tudom, hogy a busz hogy jött és mint jött, azt majd a bíróság eldöntik, hogy
0: szabályosan, mert rajta van kamerán minden.
1: Rajta van, jó.
0: Igen, tehát
1: de
0: már visszanézték.
1: Döntsék ezt el ők, hogy mennyire volt
0: hát
1: szabályos.
0: Ez így van.
1: Az biztos, hogy az nem volt szabályos, hogy a zebrán nem biciklizünk át. Nem rollerezünk át, nem biciklizünk át. A zebra gyalogosoknak van. Benne is van a nevében. A hivatalos neve nem az, hogy zebra, hanem most mondom, figyeljetek, gyalogos átkelő. Benne van a nevében, hogy gyalogos átkelő. Nem biciklis átkelő, meg hajó.
0: Meg nem rolleres átkelő.
1: Gyalogos átkelő. Úgyhogy ezt nagyon sokaknak így bele kéne verni a fejébe, mint amikor tudod, így a hülye gyereknek beszélsz, hogy figyelj csak, ez gyalogos átkelő.
0: Így van.
1: Mert sokak ezek szerint úgy látszik, hogy idősebb 30-as, 40-es nők anyukák sem tudják ezt a törvényt, vagy ezt a nevet, hogy ez
0: de hát ha már egy ilyen biciklire rakom a gyereket, akkor már magam elé teszem. Tehát igen. Nem magam mögött fog biciklizni, hanem előttem fog biciklizni. Hát mindegy, nyilván ezt majd úgyis nem mi fogjuk eldönteni,
1: persze,
0: hogy van
1: persze.
0: Erre bíróság,
1: csak
0: aki majd
1: emiatt,
0: megvizsgálja, de volt ott egy vezetés szakértő, vagy közlekedési szakértő, valami ilyesmi szakértő, aki már ott is mondta, hogy igen, hát itt a szülőnek volt a legnagyobb felelősség, vagy felelőtlenség ebben a történetben, mert a gyereknek nem mögötte kellett volna menni, és nem a biciklin.
1: És nem biciklin, így van. Tehát kettőből kettő hiba. Igen. Vissza csak egy mondatra, aztán kettő zene jön, hogy amit mondtam, ez a mai Akácfa utcai nem történt, képzeljétek el, azóta sem semmi frissítés. Állítólag ilyen 1 óra 40 perc körül hajnalban természetesen. Az Akácfa utcában egy ismeretlen elkövető a nyílt utcán bántalmazott egy férfit. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét, és a helyszínen meghalt. A rendőrség forró nyomos hajtó vadászatot folytat az elkövető felkutatására. Egyelőre még nincs kiadva róla sem fantomkép, sem személyleírás, mert hogy éppen a helyszíni tanúkutatási adatok feldolgozása van, illetve a kamerafelvételek elemzése is zajlik.
0: Ezt akartam mondani, hogy gondolom, úgyhogy volt térfigyelő kamera, azért most már mindenhol van.
1: Volt, csak most még elemzésen vannak, de mondom, ez annyira friss, mondom, ez ma hajnali 2-kor történt ez a történet, és mondom, ma reggel beszéltek róla, úgyhogy még sajnos egyelőre nem sikerült elkapnia a tettest. Na jó, 2 darab zene, aztán jövünk vissza, ahogy ígértük.

0: Süsfelnap. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 39, megígértük, visszajövünk, itt is vagyunk. És ha már itt a Kresszről beszélgettünk Zsuzsámmal, meg hát nem is a Kresszről, hanem sajnálatos eseményekről, ami érinti a Kresszt is, akkor hagyd mondjam el nektek, hogy ha már jön a hétvége, akkor most kapaszkodjunk meg, jelentős lezárások és forgalmi változások jönnek az autómentes hétvégén.
2: Autómentes hétvége? Ez van kihirdetve?
1: Ez van kihirdetve.
2: És mi van, hogyha valaki autóba ül?
1: Jaj, ott nagyon nyakon vágják állítólag. Az autómentes hétvége miatt lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni szombaton és vasárnap. A rendezvény a közösségi közlekedést is érinti. Kérem tisztelettel. Ami olyan a közleményből kiderült, a BKK és partnerei a Kávin tértől a Szabadság híd Budai híd főjéig, a Pesti alsó rakparton, és most először a Műegyetem rakparton is több ezer látogatót várnak a környezet tudatosság és a fenntartható közlekedés népszerűsítő programokkal. Tehát le fogják zárni a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körútat a Lónyai utcáig, autómentes lesz a Jane Henning rakpart, valamint a Margit híd és a Közraktár utca közötti gyalogosoknak megnyitott Pesti alsó rakpart is. Ezt még felolvasni se volt kevés, hogy őszinte legyek.
2: Igen, még ez neked is nyelvtörő volt. Autómentes hétvége, akkor tehát nem ez egész Budapestet érinti, hanem bizonyos útszakaszokat.
1: De igazából arra buzdítanak most mindenkit, hogy legyen autómentes a hétvége mindenhol, de itt, mivel rendezvények lesznek, ezért van ez lezárva tulajdonképpen, igen, ezek a már általam említett. Nem olvasom föl még egyszer, Jézusom, rengeteg
2: ne,
1: volt.
2: Ne.
1: De nagyon-nagyon sok.
2: Szombaton
1: nagyon,
2: hány órától?
1: Egész nap.
2: Egész nap.
1: Szóval már holnap hajnaltól, effektív vasárnap hajnalig. Vagy vasárnap késő éjszakáig pontosabban, és akkor gondolom hétfőn, vagy vasárnap, mit tudom én, éjfélig, most mondtam valamit, utána gondolom feloldják, és hétfőn már gondolom én lehet közlekedni, mivel itt azt írják, hogy szombat-vasárnap, tehát ez teljes 48 órás ilyen blokkok ezeken az érintett szakaszokon. Úgyhogy én csak azt tudom nektek mondani, hogy tényleg óvatosan menjetek ki, ha muszáj autózni, és használjátok a Waze-t. Én azt tudom csak tanácsolni, ilyenkor mindig ezt tudom tanácsolni. Az augusztus 20-ai hétvégén is emlékezzetek vissza, hogy ezt nagyon reklámoztam nektek. Nem azért, mert ez a reklámhelye, hanem azért, mert tényleg sokszor azt gondoljuk, hiába vagyunk bármilyen rutinos sofőrök, hogy jó, hát én tudom az utat, én tudok minden kis utcát, kerülőutat, egérutat, stb. De higgyétek el, hogy annyi lezárás van mostanában, volt ugye az augusztus 20 miatt, most az autómentes hétvége miatt, hogy jobb hallgatni a Waze-re, mert ő mindig ezeket a friss útinformokat látja, és sokkal kényelmesebb a Waze-zel utazni ilyen szempontból. Én ezt tudom csak tanácsolni.
2: Mondok azért egy pár jó dolgot is erre az autómentes hétvégére, mert hogy a lezárt területek mellett azért nem csak bosszankodhatunk, hanem itt azért családi és gyerekprogramok, meg járműkiállítás, mobilitási séták és interaktív játékok várják majd az oda látogatókat. A Vámház körúton emellett egy hatalmas food track show-t is tartanak majd.
1: Lehet enni.
2: Lehet enni, inni, ahogy szeretünk mi is, mikor kitesszük a lábunkat otthonról. Úgyhogy viszont konkrét tömegközlekedési járat, például busz vagy villamos, a pontos hétvégi útvonalat vagy a programot részletes listáját, azt azért megtaláljátok majd, hogyha utána néztek itt ezeken a oldalakon, hogy milyen programok meg mik várnak itt a mobilitás.
1: Igen, mondtam, azért van ott.
2: Európai mobilitás hét, ez a program neve.
1: Uh-huh. Igen, ezért mondtam, ami le van zárva, ott az konkrétan azért, mert hogy ott programok is lesznek, és ahogy a cikk elejé is szólt, ugye, hogy több ezer látogatót várnak ezekre a programokra tulajdonképpen. Na, szóval csak azért akartuk elmondani, mert tényleg jobb ezekre fölkészülni, ha arra lett volna dolgotok, ne menjetek arra. Ezt megtaláljátok minden honlapon, vagy minden ilyen online újságra, legyen ez a 24.hu, Bors, Blik, blablabla, bla, mindenen, hogy mik pontosan ezek a lezárások, ja, hogy még egyszer ne ismételjem el, de
2: szombat,
1: rengeteg helyet érinti.
2: Vasárnap késő estig.
1: Így van, hát teljes 48 órás blokkok az általam említett helyeken, úgyhogy nézzetek utána, és használjatok Waze-t. Én ezt tudom csak tényleg tanácsolni. Na, most meg hallgassatok minket továbbra is, mert 11-kor jövünk a nap és a hét utolsó.

0: négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem, sejtem.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
3: Eltörlik a kötelező 5000 forintos kamarai tagdíjat, már ősszel újraindulhat az Erasmus program az egyetemeken. Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az intézkedés közel 900 ezer vállalkozást érint. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azt írta, tudomásul veszik a kormány döntését a vállalkozók kötelező éves hozzájárulásának eltörléséről. Sőt, emlékeztettek, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kellene találni. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor hozzátette, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nyílt pályázaton keresi 9 megye és a főváros kormány megbízottját a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Október 1-ig még a Vármegye főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. Az idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet az Európai Mobilitási Hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő gépjárművek állapot felmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Az akcióban a területileg illetékes közlekedési felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei teszett hulladékgyűjtő akcióra a szelektálok.hu oldalon. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója idén október 12-e és 18-a között lesz. A programok közül kiemelkedik az önkéntes teszett akció, amelyhez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Ennek keretében gyűjthető bármi, ami kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladék. Gumikacsák, műkörmök és fülhallgatók is szerepelnek a Yellowstone Nemzeti Park idei nyári leltárában. A park munkatársai megmutatták, mi mindent gyűjtöttek össze a hőforrások és gejzírek környékén. A szokatlanabb leletek között 5 AirPods fülhallgató, 1 inhalátor, 6 átlátszó, a fogak helyzetét rögzítő sín és 15 műköröm is szerepel. A játékokból 2 gumikacsa, kisautók és egy 2010-es gyorséttermi játék is előkerült. A munkatársak kedvencei közé pedig egy nagyjából 5 centis vámpírnaplók könyvecske került.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
4: Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. Délután 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
4: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza-Fejedelem tér, a Szödliget utca és a főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: 3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, péntek van, és szeptember 18-a, szép délelőttet.
2: Sziasztok!
1: Ez a G-Pop, szervusztok! Nagyon szép hétvégét kívánunk már így előre is nektek, ugyanis 9 órakor már mondtam, de most is így búcsúzó gyanánt, idézőjelbe búcsúzó gyanánt, elmondom, hogy ez a hétvége még csodaszép lesz, 25-27 fok lesz ma is, szombaton és vasárnap is, és ugye az előző blogban meg azt is elmondtuk, hogy autómentes hétvége lesz, nagyon sok lezárásra kell számítani, mint holnap, mint pedig holnap után. Úgyhogy erre majd azért figyeljetek.
2: Oda kell nagyon figyelni, igen.

0: meg, hogy úgy csináltak az Árpa Attila úgy csinált, mintha ők szavaznák meg, és mondták, hogy üljetek le körbe, és mondjátok el, hogy kit küldenétek haza.
1: Ők is őket küldték volna haza?
0: Nem. Van egy Fábián Anita nevű nő, és egy idősebb hölgy, őt nem csípik egyáltalán, úgyhogy majdnem szinte egyöntetű volt.
1: Akkor őket biztos, hogy bent tartják, és megmondom miért, azért, hogy gerjesszék a feszültséget.
0: Igen. Nagyon érdekes feszültségek vannak már most ott bent, és most az, hogy legalább kettővel kevesebben lesznek, ez azért picit segíteni fog. Szerintem nagyon sok embert vittek be, és ez most nagyon nem is tesz jót a műsornak, mert 18-an voltak, most már csak 16-an vannak, de még az is rengeteg. Tehát 16 embert egyszerre nem is tudod. Fie, van olyan szereplő, aki még nem szólalt meg, pedig lassan egy hete megy a műsor. Vagy nem vágták be? Biztos megszólalt, érted, mit mondok? Csak hogy, tehát nagyon sok. Tehát én ezt a szerkesztők helyében egy icipicit átgondoltam volna, és azt mondtam volna, hogy gyerekek, nem elég egy 12 ember, 6 fiú, 6 lány, azt hagyd szólj. Nem?
1: Hát
0: és akkor nem kell kettesével kiszavazni őket, hanem mondjuk egyesével. És akkor 12 hétig megy az adás, azt jó van, csókolom, nem? Tehát, hogy nem tudom, nekem ez egy picit ilyen, picit sok. Tehát olyanok tényleg, mint egy ilyen, nem is tudom, ilyen grup, akik ott összegyűlne, és sokszor van olyan, tudod, hogy egyszerre beszélnek, nem olyan bitanga hangosítás, mert ugye egy dzsungelben vannak, tehát nyilván nem sokszor elmegy valakinek a mikroportja, sokszor valaki túl hangos, nem tudom, tehát, hogy ilyen kicsit sokszor ez problémába ütközik ez a történet.
1: Ja, érdekesek ezek a valóság sok, mert én ugye veled, te a celeb vagyokat nézed, én meg a Házasság első látásra című műsort, és nagyon érdekes, képzeld el, Gyuszi, hogy olyan történt ebben a műsorban, hogy bekerült egy fiatalember, V.V. Renátóként ismert fiatalember ebbe a valóság, tehát a valóság showban már szerepelt, igen, és bekerült ebbe a Házasság első látásra című műsorban, és hát a férfi, aki a Való világ 10. évadában indulatos viselkedésével és párkapcsolati konfliktusaival került a figyelem központjába, most egy olyan televíziós kísérlet résztvevője, ahol a párok előzetes ismertség nélkül állnak, tudod, oltár
0: igen,
1: elé.
0: Igen.
1: És tehát Renátóról viszont azt lehet tudni, hogy nagyon megosztotta a közvéleményt, mert különösen a Való világban olyan magatartást tanúsított, hogy ilyen erőszakkal kapcsolatos témákba keveredett be ez a fiatalember, és összerakták ezt a férfit egy olyan lánnyal, aki állítólag, elmondása szerint, egy bántalmazott kapcsolatból jött ki. Tehát és nem értik most az emberek, hogy mi történik, nem is ez most így zárójelbe zárva. Utána néztem egy nagyon picit ennek a Szerelem első látásra című
0: reality-nek,
1: igen, ez egyébként
0: jó,
1: nem egy...
0: Jó, mondtam, reality.
1: Reality. ez egy licensz műsor, az. Tehát nem egy magyar találmány.
0: Love for First Sight, azt hiszem ez az eredeti címe, mintha egyszer láttam volna, de most csak úgy zárójelbe zárva.
1: És ezt a műsort már több országban betiltották. Többek között volt egy olyan szituáció, hogy Angliában azért tiltották be, mert megerőszakolta a feleségét, aki már papíron a felesége volt, a férfi.
0: Aha,
1: igen.
0: Aha.
1: Tehát ott azonnal betiltották a műsort, igen. Törökországban is ment ez a műsor, ott is valami történt, valami probléma, amiért, tehát több országban betiltották már ezt a licenszt, és most a magyar közönség, vagy közönség, nézd meg, én is ezt mondom, a magyar nézők is próbálnak erre rávilágítani, hogy miért raknak össze egy olyan férfit, akinek már voltak problémái, de olyan szinten,
0: hát
1: hogy ez több-több fórumon és rengeteg cikk is jelent meg erről a fiatalemberről, hogy ő egy vehemensebb, egy erőszakosabb, tehát a nőket, volt valami ügye is, ilyen bántalmazó ügye.
0: Figyelj,
1: és összeraknak egy 24 éves fiatal lányt, egy olyan embert, aki meg egy bántalmazott kapcsolatból jön.
0: Hát figyelj, erre csak azt tudom megint mondani, hogy a TV2 valamiért mostanában olyan, mint hogyha kivetkőzött volna magából. Tehát, hogy felnőtt filmes hátán, ilyen esemény.

0: események, amit most te is meséltél, tehát hogy valahogy közben... olyan, már mi is akarnak hűek lenni ahhoz, amit ők mennyire hirdettek, nagy keresztényi családbarát csatorna,
1: igen.
0: Sehol semmi.
1: És az a legborzasztóbb még, hogy mindeközben ott ül két pszichológus, uh-huh. akik állítólag a kísérletben részt vesznek, és tehát állítólag a két pszichológuson múlik ez, hogy kiket raknak össze. Most nem tudom elképzelni, hogy egy okleveles pszichológus, aki tényleg
0: hát képzelni, hogy ezek pszichológusok amúgy?
1: Igen, tényleg azok.
0: Azok? Ja, igen. Azt tehát hittem, tényleg hogy rájuk van fogva.
1: Nem. Tehát itt nem csak egy kitalált két szeméről van uh-huh. szó, akik nem, ők tényleg pszichológusok, és nem is értem azt sem, hogy hogyan tud az a két szakember ehhez asszisztálni.
0: Egyetértek maximálisan, hogyha vannak szakemberek egy ilyen műsorban, akkor legalább nekik kéne, hogy legyen eszük.
1: Ugye?
0: És azt mondják, hogy figyeljetek már, ez a csávó ezért is ezért volt a címlapokon,
1: igen.
0: meg mit tudom, ne csináljátok már gyerekek, és ezért, vagy valami.
1: Igen.
0: Olyan tényleg egy picit nekem most a Csiga 2-es, ugye régen így hívták, mint hogyha tényleg így egy kicsit így ilyen lázadó korszakában lett tini. Kicsit ilyen. Tehát tényleg ez a felnőtt filmes mániájuk, hogy mindenbe kell, a no-name emberek maximális gyülekezete, személyi jegyzők, a Farm VIP-be, meg társai.
1: Például tehát, a ilyen... Farm VIP-be ki az a fiatal ember, aki eddig a piros csapatot vezette? Hogy hívják?
0: Lorenzo.
1: Ő kicsoda?
0: Hát ő a Rokkónak a fia.
1: Ja.
0: Ő a Rokkónak a fia.
1: Értem. Tehát egy ilyen nagyon halkszavú, nagyon hátrahúzódó.
0: Abszolút.
1: Teljesen olyan, semmit mondom, olyan, mint ott se lenne szegény, nem akarom bántani.
0: Ja, szerintem de, nem sértődne meg,
1: nagyon,
0: de olyan.
1: Nagyon sok vizet nem zavarott a többieknél, tehát sem konfliktus. Tehát én, ha szerkesztő lennék, akkor biztos, hogy nekem ő egy unalmas karakter. Tehát nem tud semmivel csinálni, amivel izgalmat
0: maximálisan
1: tudna kelteni
0: unalmas.
1: Nézőként bennem.
0: Igen, maximálisan unalmas. De nem is ez a baj, hanem az, hogy nem tudom, nekem, én még mindig, én nem vagyok pedig egy prűd ember, sőt, engem aztán sok minden nem tud zavarni. Én csak tévés fejjel gondolkodván mondanám
1: nézed.
0: Azt.
1: Aha.
0: Igen, csak nem, hogyha tévés lennék, és próbálnám tévés fejjel gondolkozni, és azt mondanám, hogy ne köpjünk már fel, és álljunk alá ezekkel a döntéseinkkel. Tehát egy két vezető kereskedelmi csatorna van. Mert az, hogy Amerikában van 600 kereskedelmi csatorna, és abból az egyik ilyeneket meglép, azt mondja az ember, hogy jó, próbálkoznak mindennel, és kapkodnak, vagy mit tudom én. De itt rengeteg pénzből gazdálkodó két televízióról van szó, és hibát hibára halmoz most az egyik, ugye nevezetesen a Csiga 2-es, ezekkel a döntéseikkel, mert de látod, beszélünk róla, lehet, hogy csak ennyi a cél vele, hogy beszéljenek erről az emberek, mert tudod, a rossz reklám is reklám, de akkor is kellemetlen, mert akkor ne hirdessünk, akkor ne legyen az a motto, vagy az volt, most már gondolom nem ismerik nagyon hirdetni magukról ezt, hogy ők mekkora családbarát televízió,
1: nem,
0: meg
1: nem.
0: Milyen családbarát? Te magad megmondtad, hogy már nem akarnád, hogy a lányod például nézze
1: nem.
0: a Farmot.
1: Dehogy. Hát folyamatosan sípolnak benne.
0: Egyfolytában.
1: Nem is disztingválják magukat a szereplők, még annyira se, hogy hát a kamerában mondjuk nem megolók, hanem csak egyszerűen disztingváltam, megpróbálok szofisztikáltan beszélni, de már ez sincs. Tehát így van, úgy vannak vele inkább, hogy jó, majd ki fogjátok sípolni, de én akkor is elmondom, hogy anyád.
0: Igen. Vannak benne szexizések is, ami viszont azt gondolom, hogy nem olyan gáz, mert az poén, de mondjuk
1: a
0: azt sem nézze egy gyerek.
1: A vajköpülésnél, amikor
0: igen.
1: köpülték a vajat,
0: igen.
1: azt
0: igen.
1: a mindenit, az nagyon
0: igen,
1: kemény
0: hogy ott
1: volt.
0: Ott izéték egymást a csajok, hogy jó, te kis csuklót is viszel bele, igen, nézzük, ott izéték. De erre azt mondom, hogy amúgy egy, ez tényleg szexi volt, kettő pedig, hogy nem, semmi pejoratív nem volt ebbe azért. Tehát, hogy most aki gyerek, az úgy érti, hogy miért beszélnek erről, mi felnőttek értjük és kuncogunk magunkba, és ők meg most csajok, hát most csajok is azért legyünk őszinték egymás között, azért előjönnek ilyen
1: még komolyabbak,
0: téma.
1: Mint a manusok.
0: Na, tehát azért
1: sokszor
0: legyünk
1: még
0: őszinték,
1: komolyabbak,
0: hogy...
1: tisztelet a kivételnek,
0: na, ugye,
1: de sokszor a nők még komolyabbak, mint a férfiak.
0: Komolyabban belemerültök egy-egy ilyen, na ugye.
1: Én szóval nem, az... nem, én nem,
0: ja,
1: én soha.
0: Ja, bocsánatot kérek, te nem.
1: Hol már?
0: Na de lényeg, hogy még ezt azt mondom, hogy ezzel nincs gond egy ilyen kis blokknak, hogy vajküpülés közben.
1: Jó, meg egyébként már ilyenkor aludnia kell a gyerekeknek, jó? Tehát pont egy olyan idősávban van, amikor, és szerintem van is kirakva korhatár, nem?
0: Sose nincs. Figyeltem.
1: Nem, szerintem 12 évkor...
0: Nem figyelek ilyeneket.
1: Nem figyeled, pedig kéne. Hát, szerintem 12 évkor kor alatt nem ajánlják ezt a műsort. De szerintem az van kint korhatár. Meg hát biztos. Pont egy olyan idősában van, amikor már ezeknek a kisgyerekeknek, akik ezeket a pikírt poénokat úgyse értik.
0: Igen,
1: már aludni
0: kell. Fél 10-től van 11-ig, azt hiszem.
1: Igen, későn is van, úgyhogy mi nem is
0: van,
1: szoktuk
0: de valamiért
1: nézni.
0: Talán ezért is van későn, igen. Aztán a feszültségek, meg persze az meg, de azzal nincs gond, tehát azzal nem lő mellé a szerkesztőség, mert tényleg olyan emberek vannak ott, akik halálnagy feszültségben vannak egymásra. Sokszor ilyen nekem picit mondva csinált feszültségek olyan szempontból, hogy nem kéne ilyenen összeveszni, ők mégis összevesznek. De ezt meg te tudod jobban, hogy a bezártság tényleg eredményez ilyet, hogy egy idő után minden apró cseprő dolgon megsértődsz, beleállsz. Mert tegnap most például olyanon lett egy összeveszés az Anett, a Béres Anett és a Németh Kristóf között. Hogy
1: egy poént akartak csinálni a kígyóbőrrel, és ott hagyták?
0: Ja, de az egy előtte lévő nap. Ne, az is egy ilyen semmi.
1: Tehát miért kell ekkora vircsaftot csinálni?
0: A másik tegnap meg az, hogy a kondér, nem kondér, amiből a zuhany megy, mindegy ilyen, hordó, hogy a hordóban van-e víz, vagy nem, uh-huh. És amikor lett víz, hogy az Anett miért onnan hoz a kancsóba vizet, amikor ott van a íz, és miért nem onnan, tehát, hogy ilyen, még elmondani is unalmas, érted? Tehát még elmesélem ezt, hogy mi történt, még akkor én magam unom. Tehát, hogy ezek ilyen mondva csinált dolgok, de mondom, ezt talán te tudod jobban, hogy ténylegesen
1: Felnagyulnak, igen, tehát ott nagyon nagy, itt főleg olyan emberek között, akik kötelezően össze vannak zárva, és nem éltek együtt soha egy percet sem, és nem is akarnának a civil életben még barátokként sem közös csapatban lenni. Nekem is volt ilyen. Igen, nagyon-nagyon felnagyulnak. Én mondjuk inkább az árulást jobban utáltam, amikor áruló volt a csapatban, és én úgy éreztem, hogy valakit elárultak, tehát én nem ilyen piti dolgokon feküdtem ki, de azért volt nálunk is...
0: Te kivel vitatkoztál?
1: Én a Görgényi Fruzsival.
0: Görgényi Fruzsival, igen. Ja, tényleg mesélted is, Görgényi... megmondtam, hogy mi meg egy suliba jártunk a Fruzsival régen.
1: De nekem a Görgényi...
0: Nem volt barim, nyugodtan mondhatod.
1: Na, hát én nyugodtan fogom is, akkor is, hogyha barátod volt, tehát ez engem már nem érdekel.
0: Akkor még jobban. Igen. Barátod volt, de akkor még jobban.
1: Na
0: mondom.
1: Nekem ő az az energia, akivel soha nem tudnék kapcsolódni, mert nem érzem, nincsen közös pontunk. Tehát, hogy őt úgy mindig valahogy úgy éreztem, hogy el kell kerüljek, mert nekem sok volt, nagyon magas energiaszámon pörgött, túlszerepelte a dolgokat, szerepelt, imádott szerepelni, biztos azért, mert színitanodás volt, és nekem nem volt természetes, és éppen ezért úgy nem éreztem azt, hogy nekünk úgy feltétlenül nagyon...
0: Ő se szeretett téged?
1: Nem, és mindig belém is állt, holott soha nem piszkáltam. Tehát mindig úgy megtalált, hogy mit össze volt vágva egy ilyen kis picike kis kockákra kellett fokhagymát aprítani, és akkor talált benne nagyobbakat, na akkor az biztos, hogy én vágtam. Aha. Szóval, hogy mindig úgy kóstolgatott, tudod?
0: De ott finoman... lettem volna, édes Isten, egyszer adnám
1: és
0: meg...
1: És látod, ez is egy piti dolog.
0: Egyszer amúgy csak egy hétig nem vennék részt tovább ilyen fajta műsorban, mely nem bírnám, de egy hétig úgy szerepelnék veled egy ilyenbe, együtt menni egy Ázsiába, együtt lenni a farmba. A dzsungelben ne, mert már tegnap jött egy kígyó nekik éjszaka.
1: Jaj,
0: az összes lány fölállt az ágyra, de még volt, aki fiúként is fölállt, és az Árpa Attila volt a megmentő.
1: Én a fára másztam volna, adjám, az égbe másztam
0: és
1: volna.
0: És az Árpa Attila fogta meg a kígyót.
1: Hát persze, hát figyelj, a legnagyobb macsó.
0: Amúgy tényleg az.
1: Az mi?
0: Pitangpali, tényleg. Tehát, hogy az, egy igazi férfi az Attila szerintem, amúgy az Árpa
1: még
0: Attila.
1: Akkor is megfogta a kígyót, ha félt tőle.
0: Meg.
1: A nagyon kígyót.
0: Mondta is, hogy azt mondja...
1: Győző, mit csinált
0: jaj,
1: volna?
0: Jaj, de kígyó.
1: A Győző szerintem kiszaladt volna.
0: Ne, ő ment volna. Jaj, celeb vagyok, mentsetek ki.
1: Egyből. Hát figyelj, Gyuszi, én azt tudom neked mondani, hogy szerintem én egy nyugodt ember vagyok, addig, amíg ki nem zökkentenek a komfortzónámból. Mert
0: na,
1: hogyha...
0: igen, akkor is lettem volna veled egy ilyen műsorban, ha egy
1: igen,
0: hétig
1: de velem
0: nézném.
1: Egyébként szerintem jó egy műsorban lenni, mert én engem el tud kapni a gépszi, tudok hajtani, tudok menni, hogyha úgy
0: termeltél?
1: Látom. Termeltem is, igen. igen, persze volt, amiben nem. Tehát, hogy amikor kis kosarakat kellett fonni nádból, akkor mondtam, hogy gyerekek, én inkább ebédet főzök nektek, de hogy nekem ehhez türelmem, meg, uh-huh. meg tehát, hogy följött egy néni, érted, olyan papucsokat, meg olyan kosarakat font, és akkor 3 másodperc alatt mutatta meg ezt ide, ezt oda, ezt oda, így néztem, mondom, na jó van, mondom, én akkor sütök egy jó bodakot.
0: Mondod kellett, hogy jó vagy már, nénye, jó vagy már.
1: Mondtam, de én abban teljesen hátraléptem, szóval, de amikor meg úgy volt, hogy versenyhelyzet van, vagy úgy van, hogy versenyhelyzet van, akkor szerintem velem jó egy csapatba lenni, meg én...
0: Küzdőszellem vagy.
1: Abszolút, igen, uh-huh. meg azért szeretek nevetni, szóval, hogy így azt szeretem tudom. A jókedvű dolgokat. Én inkább nevetve élek túl, mint konfliktusokkal.
0: Hát itt sokan nem, és itt mondtad ezt a teátráliságot ugye a Fruzsi kapcsán, Csűn. Hogy ugye itt is ugye az Anger Zsolt és a Németh Kristóf ugye viszik ezt ott a színház vonalat. Uh-huh. Én, aki szintén egy színész végzettségű ember vagyok, és nem áll tőlem távol a teátrálisság, sőt, nyilván szeretem nézni, de nem egy ilyen szituban, amiben
1: sok
0: most
1: már.
0: Itt tök van. Sok.
1: Ott te ezt a kígyós poént, a kígyóbőrös poént, azt, tehát hogy ott is volt egy összeakadás.
0: Igen, és ott ők mondták, hogy ez nem jó poén, meg nem kell, meg én azt mondom, hogy ez még belefér, hát most aztán, amikor kiderült, hogy a piros csapat hogyhatja ott a sárgáknak a fönti szép házat, igen. Na hát ahhoz képest ez a kígyóbőrös poén, ez egy semmiség volt. Meg az, én azt nem bírom az ilyen műsorokban, amúgy olyan, mint egy jó nyomozó, vagy hát nem vagyok ettől jó nyomozó, mert én látom a felvett anyagot, hogy hazudnak egymás szemébe, szemrebbenés nélkül úgy, hogy erről van videó felvétel. Tehát, hogy
1: kellemetlen.
0: Mert az, hogy én itt most mondjuk lekapcsoljuk az adást, és én mondok neked valamit, amit csak te hallasz, és utána adásba ezt letagadom, hogy bizonyítod be, hogy mondtam.
1: Nagyon
0: de
1: kellemetlen.
0: Ők, hát egy nem tudom mennyi a nézettsége a műsornak, de biztos, hogy több százezeres nézettsége 100% hogy van. Hát hallják, és egymás szemébe belehazudnak szemrebben és nélkül, és utána a szerkesztők...
1: Elfelejtik már, hogy ott volt a kamera, és
0: igen, és a szerkesztők minden. Ügyesek, pont bevágják azt a részt, ami az ellenkezőjét bizonyítja be, és akkor tényleg ehhez nem kell kalambónak lenned, hogy azt mondd, hogy ember, te hazudsz.
1: Bizony. Nálunk is biztos volt ilyen, már így annyira nem emlékszem.
0: Te hazudtál, de én azt tudom.
1: De azt tudom, hogy engem rettenetesen próbáltak a szerkesztők ilyen vérmes, ilyen igazságharcosnak beállítani, miközben az áldozat meg a Fruzsi volt, uh-huh. de közben ő pedig egy áruló volt, tehát hogy így muszáj ezt kimondanom, mert ez történt. Igen, ott a Vajtó Lajosnak meg nekem, tehát itt volt egy olyan történet, akkor most már elmesélem, hogy a Vajtó Lajos arra kérte a Fruzsit, hogy ezt ott talált cicát ne vigye be a parasztházba éjszakára. Kaptunk egy kis kenelt, azt a cicát ki is lehetett volna rakni egy kis kenelbe, egy másik helységbe, semmi gondja nem lett volna annak a kis cicának. De a Fruzsi csak behozta, a Lajos meg ki volt, mert oda pisilt, oda kakilt, és tényleg oda bekakilt a szobába, rendesen büdös volt, egy csomó macska kakit takarítottam ki én saját kezemmel, és nem a Fruzsi. És akkor ugye a Lajos, én a Lajos mellé álltam, a Fruzsi meg ugye harcolt a saját dolgaiért, és hát ezt nem rögzítette éppen ezt a konfliktust a kamera, hogy a cicát megkérte a Lajos tök szépen, hogy ne tartsa a házba, ezt nem rögzítette a kamera, éppen ezért ez olyan volt, mint a meg se történt volna. És aztán mindegy, aztán utána ezen volt egy konfliktus, és én a Lajos pártján voltam, és a Fruzsién nem, aztán utána így kettőnk között ez, miután a Lajos már hazament, kettőnk között ez folytatódott, ez az ellenszenve, és ennyi volt. Uh-huh. Tehát most már...
0: Hát ez is egy... Na mindegy, érted, tehát ezen a valóságban is persze össze tud az ember feszülni, tehát a kinti világban.
1: Igen, és aztán közben utána meg a szerkesztők nyilván úgy vágták, ahogy akarták, a Fruzsiból egy szelíd áldozat. Ártatlan áldozatot csináltak, belőlem meg egy véreszájú fenevadat, és aztán amikor meg már, tehát mindig azt vágták be, hogy csak mint egy hamupipőke, hogy csak a Fruzsi mosogat. Ez hihetetlen volt nekem ezt egyébként visszanézni, hogy, hogy ezt miért csinálták. Nem értette. Hát jó, de én nyilván értettem, hogy, a nézők utálkozzanak, és hogy kellett a nézőknek egy áldozat, meg kellett egy olyan, belőlem meg azt vágták be, hogy alszom. Míg a fruzsi meg mosogat. Tehát ugye ez volt bevágva. De tényleg.
0: Jó, nem az, hogy cool and the gang,
1: és
0: ugye?
1: És közben meg amikor aludtam, akkor meg azt meg elfelejtették hozzárakni, hogy hát igen, ott a Zsuzsi lázas volt. Tehát, hogy ez valahogy ez ilyen rossz, sajnos ez így van, de aláírod, hogy azt vágnak be belőled, amit akarnak. És hát így hát könnyű hirtelen könnyű áldozatot, tűni, meg ellenszenvesnek, miközben halálosan takarítottam az állatokat, egy nap vagy tízszer adtam annak a szerencsétlen tehénnek inni, meg a borjának. Ezekből nem került be olyan sok képkocka, miközben megszakadtam a melóba, de az, hogy persze, amikor lázas voltam és aludtam, az persze, azt bevágták, miközben Fruzsi megmosogatott. Szóval, hogy
0: aha, értem.
1: Nagyon ki tudják szemétmódon csavarni az utómunkával azt, hogy a néző mit lásson, és közben meg, ami meg ott történik, az meg figyelj, árnyékában nincsen.
0: Elhiszem, hogy itt sem pontosan ez történik.
1: Nagyon rossz volt nekem ezt látni. Elhiszem,
0: de neked látod, igen, a vágás miatt volt rossz, itt viszont azoknak a szereplőknek, akik ugye ez egy tavaly nyári forgatás volt, ugye, ha jól tudom, akik most visszanézik, már pedig gondolom nézik, na azok most, amikor egymás szemébe belehazudtak, és még meg is esküdnek, hogy hát ez így volt, és így meg úgy meg, és most meg látják, erre nincs mentség, ez nem vágás kérdése.
1: Nem vágás kérdése,
0: hogy jaj, hát de úgy vágták meg, mit? Azt, hogy ezt mondtad?
1: Persze. Hát olyat nem lehet, így van.
0: Na, tehát, mindig mondom,
1: tehát neked mindig az a legnagyobb védekezési lehetőséged, hogy te elmondod, tehát neked mindig az tényleg az a pajzsod egy ilyen műsorban, hogy azt mondod, ami történt, hogy az igazságot, mindig az igazságot, vagy az interjúban, amit mondasz. Tehát ezek nagyon fontosak egy ilyen reality-nél, ezt megtanulja nyilván az ember,
0: bizony.
1: De nagyon sok esetben ezeket be se vágják.
0: Persze.
1: Tehát, hogy te hiába mondod el a te saját igazságodat, be se vágják, mert azt mondják, hogy hát arról az éjszakáról nem született semmi képkocka, arról nem beszélünk, mert az meg se történt. Holott ott volt egy konfliktus. Hát mindegy.
0: Mindegy is, hát ettől amúgy tud jó lenni, mert látod, én is nézem, tehát nem akarok itt tényleg én is így álszentkedni, hogy most jaj, de gondjű, meg íze, és többen
1: embereket
0: nézem.
1: Nagyon-nagyon rossz színben is tud feltüntetni egy ilyen reality.
0: Hát igen. Itt most, aki nagyon nagy ilyen unszimpátiának van kitéve szerintem, vagy hát unszimpátiát élvez, ha lehet ilyen képzavarral élnem, az például az Anger Zsolt a sárga csapatban. Maximálisan olyan kis, meg valahogy az a német Kristóf Dérheni páros is érdekes, hogy itt igazából mindig mindenkit úgy beszélnek ki, hogy a Kristófot sem kedvelik sokan, mert sok vele a konfliktus, de a Henny, mint csapatvezető, viszont úgy kimarad ebből. Tehát a Henny a legrafináltabb ilyen szempontból.
1: Jó, igen, mossa kezeit.
0: Ő mossa kezeit ezekből a sztorikból, úgyhogy nagyon ügyesen játssza ezt a játékot. Mert az akárhogy nézzük, ez egy játék azért valahol.
1: Hát ezt meg kell nyerni, ezt itt végén egy személyes játék marad. Persze.
0: Jó, hogy ez pénz
1: díja.
0: És a napi gázsit is megkapja, meg a fődíjat is? Azt nem tudod. Jó, mindegy, hagyjuk ezt. Csak az én... Hát tudod, egyből már meghallottam, hogy pénz, már vettem elő a izét, számológépet.
1: Hát igen, nyilván megkapja, de akkor úgy egybe a nyeremény.
0: Ja.
1: Tehát a nyereményen túl már nem tud napi gázsikban is összeadódni, mert az akkor többre
0: jön neki. Az akkor már nagyon
1: neki.
0: Komoly lenne, igen.
1: Igen.
0: Jó, na mindegy, ez most csak záróakkortként kérdeztem, mert hogy a mai napra és a hétre búcsút veszünk tőletek, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ma, szombaton és vasárnap csodaszép idő lesz, használjátok.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigányesküvői szokások. A roma köznyelvben cigányesküvő kultúrája rendkívül gazdag és sokszínű. Nincs egyetlen roma közösségre érvényes esküvői szokásrendszer, a hagyományok családonként, közösségenként, illetve attól függően is változhatnak, hogy az adott család melyik roma közösséghez tartozik, és mennyire őrzi a régi szokásokat. A magyarországi roma esküvőkön ezért egyszerre jelenhetnek meg ősi, közösségi hagyományok és a modern polgári vagy egyházi esküvők elemei. A családok szerepe. A hagyományos roma kultúrában a családnak kiemelkedően fontos szerepe van, ezért egy esküvő sokszor nem csupán két fiatal, hanem két család kapcsolatának is fontos eseménye. A nagyobb család és a rokonság részvétele különösen jelentős lehet. Régebben bizonyos közösségekben a házasság előkészítésében a szülőknek és az idősebb családtagoknak is nagy szerepük volt. A fiatalok párválasztása és az esküvő kérdése a családok közötti megbeszélések részét képezhette. Napjainkban természetesen nagyon sok roma családban a fiatalok saját döntése alapján házasodnak, és az esküvő szervezése is a modern esküvőkhöz hasonlóan történik. Lánykérés és eljegyzés. A hagyományos közösségekben a lánykérésnek különösen nagy jelentősége lehetett. A fiú családja felkereste a lány családját, és a házassági szándékot a család előtt kifejezték. Ilyenkor az idősebb rokonok véleménye fontos szerepet játszhatott. Az eljegyzéshez kapcsolódóan ajándékok, ételek és italok is megjelenhettek. Az esemény egyben lehetőséget adott arra, hogy a két család közelebbről megismerje egymást, és megkezdődjön az esküvő előkészítése. A mennyasszony és a mennyasszonyi ruha. A mennyasszonyi ruha a roma esküvők egyik leglátványosabb eleme. Sok modern roma mennyasszony klasszikus fehér mennyasszonyi ruhát választ, gyakran nagy, díszes szoknyával, csillogó részletekkel, hosszú fátyollal és különleges ékszerekkel. A hagyományosabb öltözetek között azonban megtalálhatók színes, gazdagon díszített ruhák. Egyes közösségekben a ruhaszíne, anyaga, mintája vagy díszítése kulturális jelentőséget hordozhat. A mennyasszony megjelenésének fontos része a hajviselet és az ékszer. A nagy, feltűnő fülbevalók, nyakláncok, karkötők és hajdíszek sok esküvőn a gazdagságot és az ünnepi alkalom különlegességét hangsúlyozzák. A roma esküvő elképzelhetetlen lenne zene és tánc nélkül. A zene a közösségi élet legfontosabb kifejezési formája, ezért az esküvőn a legfontosabb szerepet a zene kapja. Az esküvőkön megszólalhatnak hagyományos romadalok, magyar nóták, mulatós zenék, modern slágerek és természetesen különböző roma zenei stílusok is. A zenészek és énekesek gyakran hosszú órákon keresztül szórakoztathatják a vendégeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Lépjünk ki azokból a félelmekből, amelyek fogva tartanak minket, és amelyeket többnyire mi táplálunk. Szép napot kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. A séma valójában egy régi forgatókönyv, amit még gyerekkorunkban írtunk. Ezt a forgatókönyvet még gyermekkorunkban írtuk meg mindannyian, és úgy, hogy észre se vettük. A séma mindig azt suttogja a háttérben, hogy mire számíts másoktól, mire számíts a világtól és saját magadtól. Csak nem biztos, hogy mindig igaza van. Ahhoz képest viszont elég szépen nagyban befolyásolja az életünket, a reakcióinkat, a döntéseinket és a nehézségek viseléséhez való viszonyunkat is. Úgy, ahogy mondtam, hogy nem is tudunk róla. És még akkor is fontos és kemény üzeneteket küld neked, ha csak éppen késik a busz. Miért? Mert hogy ez a kis apró történés rátenyerelt arra a fájó részre, ami nekünk korábban gyerekkorunkban íródott be. Egy gyermekkori sérülés általában valami negatív eseménnyel beíródott minta működésbe kezd, és elkezdünk rá úgy reagálni, mint az a kisgyerek, aki éppen akkor abban az életkorában találkozott valami negatív eseménnyel. Most fussunk át azon, hogy milyen sémák vannak. A sématerápia 18 alapsémát különböztet meg, és ezek több nagy csoportba sorolhatóak. Összesen 5 nagy csoportja van a sémáknak, az első csoportba tartoznak az elhagyás és a biztonság hiányából kialakult sémák. Ide tartozik az elhagyatottság, instabilitás séma, érzelmi megvonás séma, bizalmatlanság, bántás séma, csökkent értékűség, szégyen séma, társas izoláció, tehát leválasztás, elutasítás séma. A másik nagy csoport az önállóság hiányából kialakuló sémák, itt a dependencia, vagyis az alkalmatlanság sémáról van szó, az összeolvadtság, éretlenség séma, illetve van egy harmadik is, a kudarc séma. A sémák másik nagy csoportjába tartoznak azok a sémák, amelyek a korlátok hiányából alakultak ki, amikor a gyereket nem korlátozták, keretezték egészségesen. Itt szerepel a feljogosítottság, grandiozitás, nagyszerűség vagy nagyképűség séma. Ez utóbbit csak én nevezném így természetesen, és ide tartozik az elégtelen önkontroll, vagyis az önfegyelem hiánya. A negyedik csoportba azok a sémák tartoznak, amelyek a másokra irányultságból alakultak ki, ilyen a behódolás, az önfeláldozás és az elismerés hajszolás séma. Az ötödik utolsó csoportban pedig a túlzott éberség és gátoltság nyomán alakul ki a negativizmus, pessimizmus séma, az érzelmi gátoltság séma, könyörtelen elvárások és mércék, hiperfelelősség sémája, és van a büntetőkészség séma. A következőkben majd sémánként bontva megmutatom, hogy hogyan alakulhatnak ki, hogyan működnek, és hogyan gátolnak minket, valamint, hogy hogyan lehet átírni ezeket a mintázatokat, hogyan lehet megváltoztatni őket. Nézzük az első sémát, ez nem más, mint az elhagyatottság, az instabilitás séma. Hogyan alakul ki? Amikor a gyerek azt tapasztalja, mert hogy minden séma a gyerekkorban íródik be, szóval amikor egy gyermek azt éli át, hogy a fontos felnőtt csak jön-megy, vagy nem lehet rá számítani. Ilyenkor egy gyerek elkezd éber lenni, mindig figyelni a veszélyre, hogy mikor tűnik el megint. Ez a séma riasztóként működik bennünk. Mindig készenlétben tart, hogy ne érje minket váratlanul az elkerülhetetlen veszteség. Tehát él bennünk egy ilyen kép, hogy a veszteség úgy is jönni fog, hiszen ezt tapasztaltuk és meg is tanultuk. Később, aki ebben él, könnyen túléberré válik. Ha párért csak mondjuk elmegy a barátaival, a lelke már csomagolja a bőröndöt, mert ő abban a pillanatban nem felnőttként reagál a dologra, hanem bekapcsolódik benne az a gomb, az a terület, elkezd vörösen villogni, ahol ő gyerekkorában sérült, és az akkori sérült gyerekként áll hozzá felnőtt korában is egy adott szituációhoz. Az elengedés nem veszteség, hanem bizalom. Most nézzük a másik sémát, aminek a neve az érzelmi megvonás. Ennek lényege, hogy a gyerek nem kapta meg azt, hogy az érzéseire figyelnek, hogy meghallgassák, elfogadják. Megtanulja, hogy az érzelmeim úgysem számítanak. Milyenkor a gyermekben a lélek lehalkítja az érzéseket, hogy ne fájjon annyira. Később felnőttként nehezen kér, nehezen mutatja ki, hogy mire vágyik, és gyakran érzi azt, hogy senki sem érti meg igazán. Nézzük a következő sémát, ami a bizalmatlanság, a bántás sémája. Ennek lényege, hogy a gyerek sokszor tapasztalta, hogy akihez közel ment, az megszégyenítette, bántotta vagy kihasználta. Ez ellen úgy védekezik ilyenkor a lélek, hogy bizalmatlanságot épít, hogy megvédje magát. Tehát már előre eldönti, hogy nem fog bízni a másikban, mert tudja, hogy biztosan jön egy veszteség, a csalódás, és ettől megvédendően nem bíz senkiben. Később a bizalmatlanság miatt gyakran el sem jut a valódi közelségig a kapcsolataiban. És akkor nézzük, hogy egy párkapcsolatban ez hogyan tud alakulni. Roland gyerekkorában az apja sokszor gúnyolta őt, amikor érzelmes volt. Most, ha a párja közeledik, automatikusan gyanakvó. Biztos átver. Be fog csapni, meg fog csalni. A megoldás az lehet, hogy tudnilik a bizalmat, mint ahogyan a hálát is, fokozatosan újra lehet tanulni. Vigyázz, nem vakon, hanem ésszel, bölcsen, lépésenként dönti el az ember, hogy milyen bizalmi körbe engedi be a másikat. És ennek a történetnek úgy lehet szép vége, ha Roland végül megtanul különbséget tenni a múlt árnyéka és a jelen embere között. Bizonyára kezd mindannyiunknak leesni, hogy itt a megoldás az lesz majd, hogy a múltat és a jelent két külön történetként kezdjük el kezelni, és megtanuljuk, hogy erre nekünk van lehetőségünk. Ez nem egy vakmerőség, hogy a pillanatot vagy a jövőt másképp kezelem, mint a múltat. Ugyanis nem minden ölelés mögött van kés, ezt kell megtanulnia Rolandnak. Na nézzük, hogy a szülő-gyerek példában, amikor a szülő él ezzel a bizalmatlanság sémával, hogyan is alakul a történet. Kialakulása történhet úgy, hogy Marika szülei mindig kihasználták, ha megnyílt. Például elárult valakinek egy titkot, és ők azt később annak az illetőnek visszamondták, és így Marika bajba került gyerekként. Most felnőttként nehezen bízik a saját gyerekeiben is, folyamatosan teszteli őket. Megtanulhatja fokozatosan visszaengedni a bizalmat, először csak apró dolgokban. És a történetnek úgy lehet egy igazán építő vége, hogy amikor a gyereke titokban karácsonyra rajzot készít neki, Marika felnőttként most először elhiszi, hogy ez tényleg szeretetből van. Ahogyan láthattuk az eddigiekben, a sémák nem feltétlenül ellenségeink. Régi testőrökök, akik valaha védeni akartak minket, csak épp ma már nincs csatatér, és más lehetőségekre és eszközökre van szükségünk. A változás nem arról szól, hogy eltünteted a sémát, hanem hogy te irányítod a hangerőt. És ha néha túl komoly lenne az egész, emlékezz, mindenki kicsit defektes biciklivel gurul az élet útján. A lényeg nem az, hogy nincs-e nyekergés, hanem hogy te vezesd a kormányt.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából, és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztató ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezető száron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatások után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozó Irodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített tövezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz, helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Nem le-

0: 98.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom én.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Legyen bátorságunk elengedni azokat az identitásokat, önmeghatározásokat, amelyekkel korábban tévesen azonosítottuk magunkat. Szeretettel köszöntök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Milyen sémákról is van szó? Azokról a mintázatokról és hiedelmekről, amelyek gyerekkorunkba íródnak be, majd később felnőtt korunkban ugyanezek a mintázatok már akadályozzák az emberekkel való viszonyunkat, a kapcsolódást, a bizalom kialakulását. Megbeszéltük korábban, hogy a sémáknak fő csoportjai is vannak. A 18 séma 5 nagy csoportba tartozik. Az első csoportba tartozik az elhagyatottság, instabilitás séma, az érzelmi megvonás, a bizalmatlanság, bántás séma. Ezekről volt eddig szó, és most következik az első csoportból a negyedik, mégpedig a csökkent értékűség, vagyis szégyen séma. Ennek lényege az a mély belső meggyőződés, hogy velem valami alapvetően nincs rendben. Ha valóban megismernek, majd elutasítanak. Olyan ez, mint egy láthatatlan pecsét a homlokon. Nem vagy elég jó, érzi magáról az az ember, aki ezzel a sémával él. Nézzük is, hogy hogyan alakulhat ki. Ha gyerekként sok megszégyenítés, gúnyolódás, bántás, kritizálásért. Vagy akkor is, ha a gyereknek nem az értékeit látták, hanem mindig a hibáit szedték elő a szülők vagy a környezete. Aztán van egy olyan kialakulási mód is, ha az elég jó helyett csak a tökéletes volt elfogadható a szülőknek vagy a környezetnek. A védekezés ebben a gyermeki időszakban arról szól, hogy a gyerek a szégyenérzetet beépíti, és inkább elrejti önmagát, mert akkor talán nem bántják tovább. Tehát nem mutatja meg, hogy ki ő valójában, és a szégyenérzet az ő identitását, önmeghatározását képezi. Később felnőttként nem meri majd vállalni önmagát, és hát hol mutatkozik ez meg a legerősebben és legtragikusabban sokszor? Természetesen a párkapcsolatokban. Ilyenkor a felnőtt fél az intimitástól, itt most nem elsősorban a testiségről van szó, hanem egy olyan erőtérről, ahol az ember meri önmagát adni, előmer lépni saját magaként, fölvállalva magát, mégpedig úgy, hogy szeretetőnek is tartja, elfogadhatónak a személyét. Na most ez az, amit a csökkent értékűség vagy szégyen sémával élők nem tudnak megtenni, félnek az intimitástól, a kritikától, gyakran kisebbítik magukat, vagy álarcot vesznek fel. Ahogyan korábban ezt el is mondtam, a sémáknak az az egyik jellemzője, hogy nem tudunk róla, hogy csináljuk. Tehát ezt mind öntudatlanul tesszük, ha valaki mondjuk szembesíteni akarna valakit a saját sémájával, például azzal, hogy ő folyamatosan álarcok mögött él, akkor nagyon meglepődne és igaztalan vádként hangozna afelé, aki ebben a sémában van. Nem tudunk tehát róla, hogy így élünk, ugyanakkor nagyon erősen motivál minket és mozgatja az egész életünket egy-egy séma. Jellemző, hogy ezek az emberek általában sok közhelyet használnak, tehát külső panelekből építik föl a mondani valójukat. És hát tulajdonképpen nem valamennyiünknek ez az egyik legnagyobb problémája, hogy ha megismerünk valakit, mondjuk nézzük most párkapcsolati szempontból, és azt gondoljuk, hogy ő csak azért gondolja azt, hogy szeret engem, mert nem ismer valójában. Ha tudná, hogy milyen vagyok, akkor biztosan elfordulna tőlem. Vagy nem szabad önmagamat adnom, mert akkor nem leszek elég jó, akkor nem fog a másik szeretni. Folyamatosan valaki másnak kell adnom, mutatnom magam ahhoz, hogy egyáltalán elfogadjanak. Gondolom nem kell ecsetelni, hogy mennyire ördögi kör ez, hiszen hogyha az ember sohasem önmagát adja, akkor hiába kap bármilyen elismerést, bármilyen tapsot és szeretetet, az sohasem a valódi önmagának fog szólni. Tehát ő maga, a valódi énje és pszichéje, az egész lénye érintetlenül marad. Mert akit nem szeretnek, az valójában nincs megérintve. Lehet az ilyen személynek ezer hódolója és rajongója, tulajdonképpen egyetlen egy like sem neki szól valójában. Nem tökéletes embernek kell lennünk, és nem is tökéletes emberekkel kell körülvenni magunkat, hanem elég jónak kell lennünk, és elég jó emberekkel kell körülvenni magunkat. A szégyen sémáról nagyon fontos megtanulnunk, hogy hazug. És itt nem a felelősség eltolásáról van szó. Ezeknél az embereknél pont az a probléma, hogy túlságosan ők akarnak felelni minden történésért a világban, és mindenért magukat hibáztatják. Az a képzetük, hogy ha valami rosszul alakult, az az ő hibájuk. És a csökkent értékűség vagy a szégyen sémával élőknek szintén meg kell tanulni, hogy a szerethetőség nem kiváltság, hanem alap. És előttem az rajzolódik ki most így a sémákat mélyebben megismerve, nagyon fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a múlt és a jelen között. És a jelen történéseit ne a múltban ragadva, onnan kiszólva próbáljuk megoldani, hanem lépjünk át a múlton, erre vannak különböző technikák, és érkezzünk meg a saját jelenünkbe, a saját időnkbe és terünkbe. Ez valami olyasmi, mint amikor az ember fölmegy a felhők fölé, mondjuk egy repülőgéppel, és valóban megtapasztalja, hogy a felhők fölött mindig süt a nap. Ez a napos rész a jelen, amiben van lehetőségem sütkérezni a napfényben, hogyha elhiszem, hogy a felhők azok sok esetben a múlthoz tartoztak. Az elhagyás és a biztonság hiánya nyomán kialakuló társas izoláció, leválasztás, elutasítottság séma az, ami most terítékre kerül. Ennek lényege, hogy a lélek egyfajta bizalmatlanságot épít, hogy megvédje magát. A bizalmatlanság miatt gyakran el sem jut a valódi közelségig. Azt hiszem, hogy ez ma az elmagányosodó és atomizált társadalmukra elég erősen jellemző séma. Nézzük, hogy hogyan is alakulhat ki. A belső érzés, hogy én nem tartozom sehova. Mindenki való valahová, csak én nem. És ez nem arról szól, hogy valaki ténylegesen egyedül van-e vagy nincs, hanem hogy belül úgy érzi, kívülálló. Kialakulása úgy néz ki, ha a gyerekkorban valakit kirekesztettek, gúnyoltak, vagy más volt, mint a többiek. Aztán az is elég erősen hozzájárul egy gyerekkori beíródáshoz, hogyha a családban nem élt át egy tartozás élményt, a család nem adott neki ilyet. Az is előmozdíthatja egy ilyen séma kialakulását, de otthon sok volt a távolságtartás, az ottani személyek valójában nem kapcsolódtak mélyen egymáshoz. A védekezés ekkor úgy néz ki, hogy a gyerek inkább magára marad, mint hogy újra kirekesszék. Tehát nem akarja az újbóli kirekesztést átélni, ezért úgy dönt, hogy nem akar tartozni senkihez, hogy a visszautasítás élményét ne kelljen többé átélnie. Ez később természetesen felnőtt korban nagyon gátolhatja, mert sokszor nem mer közösségekbe belépni, vagy nem képes már. Inkább nem is próbálom, mondja, így a séma egy önbeteljesítő jóslattá válik. Tényleg valóban újra és újra kívülálló marad. A megoldás az lehet, hogyha kezdi felismerni, hogy a távolságtartás nem védi meg semmitől, hanem épp megerősíti a magányát, s a séma elkezd halkulni. Tehát a múlt már többé nem jár a mában, sem a jövőben. A kívülálló érzés sokszor egy régi történet. Nem kell mindig a sarokban maradni, elég egy lépés a kör közepébe. Ezzel a kirekesztéssel kapcsolatban nekünk romáknak azért elég sok élményünk van. Nagyon fontos, hogy ezekben a szituációkban mind a kirekesztő, mind a kirekesztetnek föl kell tennie magának azt a kérdést, hogy vajon mi az, amit nem jól érzékeltem a másikból. Mi az a hozzáállás, attitűd, ami megakadályozott abban, hogy valóban megismerjem a másikat. Mert az teljesen természetes látni, hogy a kirekesztő kiterjesztette egy ismeretlen emberre a korábbi múltbéli tapasztalata alapján a maga értékítéletét. De ugyanúgy a kirekesztett szintén egy torz dolgot tapasztal, mert hogy azt éli át, hogy nem csak az az egy ember, aki mondjuk nem cigány rekesztette ki őt, hanem kiterjeszti ezt az attitűdöt, ezt a hozzáállást az összes nem cigány emberre, aki körülötte él, vagy akivel csak találkozhat. Tehát mind a ketten be vannak zárva egy rosszul értelmezett ismeretbe. Vajon mi lehet az első lépés, ami ezt a bezártságot lebontja bennünk? Talán az egyik lehet az, hogyha olyan helyzetekben, ahol nincs feszültség mondjuk, és egy általam nem kellőképpen ismert emberrel találkozom, akkor megpróbálok ráfigyelni, és valamiféleképpen nyitott vagyok a kontaktra, a kapcsolatba lépésre. Legyen az csak egy rövid beszélgetés akár az időjárásról, vagy a derékfájásról, tehát valami teljesen triviális hétköznapi dologról, és arra figyelni a beszélgetésben, hogy ezeket a kérdéseket tudjuk nagyon azonosan látni, vagy legalábbis közel azonosan. Tehát, hogyha olyan helyzetekben, ahol nincsen feszültség, megpróbálunk közelíteni a másik felé, pontosabban megengedjük az életnek azt, hogy valami új tapasztalatot kapjunk valakivel kapcsolatban. És megengedni az újat, az nagyon az élettel való együtt mozgással tud azonos lenni. Az élettel, amely mindig új utat tör magának, szinte minden irányból és minden irány felé tartva. A bezárkózás, az egymástól való elválasztottság, az végső soron előbb-utóbb mindenkit magányra ítél, és soha ne feledjük el, hogy a szemet szemértbe mindannyian belevakulunk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány hajviseleti szokások. A hosszú haj szerepe. A hagyományosabb roma közösségekben a nők hosszú hajának különösen nagy jelentősége lehetett. A hosszú, ápolt haj a nőiesség és a szépség egyik fontos kifejezője volt. A hajat gyakran gondosan fésülték, fonták, különböző díszekkel tették ünnepélyessé. A haj ápolása sok családban anyáról lányára öröklődő tudás volt. Az édesanyák és nagymamák megtanították a lányoknak, hogyan kell a hosszú hajat kifésülni, befonni és különböző alkalmakra elkészíteni. A fonás praktikus és esztétikus hajviselet is lehetett. A hosszú hajat gyakran egy vagy több fonatba rendezték, amely így kevésbé akadályozta a mindennapi munkát. Az ünnepi alkalmakkor a fonatok különösen szépen kidolgozottak lehettek. A hajba szalagokat, díszeket vagy más kiegészítőket is fonhattak. A fonásnak közösségi oldala is lehetett. A család nőtagjai egymás haját készítették el, így a hajápolás egyben közös, családi tevékenység volt. A hajba font szalag. A roma hajviselet egyik érdekes eleme a szalag használata. Egyes közösségekben a szalagok színei és a használatuk módja kulturális vagy esztétikai lehetőséget kaphatott. A szalagot gyakran a fonatba dolgozták bele, vagy a haj végére kötötték. Ünnepeken különösen szép, színes szalagokkal díszítették a hajat. Fontos ugyanakkor, hogy a szalag jelentőségéről sokféle népi magyarázat létezik, és nem minden színnek vagy minden roma közösségben azonos rögzített jelentése van. Ezért nem helyes például egyetlen színhez mindenhol ugyanazt a jelentést hozzárendelni. A kendő és a haj eltakarása. Bizonyos hagyományőrző roma közösségekben a női haj eltakarásának lehet jelentősége. Ennek egyik formája a kendő használata. A kendő nem egyszerűen divat kiegészítő lehetett, hanem a hagyományos öltözködés része. Egyes közösségekben a férjezett nők és az idősebb asszonyok másképpen hordhatták a kendőt, mint a fiatal lányok. A hajviselet, az öltözködés együtt fejezhette ki azt, hogy egy nő milyen élethelyzetben van. Lányok és asszonyok hajviselete. A hagyományos közösségekben előfordulhatott, hogy a lányok és a férjezett asszonyok hajviselete különbözött. A fiatal lányok gyakran szabadabban viselhették hosszú hajukat, míg a házas nők bizonyos közösségekben visszafogottabb vagy eltérő hajviseletet alkalmaztak. Ez azonban nem általános szabály minden roma közösségben, a hajviseletet ugyanúgy befolyásolhatta a család, a helyi hagyomány, az életkor és az egyéni ízlés. Az esküvői hajviselet egy igazán különleges alkalom, ezért a mennyasszony hajának elkészítése nagy figyelmet kaphatott. A hagyományosabb és a modern roma esküvőkön egyaránt előfordulhat hosszú díszes frizura. A modern mennyasszonyok gyakran választanak göndörített vagy hullámos hajat, gontyot, fonatot, hajékszereket és fájtlat. A gazdagon díszített frizura jól illeszkedhet a látványos mennyasszonyi ruhához és ékszerekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Az ember mindig többre képes, mint amit képzel magáról, vagy amit elhitettek vele. Szeretettel köszöntök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. A sémákról van szó, amelyek gyerekkorunkba íródtak be, és a mai napig itt vannak, itt élnek velünk, tudat alatt irányítják a motivációinkat, befolyásolják a vágyainkat, a kéréseinket és a reakcióinkat. Tehát nagyjából az egész életünket, úgy, hogy erről nem is tudunk. Több csoportba osztatóak és az elhagyás és biztonság hiánya nyomán keletkező sémák után most a második csoporttal, az önállóság hiányából kialakult sémákkal foglalkozunk. Ide tartozik három aranyos darab, a dependencia, vagyis az alkalmatlanság séma, aztán az összeolvadság, éretlenség séma, és végül harmadikként a kudarc sémája. Nézzük most először a dependencia, vagyis az alkalmatlanság sémát. Ennek lényege az a belső meggyőződés, hogy egyedül nem boldogulok, mások nélkül életképtelen vagyok. Hogyan alakul ki? Például, ha gyerekkorunkban mindig más intézett el mindent a gyerek helyett. Vagy ha túlóvták, sosem engedték próbálkozni. Az is sokat nyomhatott a latba, ha mondjuk kislányom, kisfiam, én majd megcsinálom, volt a háttérzene minden egyes olyan történésnél, amikor a gyereknek kellett volna valamilyen erőt kifejteni ahhoz, hogy másként alakuljanak a dolgok. Ilyenkor a gyerek védekezésképpen megtanulja, hogy a biztonság a másiktól függ, és nem tanul megbízni saját képességeiben, mert nem is ismeri meg őket. Később persze ez gátolja, mert felnőttként lefagy, ha dönteni kell. Sokszor kapaszkodókat keres, és nehezen áll a saját lábán. Nem lehet az, hogy a mostani fiatalabb generációnak a bizonytalansága, akár a párválasztásban, akár abban, hogy mivel is foglalkoznak pontosan, egy ilyen séma nyomán jelentkezik? Amikor korábban mindig más intézett el, és gondolt át helyettem mindent. Nézzük, hogy a párkapcsolatban ez az alkalmatlanság séma hogyan alakul. Beíródhat úgy, ahogyan mondtam, hogy Zsófi szülei gyerekkorában mindig mindent elintéztek helyette. Aztán most, ha a párja mondjuk nincs mellette, akkor pánikba esik a legkisebb ügyintézéstől is. A megoldás az lehet mondjuk egy terápiában, ha ott lépcsőzetesen újraépíti az önállóságát. Kicsi lépések nyomán biztos sikerélmények, támogatás, de nem helyettesítés. És igazán szépen tud alakulni egy ilyen történet, ha Zsófi egyedül mondjuk bejelentkezik egy orvosi vizsgálatra. És ha egyedül megy oda, nem omlik össze a világ, sőt, jól esik neki egy picit egyedül lennie, és erősíti az önbizalmát, hogy el tudott intézni ő is valamit. Ugyanez a mintázat a szülő-gyerek kapcsolatban úgy nézhet ki, hogy Mária túlfélti a gyereket, mindent megold helyette, és most a kamasz nem tud dönteni. Például nem tudja, hogy milyen kaját kér, majd anya eldönti és elintézi. Egy terápiában a szülő megtanulhatja fokozatosan átadni a döntéseket, támogatva a gyerekét, de nem helyettesítve. És ha később a gyerek maga megy ügyet intézni, kicsit félve, de megoldja, és büszke lesz magára. Az önállóság ugyanis nem bennünk született, hanem tanulható. És így a séma szépen lassan elkezd halkulni, amikor a mondat így szól, meg tudom csinálni. Eddig hat sémáról volt szó, volt az elhagyatottság instabilitás séma, az érzelmi megvonás, a bizalmatlanság bántás séma, valamint a csökkent értékűség szégyen, az elutasítottság séma, és most vettük a dependencia, vagyis alkalmatlanság sémát. Az közös bennük, hogy ez a hat séma egy régi védekezésből született. Ma már viszont az ahhoz hasonló szituáció nem ellenség, hanem egy jelzőfény. Megmutatja, hogy hol van elakadásom, és hol kell másképp reagálnom a dolgokra. Segít, hogy a kis lépésekben eszközöljük a változást, minden séma halkítható fokozatosan. A humor és az önirónia itt is nagyon fontos, mert egyrészt kiváló sebgyógyító, és valahogy emberibb módon gyengédebben állunk magunkhoz, amikor poénosan nézünk saját magunkra. A következő sémák majd az önállóság, a határok és a korlátok területéhez kapcsolódnak. Nézzük most először az összeolvadás éretlenség sémát. Ennek a lényege az, hogy nélküled nem tudok létezni sem. Ez a séma arról szól, hogy az ember elveszti a saját énjét a másik mellett. Egyszerűen nincsenek tiszta határok. Amit te érzel, én is azt érzem. Amit te akarsz, én is azt akarom. Ugye létezik ez az alapállapot az ember születésekor, amikor még nem tudjuk magunkat elválasztani az anyánktól. Ezért úgy éljük meg, hogy én és anya teljesen egy vagyunk. Tulajdonképpen nem is létezik az, hogy én és anya, mert csak egy megélés van, ami teljesen azonos az anyáival. Ekkor még nem tud róla a csecsemő, hogy ő egy másik személy. Nincs egy kialakult külön énje. Az egy későbbi szakasz az életkorban, amikor megtanuljuk, hogy anya és én két külön ember, külön akarat vagyunk, hát mi másba is nyilvánulna meg ez a legfeltűnőbben, amikor a gyerek egyszer csak elkezd nemet mondani mondjuk egy ételre. Gyakorolja, tetszik neki és szereti, hogy külön önálló akarata lehet. Ez az, ami a szülőknek ilyenkor azért feladja a leckét, amikor a bébi papi ott landol valahol a konyhakövön. Most nézzük, hogy egy pszichés elakadásban hogyan is néz ki mindez. Kialakulhat akkor, hogyha a gyereket egy túlóvó, túlkontrolláló, tehát túlságosan irányítani akaró közeg veszi körül. Mert ebben az esetben semmiképp sem úgy lesznek a dolgok, ahogy a gyerek csinálja, hanem úgy, ahogyan a szülő, és emögött azért erősen ott van a szülői akarat, és eltűnik a gyereké. Aztán az is beéri ezt az összeolvadtság, éretlenség sémát, ha nem volt tér gyerekkorban az önálló döntésekre. Vagy ha a gyermek egyfajta kiterjesztése lett a szülőnek, tehát a gyerekben az nyilvánult meg, amit a szülő akart, és nem rendelkezett önálló akarattal. Hogyan védekezik ilyenkor egy gyerek? Hát beolvad, mert így elkerülheti a konfliktust a szülőkkel, a környezettel, és biztonságban, barátságban érezheti magát velük. Később felnőttként ennek a gyereknek nehéz lesz önálló döntéseket hozni. Gyakori a függő kapcsolat. Néha annyira összeolvad valakivel, hogy a saját élete el is tűnik. Nézzük, hogy hogyan mutat ez egy pár kapcsolatban. Mondjuk Lili gyerekkorában minden döntést az anyja hozott helyette. Most pár kapcsolatban mindenkiben a másikhoz igazodik. Étterem, film, szabadidő, életcél, ezeket mind a másik döntheti el. Mi is alakul az ilyen életből? Hát az, hogy sohasem az történik, amit te valójában akarsz. Te mindig elviseled az életet, ahelyett, hogy irányítanád és befolyásolnád. Ez a kiegyensúlyozatlanság egy párkapcsolatban egy idő után még ha kimondja neked, ha nem, ha bevallja magának, ha nem, a másikat is zavarja. Mert nem egy megfoghatatlan és mindig folyamatosan hozzám alakuló, önmagában alaktalan valakivel szeretném megosztani az életemet, hanem valaki olyannal, aki karakteres, akinek vannak határai, akinek vannak olyan véleményei, amelyek nem feltétlenül azonosak az enyémmel. Lili megtanulhatja megkülönböztetni a saját érzéseit és vágyait. Kicsi, biztonságos lépésekben elkezdi felépíteni a saját énjét. Először azt mondja ki, most inkább máshova mennék. És azt tapasztalja, hogy nem dől össze a világ. A párja örül, hogy végre van valaki mellette, aki nem csak tükörként viselkedik. Aztán nézzük, hogy a szülő-gyerek példában hogyan is néz ki egy ilyen összeolvadás séma. Mondjuk Anikó saját gyerekkorában mindig az anyja minimása volt, az ő tükörképe, mindent ugyanúgy csinált, mint anyu. A saját gyerekétől is ugyanezt várja el, nem engedi őt önállósodni. Mi mindig mindent együtt csinálunk jelszóval. Ugyanakkor ez nem tesz jót sem neki, sem a gyereknek. Hiszen a gyereknek újra, mint ahogy a nő neki korábban, nem alakul ki majd egy saját álláspontja a dolgokkal kapcsolatban. A szülő, Anikó megtanulhatja, hogy a szeretet nem azonos az összetapadással. És ha a gyerek először megy egyedül táborba, az nem a világ vége. Persze Anikónak megengedjük, hogy amíg a gyerek a táborban van, az első napokban nyugodtan élje csak át a rettegést, aztán pedig majd legyen büszke, és a tábortól függetlenül este megnéz egy filmet, amit ő választott. Mert az igazi közelség, legyen az párkapcsolat, vagy szülő-gyerek viszony, vagy valami egészen más kapcsolódás, tehát az igazi közelség az nem beolvadás a másikba, hanem két teljes ember készfogása.

engem a párját ritkítja. Nem számít, milyen a színed, annál inkább legyen szíved. Szebb lehet a világ, ha te is így hiszed.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig a célforgalom hajthat csak és kizárólag be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak és kizárólag BKK járatok és kerékpárosok hajthatnak át. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és a parkoló sávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Szakaszos és időszakos sávlezárás nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban. Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva továbbá a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve a Városligeti fasor is a Bajza utcánál, viszont a szervíz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig további sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a fél útpálya a Köves úton, a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Városkapu utca között. Le van zárva a Szödligeti utca a Morzsa utcánál, illetve egyirányosították a Verseny utcát a Dózsa-György útnál. A Dózsa-György útról pedig nem lehet a Verseny utcába semmilyen formába sem behajtani. Szóval pontosan ezért vezessen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön a napsütésű lesz a főszerep, viszont azért időnként egy-egy kis gomoly felhő, fátyolfelhő előfordulhat, de csapadék előfordulása nem nagyon valószínű. A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkülhet, és mindezek ellenére is a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért eléggé nagy dolog ahhoz képest, hogy már tényleg szinte épp hogy nem október van, viszont a szombati nap folyamán főként északkeleten tartósan párás, ködös lehet a délelőtt, viszont szombaton napközben többnyire napos és száraz időre van kilátás országszerte. Délen, délnyugaton egy-egy felhő majd előfordulhat, ott egy minimális kis csapadék lehet majd, és a szombati nap folyamán 23 és 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig gyakorlatilag a nap első felében mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, viszont a vasárnap délutánján északnyugat felől erőteljesebben felhőzet növekedésre és számottevő csapadékra is lehet majd számítani. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél, majd vasárnap délutánig 25 és 30 fok között mérhetjük majd a csúcshőmérsékletet, úgyhogy szerintem egy eléggé jó kis hétvége elé nézhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Hatalmas szeretettel várom és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerint legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Robitól kaptam nem olyan rég. Sziasztok, Robi vagyok, Újpestre szeretnék küldeni egy zenét a szerelmemnek, Vanessának. Nagyon szépen köszönöm, hogyha teljesíted a kívánságot. Na hát akkor Robi élete szerelmének természetesen Újpestre a Vanessának fog szólni egy dal, Kamimo Sász, Leila és Gyémi duettje. Nagyon sok szeretettel elindítom, mielőtt még bemondanám azt, hogy 0630303010, ezt a telefonszámot társázzátok, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, egy szóval zenei kívánságokat, vagyis ez kettő szó volt, de értitek. Most jöjjön akkor Leila és Gyémi.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap 3-tól 6-ig csak és kizárólag a tiétek vagyok, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítenem kell, és hát teljesítem is nagyon sok szeretettel, úgyhogy következzen Lakatos István és a kedves SMS-e, ha úgy tetszik, kívánsága, amelyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Lakatos István vagyok, szeretnék kérni egy jó zenét Pacók Dávidnak, aki nap mint nap vezeti a céges autót, és nem kevesebb, mint 600 kilométert megy egy nap. Ezúton is nagyon köszönjük neki, hogy minden nap biztonságban úton van, vigyázz ránk, és mindig számíthatunk rá. Dávid, ez a zene most neked szól. Köszönjük, hogy vigyázol ránk, és jó utat minden kilométerhez. Na hát, ez egy nagyon intelligens és kulturált SMS volt, gyönyörű szépen meg volt fogalmazva, tehát szerintem még Petőfi Sándor személyesen se tudta volna ezt jobban megírni, úgyhogy Lakatos István kérésére az utak királyának, magyarul Pacók Dávidnak fog szólni egy jó kis dal, aki még szerintem Jason Stathamnél is jobban tud vezetni, úgyhogy fogad sok szeretettel, kedves Dávid, Nótár Méri és a kis grófó duettjét, Oh Mami!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 rádiódik.

0: Közlekedési hírek.
1: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig a célforgalom hajthat csak és kizárólag be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak és kizárólag BKK járatok és kerékpárosok hajthatnak át. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és a parkoló sávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Szakaszos és időszakos a sávlezárás nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban. Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva továbbá a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve a Városligeti fasor is a Bajza utcánál, viszont a szervíz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig további sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a fél útpálya a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Városkapu utca között. Le van zárva a Szödligeti utca a Morzsa utcánál, illetve egyirányosították a Verseny utcát a Dózsa-György útnál. A Dózsa-György útról pedig nem lehet a Verseny utcába semmilyen formába sem behajtani. Szóval pontosan ezért vezessen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, viszont azért időnként egy-egy kis gomoly felhő, fátyol felhő előfordulhat, de csapadék előfordulása nem nagyon valószínű. A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkülhet, és mindezek ellenére is a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért eléggé nagy dolog ahhoz képest, hogy már tényleg szinte épp, hogy nem október van, viszont a szombati nap folyamán főként északkeleten tartósan párás, ködös lehet a délelőtt, viszont szombaton napközben többnyire napos és száraz időre van kilátás országszerte. Délen, délnyugaton egy-egy felhő majd előfordulhat, ott egy minimális kis csapadék lehet majd, és a szombati nap folyamán 23 és 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig gyakorlatilag a nap első felében mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, viszont a vasárnap délutánján északnyugat felől erőteljesebben felhőzet növekedésre és számottevő csapadékra is lehet majd számítani. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél, majd vasárnap délutánig 25 és 30 fok között mérhetjük majd a csúcshőmérsékletet, úgyhogy szerintem egy eléggé jó kis hétvége elé nézhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A közterület felügyelet és a rendőrség összehangolt akciója során a hatóság drón segítségével figyeli a rendet azokon a területeken, ahova egy helyi önkormányzati rendelet értelmében tilos elektromos rollerrel behajtani. Amint arról a Sonline beszámolt, a kaposvári belváros egy részén egy önkormányzati rendelet értelmében tilos elektromos rollert, illetve egyéb elektromos járművet és hasonló sporteszközöket használni. A szabály betartását folyamatosan ellenőrzik a közterület felügyelők, nemrég pedig egy rendőrséggel közös akciót szerveztek a szabályszegők fülön csípésére. Szerintem amúgy ez már majdnem üti a Kobra 11 szintet, viszont egy közös akció során egy drónt is bevetettek annak érdekében, hogy könnyebben nyomon követhessék azokat, akik a tiltott területen közlekednek, és mindenkivel betartassák ezt az új rendeletet. Kis Szabolcs, a kaposvári közterület felügyelet vezetője a Sona Line-nak azt is elmondta, hogy volt már olyan akció, amely során intézkedtek a tiltást megszegőkkel szemben. A legutóbbi razzia során a közterület felügyelők mellett több járőr is részt vett az akcióban. A közterület felügyelők és a rendőrök a Kossuth térnél, illetve a Zsolnai kút környékén ellenőriztek, és a főutca környékén még egy drónt is bevetettek. Wow, azért ez elég nagy dolog. Viszont a közteres vezető szerint a helyszíni bírság, vagy még a feljelentés is lehet az intézkedés vége, ami attól függ, hogy milyen típusú a szabályszegés, illetve milyen korú az érintett. A legutóbbi akció során 8 emberrel szemben igazából kezdtek el intézkedést, közülük 4-en kiskorúak voltak. További 4 ember olyan biciklivel közlekedett, aminél az ellenőrzéskor nem lehetett megállapítani, hogy hát megfelel-e a rendeletben meghatározott műszaki feltételeknek, vagy mondjuk például nem. Viszont ebben az Uber brutál akcióban volt egy bírság, amit ténylegesen ki is szabtak. Egy elektromos motoros kapott egy ilyen kis jutalmat, úgymond, vagy bírságot, kinek hogy tetszik. Kaposvár belvárosának a rendeletben érintett részén tilos az elektromos roller, az elektromos bicikli, az elektromos motor és az elektromos gördeszka használata is. Amúgy annyira furcsa, hogy tényleg egy egész egri csillagok mennyiségű szöveget kell írni ahhoz, hogy az emberek ne menjenek be semmilyen eszközzel. Hát biztos van egy nagy megnevezés, például semmilyen eszközzel nem lehet behajtani, semmilyen közlekedési eszközzel, és akkor minden fedve van, mert mondjuk az elektromos roller, meg a bicikli, meg a motor, meg a gördeszka benne van, de én például láttam elektromos gokártot is, amit ilyen műszaki áruházboltba simán meg lehet csak úgy venni, megveszed, kifizeted, kibontod a csomagolást, összerakod, és halálra megy, 50-nel, vagy nem tudom mennyivel megy. Na most az éppen nincs beleírva ebbe a nagyon komoly rendeletbe, így akkor kérdezem én, azzal lehet ott közlekedni? Tehát, hogy inkább úgy kéne szerintem megfogalmazni az ilyen rendeleteket, hogy semmilyen közlekedési eszközzel a gyalogosok biztonsága védelmében nem lehet behajtani, és akkor nincs az, hogy hát ez nem számít biciklinek, csak motornak, de amúgy a leírás alapján ez egy gördeszka, akkor most mi is van? Tehát, hogy ne menjetek be emberek Kaposvár belvárosába a tiltott részekre, mert el fognak titeket kapni, fülön fognak csípni titeket, hiszen drónokkal, rendőrökkel, közteresekkel nézik és folyamatosan pásztázzák a környéket, hogy hát, hogyha sajnos behajt valaki a tiltott részre mindenféle elektromos kütyüvel.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

06 30 30 30 100. Én a helyetekben ezt a telefonszámot tárcsáznám, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, ami értelemszerűen most sincsen másképp, úgyhogy ne habozzatok, ne kéressétek magatokat, ne szégyelősködjetek, nyugodtan mondjátok meg nekem, hogy mi a ti szívetek vágya. Higgyétek el, nem tudtok már nekem újat mutatni, hiszen az elmúlt 5 évben azért hát keresztül mentem pár dolgon, ha lehet így fogalmazni, olvastam már be pár érdekes SMS-t, illetve volt egy-két olyan hívás, amit már szinte be se raktam a műsorba az NMHH miatt, úgyhogy nekem tényleg nem tudtok újat mutatni. A lényeg, tárcsázzátok a számot, én meg teljesítem a kívánságot, most pedig következzen Tomi és SMS-e. Szia Csabi, Tomi vagyok. Szeretnék kérni az Optimus csapat tagjainak egy pörgős számot, mert megérdemlik. Na hát gondoljátok már el, hogy mert megérdemlik. Hát akkor mennyire érdemelhet, milyen szinten megérdemelhetik, ha már a Tomi kajakra képes volt ezért írni egy SMS-t. Úgyhogy a jó Isten áldja meg az Optimus csapat összes tagját Tomival együtt, és fogadjátok sok szeretettel Varga Zoli és a Lorenzo duettjét.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
1: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
2: Per.
1: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
2: Csak ez a has. Ugye?
1: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány esküvői szokások. A roma köznyelvben cigány esküvő kultúrája rendkívül gazdag és sokszínű. Nincs egyetlen roma közösségre érvényes esküvői szokásrendszer, a hagyományok családonként, közösségenként, illetve attól függően is változhatnak, hogy az adott család melyik roma közösséghez tartozik, és mennyire őrzi a régi szokásokat. A magyarországi roma esküvőkön ezért egyszerre jelenhetnek meg ősi, közösségi hagyományok és a modern polgári vagy egyházi esküvők elemei. A családok szerepe. A hagyományos roma kultúrában a családnak kiemelkedően fontos szerepe van, ezért egy esküvő sokszor nem csupán két fiatal, hanem két család kapcsolatának is fontos eseménye. A nagyobb család és a rokonság részvétele különösen jelentős lehet. Régebben bizonyos közösségekben a házasság előkészítésében a szülőknek és az idősebb családtagoknak is nagy szerepük volt. A fiatalok párválasztása és az esküvő kérdése a családok közötti megbeszélések részét képezhette. Napjainkban természetesen nagyon sok roma családban a fiatalok saját döntése alapján házasodnak, és az esküvő szervezése is a modern esküvőkhöz hasonlóan történik. Lánykérés és eljegyzés. A hagyományos közösségekben a lánykérésnek különösen nagy jelentősége lehetett. A fiú családja felkereste a lány családját, és a házassági szándékot a család előtt kifejezték. Ilyenkor az idősebb rokonok véleménye fontos szerepet játszhatott. Az eljegyzéshez kapcsolódóan ajándékok, ételek és italok is megjelenhettek. Az esemény egyben jelentőséget adott arra, hogy a két család közelebbről megismerje egymást, és megkezdődjön az esküvő előkészítése. A menyasszony és a menyasszonyi ruha. A menyasszonyi ruha a roma esküvők egyik leglátványosabb eleme. Sok modern roma menyasszony klasszikus fehér menyasszonyi ruhát választ, gyakran nagy, díszes szoknyával, csillogó részletekkel, hosszú fátyollal és különleges ékszerekkel. A hagyományosabb öltözetek között azonban megtalálhatók színes, gazdagon díszített ruhák. Egyes közösségekben a ruhaszíne, anyaga, mintája vagy díszítése kulturális jelentőséget hordozhat. A menyasszony megjelenésének fontos része a hajviselet és az ékszer. A nagy, feltűnő fülbevalók, nyakláncok, karkötők és hajdíszek sok esküvőn a gazdagságot és az ünnepi alkalom különlegességét hangsúlyozzák. A roma esküvő elképzelhetetlen lenne zene és tánc nélkül. A zene a közösségi élet legfontosabb kifejezési formája, ezért az esküvőn a legfontosabb szerepet a zene kapja. Az esküvőkön megszólalhatnak hagyományos roma dalok, magyar nóták, mulatós zenék, modern slágerek és természetesen különböző roma zenei stílusok is. A zenészek és énekesek gyakran hosszú órákon keresztül szórakoztathatják a vendégeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig a célforgalom hajthat csak és kizárólag be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak és kizárólag BKK járatok és kerékpárosok hajthatnak át. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és a parkoló sávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Szakaszos és időszakos sávlezárás nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban. Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva továbbá a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve a Városligeti fasor is a Bajza utcánál, viszont a szervíz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig további sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a fél útpálya a Köves úton a Mesdje utca és az Új Telep út között egy rövidebb szakaszon, valamint le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Városkapu utca között. Le van zárva a Szödligeti utca a Mózsa utcánál, illetve egyirányosították a Verseny utcát a Dózsa-György útnál. A Dózsa-György útról pedig nem lehet a Verseny utcába semmilyen formába sem behajtani. Szóval pontosan ezért vezessen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, viszont azért időnként egy-egy kis gomoly felhő, fátyol felhő előfordulhat, de csapadék előfordulása nem nagyon valószínű. A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkülhet, és mindezek ellenére is a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért eléggé nagy dolog ahhoz képest, hogy már tényleg szinte épp, hogy nem október van, viszont a szombati nap folyamán főként északkeleten tartósan párás, ködös lehet a délelőtt, viszont szombaton napközben többnyire napos és száraz időre van kilátás országszerte. Délen, délnyugaton egy-egy felhő majd előfordulhat, ott egy minimális kis csapadék lehet majd, és a szombati nap folyamán 23 és 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig gyakorlatilag a nap első felében mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, viszont a vasárnap délutánján északnyugat felől erőteljesebben felhőzet növekedésre és számottevő csapadékra is lehet majd számítani. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél, majd vasárnap délutánig 25 és 30 fok között mérhetjük majd a csúcshőmérsékletet, úgyhogy szerintem egy eléggé jó kis hétvége elé nézhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon-nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség igazából a tiétek arra, hogy zenei kívánságot kérjetek, hiszen az előbb említett időpontban a lehető legtöbbet teljesítem, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgyis meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen dalt és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Mága Laci szeretne küldeni a Vetra csapatnak, a Földmunka királyoknak egy jó kis dalt, mindig titeket hallgatunk. Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy a Földmunka királyok engem hallgatnak. Hát ki mást hallgatnának elvégre, ha már ők a királyok, akkor ő nekik mindenből a legjobb jár, ahogy a szórakoztatásból is. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Mustafát!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságaitokat a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy hát szépen megfogalmazva nem húzom úgy tovább az időt, hanem olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Domán nevű hallgatónktól, így szól a kívánság. Szia, Gusztos Domán vagyok. Számot szeretnék kérni a drága szerelmemnek, Diánának. Nagyon szépen köszönöm, hogyha beolvasod az üzenetemet. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Gusztos Domán drága párjának, élete szerelmének egy, hát szerintem elég jó kis dal, Fatima és Mário duettje, Egyedül. Hadd szóljon sok szeretettel!

0: gyorsan jött vele.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dix.

0: közlekedési hírek.
1: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig a célforgalom hajthat csak és kizárólag be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak és kizárólag BKK járatok és kerékpárosok hajthatnak át. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és a parkoló sávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Szakaszos és időszakos a sávlezárás nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban. Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva továbbá a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve a Városligeti fasor is a Bajza utcánál, viszont a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig további sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a fél útpálya a Köves úton, a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Városkapu utca között. Le van zárva a Sződligeti utca a Morzsa utcánál, illetve egyirányosították a Verseny utcát a Dózsa-György útnál. A Dózsa-György útról pedig nem lehet a Verseny utcába semmilyen formába sem behajtani. Szóval pontosan ezért vezessen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, viszont azért időnként egy-egy kis gomoly felhő, fátyol felhő előfordulhat, de csapadék előfordulása nem nagyon valószínű. A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkülhet, és mindezek ellenére is a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért eléggé nagy dolog ahhoz képest, hogy már tényleg szinte épp, hogy nem október van, viszont a szombati nap folyamán főként északkeleten tartósan párás, ködös lehet a délelőtt, viszont szombaton napközben többnyire napos és száraz időre van kilátás országszerte. Délen, délnyugaton egy-egy felhő majd előfordulhat, ott egy minimális kis csapadék lehet majd, és a szombati nap folyamán 23 és 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig gyakorlatilag a nap első felében mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, viszont a vasárnap délutánján északnyugat felől erőteljesebben felhőzet növekedésre és számottevő csapadékra is lehet majd számítani. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél, majd vasárnap délutánig 25 és 30 fok között mérhetjük majd a csúcshőmérsékletet, úgyhogy szerintem egy eléggé jó kis hétvége elé nézhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A megengedett sebességhatárt jócskán túllépte az a motoros, aki nem csak büntetőpontokkal gazdagodott, de közel 500 000 forinttal lesz majd szegényebb a bírság befizetését követően. Nagyjából 500 000 forintra bírságolt a marcali rendőrség 2026. szeptember 13-án egy motorost, aki a megengedett sebesség majdnem háromszorosával száguldozott. Amúgy milyen érdekes már, hogy a megengedett sebesség háromszorosával száguldozott, és mondjuk ez 30-as táblánál mondjuk azt jelenti, hogy mondjuk megy 80-90-nel, ami mondjuk egy autónak nagyjából 6-7 másodperc, mire felgyorsul, egy motornak mondjuk 3-4 másodperc, úgyhogy érdekes dolog, viszont a fizika, az akkor is fizika, ha 30-al lehet menni, vagy ha 385 milliárd kilométer per órával, hogyha az a megengedett, tök mindegy, a fizikát attól még nem lehet kikerülni, úgyhogy a motorosnak üzenném ezúton is, hogy nem vagyok egy álszent, meg én sem vagyok a legszabályosabb közlekedő, ez az igazság, de azért háromszor annyival menni mora, mint amennyivel lehet, az tényleg durva. De közben meg mégsem annyira nagyon egetrengetően brutális dolog ez, hiszen ha belegondoltok, mondjuk van egy 30-as tábla, mondjuk Érden, és pont egy lejtőn mész le, mondjuk 55-tel gurulsz. Na most az már majdnem a megengedett sebessége kétszerese papíron, ez nagyon brutálisan hangzik, de tényleg csak 50-nel mentél 30-as táblánál szinte, de közben papíron meg, ha leírják a bírósági határozatot, mondjuk a Csaba a megengedett sebesség kétszeresével közlekedett, halálbüntetés jár neki. Akkor tényleg ilyen durván hangzik, de amúgy meg most a gyorshajtók igazából nem csak a saját, hanem a mások épségét, illetve vagyoni tárgyait veszélyeztetik, úgyhogy hát valóban igazából oda kell figyelni a sebesség túllépésre, viszont, hogyha mondjuk az összes többi közlekedő is normálisan tudna vezetni, mint mondjuk Németországban, akkor irreleváns, hogy mennyivel közlekedik a többi ember. Tehát például volt nekem olyan eset, amikor sajnos benéztem az üzemanyag szintet, és nagyon durván elkezdett fogyni már az üzemanyag, szinte épp, hogy nem nullát írt már ki a gép. Én tudtam, hogy van benne még egy 40-50 kilométer így. Hát most a benzintartályból, ami oda vezet cső, abban legalább egy 2-3 liter üzemanyag még biztos, hogy kellett, hogy legyen, úgyhogy kicsit azért mégis megijedtem, és szépen benyomtam a távolságtartó tempómatot nagy távolságra, és beálltam egy kamion mögé, hogy elérjek a következő benzinkútig az autópályán. És ott jöttem rá, hogy ha én szabályosan jobbra tartva közlekedek, akkor tök mindegy, hogy a belső sávba 130-al mennek, vagy 150 ezer milliárd kilométer per órával mennek, nekem tök mindegy, mert egyáltalán nem számít, hogy mennyivel mennek el mellettem, mivel használom a visszapillantó tükröt, és nem fogok kisorolni eléjük, mert látom, hogy jönnek, majd hogyha elmentek, akkor kisorolok, és ezért nem értem amúgy ezt a ennyire nagy szigort, vagy a átlagsebesség kamerát, mert úgysem lehet igazából majd 190-nel közlekedni, mert hogyha fel is gyorsul az ember, csak mondok egy példát, 250 km per órára az autópályán, úgyis a török kamionos ki fog vágni eléd, és úgyis le kell fékezd 80-ra, és mivel ő 82-vel megy, a másik kamion meg 80-nal, ezért nagyjából azt a 20 méteres távot, amíg kielőzi, mondjuk egy 2 km alatt teszi meg. És akkor úgyis lemegy 250 km per óráról az átlagsebességed, mondjuk 120 km per órára. Na hát akkor magyarul lényegében ugyanott vagyunk, mint hogyha nem is lenne átlagsebesség kamera, szerintem.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam méghozzá Martintól, így szól az üzenet. Szia Csabika, Martin vagyok, és a Zolika testvéremnek szeretnék kérni egy dalt, illetve az egész családnak, kivétel nélkül mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogyha teljesíted a kívánságomat. Az Isten áldjon meg. Na hát akkor áldjon meg titeket is, drága Martin és Zolika, illetve az egész családot is kivétel nélkül, és akkor fogadjátok sok szeretettel mondjuk a Budai Family-től a Látom a csillagos eget című dalukat.

Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Utalvány formájában novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része. Az ár és top megszüntetését sürgeti a kamara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül megtehetnek. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az ár és topot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádióban. Kat Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig a célforgalom hajthat csak és kizárólag be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak és kizárólag BKK járatok és kerékpárosok hajthatnak át. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és a parkoló sávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Szakaszos és időszakos sávlezárás nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban. Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva továbbá a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve a Városligeti Fasor is a Bajza utcánál, viszont a szerviz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig további sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a fél útpálya a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Városkapu utca között. Le van zárva a Szödligeti utca a Morzsa utcánál, illetve egyirányosították a Verseny utcát a Dózsa-György útnál. A Dózsa-György útról pedig nem lehet a Verseny utcába semmilyen formába sem behajtani. Szóval pontosan ezért vezessen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, viszont azért időnként egy-egy kis gomoly felhő, fátyol felhő előfordulhat, de csapadék előfordulása nem nagyon valószínű. A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkülhet, és mindezek ellenére is a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért eléggé nagy dolog ahhoz képest, hogy már tényleg szinte épp, hogy nem október van, viszont a szombati nap folyamán főként északkeleten tartósan párás, ködös lehet a délelőtt, viszont szombaton napközben többnyire napos és száraz időre van kilátás országszerte. Délen, délnyugaton egy-egy felhő majd előfordulhat, ott egy minimális kis csapadék lehet majd, és a szombati nap folyamán 23 és 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig gyakorlatilag a nap első felében mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, viszont a vasárnap délutánján északnyugat felől erőteljesebben felhőzet növekedésre és számottevő csapadékra is lehet majd számítani. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél, majd vasárnap délutánig 25 és 30 fok között mérhetjük majd a csúcshőmérsékletet, úgyhogy szerintem egy eléggé jó kis hétvége elé nézhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom tovább az időt, teljesítem is gyorsan az újabb kívánságot, melyet nemrégen kaptam, így szól. Seftes Bandinak, a pilótának és a rakodó császár Dősinek szeretnék kérni egy dalt Palikától. Köszönöm. Na hát akkor elsősorban annyit szeretnék kihangsúlyozni, hogy nem tudtuk meg valamilyen oknál fogva, hogy kikéri a dalt, de azt tudjuk, hogy a Bandinak és a Dősinek fog szólni egy jó kis Palika. Ez most legyen az Amor, Amor. Amíg szól a zene, várom a további kívánságokat. A 0630 30 30 100-as

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digi.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy nyugodtan kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és nem kell szégyelősködni, tehát én nekem már nem tudtok újat mutatni, újat írni, olyan dolgokat olvastam már be, hogy el se bírnátok képzelni, úgyhogy engedjétek szabadon a fantáziátokat, és ne kíméljetek meg az üzenetekkel, illetve zenei kívánságokkal, addig, amíg várom a továbbiakat. Én teljesítek is egy újabbat, hiszen kaptam SMS-t nem is olyan nagyon régen Vikustól, így szól a kívánság, illetve az üzenet. Szia, Vikus vagyok, Patrick Sanyi felé szeretnék üzenni. Voltam a kórházban, és nagyon rossz eredményeket közöltek. Több műtéten kell most átmennem. Sajnos nagy a baj. Az eséstől 6 hónappal ezelőtt, ami történt, eltört a csípőcsontom. Azóta fájt, de most derül ki a röntgenen, hogy eltört. Sose feledd, bármi történjen, szeretlek örökké. Nem haragszom, nem utállak, erősnek kell legyünk. Várlak haza, sose feledd. Nótár Méritől, babám. Na hát akkor a babám fog szólni nagyon sok szeretettel Patrick Sanyi felé.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show az

0: Közlekedési hírek.
1: Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig a célforgalom hajthat csak és kizárólag be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak és kizárólag BKK járatok és kerékpárosok hajthatnak át. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és a parkoló sávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak és kizárólag a belső sávban lehet közlekedni. Szakaszos és időszakos a sávlezárás nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban. Le van zárva a Panoráma utca a Baross utcánál, illetve le van zárva a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva továbbá a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve a Városligeti fasor is a Bajza utcánál, viszont a szervíz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig további sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a fél útpálya a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon, valamint le van zárva a Tinódi utca, a Mester utca és a Városkapu utca között. Le van zárva a Szödligeti utca a Morzsa utcánál, illetve egyirányosították a Verseny utcát a Dózsa-György útnál. A Dózsa-György útról pedig nem lehet a Verseny utcába semmilyen formába sem behajtani. Szóval pontosan ezért vezessen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS formájában a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön a napsütésé lesz a főszerep, viszont azért időnként egy-egy kis gomoly felhő, fátyol felhő előfordulhat, de csapadék előfordulása nem nagyon valószínű. A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkülhet, és mindezek ellenére is a mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ami szerintem azért eléggé nagy dolog ahhoz képest, hogy már tényleg szinte épp hogy nem október van, viszont a szombati nap folyamán főként északkeleten tartósan párás, ködös lehet a délelőtt, viszont szombaton napközben többnyire napos és száraz időre van kilátás országszerte. Délen, délnyugaton egy-egy felhő majd előfordulhat, ott egy minimális kis csapadék lehet majd, és a szombati nap folyamán 23 és 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Vasárnap pedig gyakorlatilag a nap első felében mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, viszont a vasárnap délutánján északnyugat felől erőteljesebben felhőzet növekedésre és számottevő csapadékra is lehet majd számítani. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél, majd vasárnap délutánig 25 és 30 fok között mérhetjük majd a csúcshőmérsékletet, úgyhogy szerintem egy eléggé jó kis hétvége elé nézhetünk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Nem sok jóval kecsegtet, egy tanulmány szerint a klímaváltozás és a hatására egyre gyakoribbá váló aszályos időszakok a búza termelése szempontjából is igazából eléggé rossz. A világ piaci ár emelkedésének hatása előbb-utóbb a boltok polcain is megmutatkozik. A globális felmelegedés és a tartós aszály hatásait vizsgálta egy tanulmány, amely kiemelten a gabonafélék világpiaci árának változásait elemezte. A szakértők arra jutottak, hogy akár a 2010-es árszint háromszorosa is könnyen valósággá válhat. Hát ennyi erővel meg mondjuk az 1700-as évekhez képest mondjuk, akkor volt 1 forint egy kenyér, ma meg mondjuk 1000 forint a kenyér, na hát akkor az 1700-as évekhez képest az ár 1000-szerese is valósággá válhat, de a lényeg az amúgy, hogy tényleg drágulhat a kenyér, a tartós aszály pedig komoly hatással van természetesen gyakran a gabona termésére is, a búza pedig különösen érzékeny a nem megfelelő csapadék mennyiségre. A tanulmány leszögezte, a búza világpiaci árának a 2000 és 2021 között vizsgált éves áringadozásának 74%-a a víz hiány számlájára írható. A probléma akkor válik különösen aggasztóvá, amikor egyszerre több fontos búza termelő területen van aszály. Olyankor roppant nagy mértékben megnő az ár emelkedés a kockázata. Hát ez aztán tényleg... Hát nem is tudom, szóhoz se jutok egyszerűen ettől a témától, viszont a tanulmány elkészítéséhez a kutatók modellezték, hogy milyen a gabona drágulásra lehet számítani a klímaváltozás hatására. 2 Celsius fokos globális felmelegedés esetén a búza átlagos világpiaci ára tonnánként $273-ra emelkedett, ami a 2010-es ár több mint kétszerese. Amennyiben azonban a klímaváltozás mértéke eléri a 3 Celsius fokot, a búza ára $364-ra ugorhat tonnánként. Ez a 2010-es ár nagyjából háromszorosa. Ilyen überbrutális mértékű drágulás természetesen előbb vagy utóbb a teljes élelmiszerre láncol érezteti a hatását. Nőnek a malmok alapanyag költségei, aminek hatására drágul a liszt, aztán persze a kenyér is, sőt a péksütemények, a tészta félék, a gabona pejhek ára sem marad természetesen változatlanul. Ráadásul a drágulásnak közvetettebb hatásai is lehetnek. A takarmányozási célra felhasznált a gabona áremelkedése a hús, a tej és a tojás árára is kihathat. Úgyhogy hát igazából ez egy olyan durva téma, hogy én már nem is tudok ehhez többet hozzászólni, úgyhogy most következzen végre valahára az, amiért az emberek amúgy rádiót hallgatnak, a zene!

0: sajnál. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Elsősorban engedjétek meg, hogy egy hatalmas köszönetet nyilvánítsak ki irányotokba, hiszen egy csodálatos műsort zárhatok a mai nap folyamán le, illetve egész hétre, mivel sajnos én csak hétköznaponta teljesítem a zenei kívánságokat, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és köszönöm nektek, hogy ilyen jó hallgatottságom van, illetve ilyen jó közönségem van, nélkületek én csak a levegőbe beszélnék, úgyhogy ezért nem tudok elég hálás lenni számatokra, illetve elnézést kérek mindenkitől, de tényleg eddig tartotta hétre a Bódik kívánságsó, mi legközelebb csak hétfőn délután 3-kor találkozunk, addig is kellemes hétvégét és minden jót kívánok mindenkinek, búcsúzásul itt hagyom nektek Jázmint, egy Farkas Pisti Bódicsabi duettet, valamint a Rokkót is, úgyhogy szerintem méltóképpen zárhatok le egy nagyon jó kis hetet jövő héten hétfőn, Tali. Sziasztok, Déblis!

0: nem fogod megbánni.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány hajviseleti szokások. A hosszú haj szerepe. A hagyományosabb roma közösségekben a nők hosszú hajának különösen nagy jelentősége lehetett. A hosszú, ápolt haj a nőiesség és a szépség egyik fontos kifejezője volt. A hajat gyakran gondosan fésülték, fonták, különböző díszekkel tették ünnepélyessé. A haj ápolása sok családban anyáról lányára öröklődő tudás volt. Az édesanyák és nagymamák megtanították a lányoknak, hogyan kell a hosszú hajat kifésülni, befonni és különböző alkalmakra elkészíteni. A fonás praktikus és esztétikus hajviselet is lehetett. A hosszú hajat gyakran egy vagy több fonatba rendezték, amely így kevésbé akadályozta a mindennapi munkát. Az ünnepi alkalmakkor a fonatok különösen szépen kidolgozottak lehettek. A hajba szalagokat, díszeket vagy más kiegészítőket is vonhattak. A fonásnak közösségi oldala is lehetett. A család nőtagjai egymás haját készítették el, így a hajápolás egyben közös, családi tevékenység volt. A hajba font szalag. A roma hajviselet egyik érdekes eleme a szalag használata. Egyes közösségekben a szalagok színei és a használatuk módja kulturális vagy esztétikai lehetőséget kaphatott. A szalagot gyakran a fonatba dolgozták bele, vagy a haj végére kötötték. Ünnepeken különösen szép, színes szalagokkal díszítették a hajat. Fontos ugyanakkor, hogy a szalag jelentőségéről sokféle népi magyarázat létezik, és nem minden színnek vagy minden roma közösségben azonos rögzített jelentése van. Ezért nem helyes például egyetlen színhez mindenhol ugyanazt a jelentést hozzárendelni. A kendő és a haj eltakarása. Bizonyos hagyományőrző roma közösségekben a női haj eltakarásának lehet jelentősége. Ennek egyik formája a kendő használata. A kendő nem egyszerűen divat kiegészítő lehetett, hanem a hagyományos öltözködés része. Egyes közösségekben a férjezett nők és az idősebb asszonyok másképpen hordhatták a kendőt, mint a fiatal lányok. A hajviselet, az öltözködés együtt fejezhette ki azt, hogy egy nő milyen élethelyzetben van. Lányok és asszonyok hajviselete. A hagyományos közösségekben előfordulhatott, hogy a lányok és a férjezett asszonyok hajviselete különbözött. A fiatal lányok gyakran szabadabban viselhették hosszú hajukat, míg a házas nők bizonyos közösségekben visszafogottabb vagy eltérő hajviseletet alkalmaztak. Ez azonban nem általános szabály minden roma közösségben, a hajviseletet ugyanúgy befolyásolhatta a család, a helyi hagyomány, az életkor és az egyéni ízlés. Az esküvői hajviselet egy igazán különleges alkalom, ezért a mennyasszony hajának elkészítése nagy figyelmet kaphatott. A hagyományosabb és a modern roma esküvőkön egyaránt előfordulhat hosszú díszes frizura. A modern mennyasszonyok gyakran választanak göndörített vagy hullámos hajat, kontyot, fonatot, hajékszereket és fátylat. A gazdagon díszített frizura jól illeszkedhet a látványos mennyasszonyi ruhához és ékszerekhez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a
1: romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: 100.3 Rádió D, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabina vagyok, és kezdetét veszi a D-rádión keresztül is a kívánság műsor. Csumi daftume, az azt jelenti, hogy puszilok ma is mindenkit, és várom sokatoknak a kommentjét a TikTok felületen is, hiszen ott ingyenesen, díjtalanul be tudtok kerülni a műsorba a fontos üzenetekkel.

0: Rádiódik.
1: Kedveseim, ne felejtjétek, hogy 6 órától este 8 óráig várok rátok, szóval nem örökké, itt a lehetőség, hogy dételemmel bekerüljetek, Boruk Szabina néven elérhető vagyok, a Dik Rádió felületén is, illetve a TikTok oldalamon is.
2: Valahol most is félnek, hangosak

0: Rádió Dick.
1: A következő dalt János Máté Rafaelnek is küldjük, illetve H.D. nevű felhasználó. Szia Szabina, szombaton lesz az esküvőn. Müller Szintiának szeretnék küldeni egy számot Kökénytől, hogyha lehet. Sok boldogságot, millió csúk nektek, és hát nagyon örülök, hogy erre a nagy napra is velünk készültök, úgyhogy remélem, hogy most Kökény Attilától nincs semmi másom, már is meghozza nektek a jó kedvet és a hangolódást a készülődésre.
2: Valami nem sikerült,

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Vivien is velem tart, aki azt írja, hogy a tesójának szeretné küldeni a következő dalt, méghozzá Németországba. Erőt, egészséget és véget nem érő boldogságot kívánok nektek, hadd szóljon a dal!

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Varga Zoli szeretné küldeni a Nino zenét. Nagyon aranyos vagy, Zoli. Én sok-sok szeretettel küldöm neked is a dalt, és természetesen a te zenédet is hamarosan le fogjuk játszani, hiszen a Csumiba az összes dalod egyébként himnusszá vált. Úgyhogy hagy szóljon, de ki szeretném emelni a Ne add fel testvért, hiszen azt szerintem nincs nap, hogy ne kérjék a hallgatók és a nézők is itt is a Dick TV-n, meg a Dick Radio-n. Úgyhogy most halljuk hát a Ninót, amit egyenesen Varga Zolinak küldök sok-sok szeretettel, aztán pedig meghallgatjuk az ő dalát.

János Máté Rafael szeretne a két kisfiának küldeni egy jó kis zenét, úgyhogy akkor erővel, egészséggel nekik is fog menni a dal.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szia Szabina, áldás, békesség, áruld el, hogy hogy fogytál le. Nagyon egyszerű, nagyon keveset ettem, és odafigyeltem a táplálkozásra, tehát ez életmód váltással járt.

hogy az ember ne egyen lisztet, ne egyen cukrot. Most az elmúlt két hétben viszont csaló napokat tartottam, sőt, csaló heteket, szóval mindent is csipegettem, úgyhogy rám szaladt most 2 kiló, de oda próbálok figyelni azért erre, hogy tartsam a formámat, most már lassan 4. éve.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a műsor, de nagyon hálás vagyok, hogy ma is velem tartottatok. Ne feledjétek 6-tól este 8-ig a kedvenc kívánság műsorotok velem itt a Dik Rádión. Addig is puszilok mindenkit, Csomi Daftumá.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány hajviseleti szokások. A hosszú haj szerepe. A hagyományosabb roma közösségekben a nők hosszú hajának különösen nagy jelentősége lehetett. A hosszú, ápolt haj a nőiesség és a szépség egyik fontos kifejezője volt. A hajat gyakran gondosan fésülték, fonták, különböző díszekkel tették ünnepélyessé. A haj ápolása sok családban anyáról lányára öröklődő tudás volt. Az édesanyák és nagymamák megtanították a lányoknak, hogyan kell a hosszú hajat kifésülni, befonni és különböző alkalmakra elkészíteni. A fonás praktikus és esztétikus hajviselet is lehetett. A hosszú hajat gyakran egy vagy több fonatba rendezték, amely így kevésbé akadályozta a mindennapi munkát. Az ünnepi alkalmakkor a fonatok különösen szépen kidolgozottak lehettek. A hajba szalagokat, díszeket vagy más kiegészítőket is fonhattak. A fonásnak közösségi oldala is lehetett. A család nőtagjai egymás haját készítették el, így a hajápolás egyben közös, családi tevékenység volt. A hajba font szalag. A roma hajviselet egyik érdekes eleme a szalag használata. Egyes közösségekben a szalagok színei és a használatuk módja kulturális vagy esztétikai lehetőséget kaphatott. A szalagot gyakran a fonatba dolgozták bele, vagy a haj végére kötötték. Ünnepeken különösen szép, színes szalagokkal díszítették a hajat. Fontos ugyanakkor, hogy a szalag jelentőségéről sokféle népi magyarázat létezik, és nem minden színnek vagy minden roma közösségben azonos rögzített jelentése van. Ezért nem helyes például egyetlen színhez mindenhol ugyanazt a jelentést hozzárendelni. A kendő és a haj eltakarása. Bizonyos hagyományőrző roma közösségekben a női haj eltakarásának lehet jelentősége. Ennek egyik formája a kendő használata. A kendő nem egyszerűen divat kiegészítő lehetett, hanem a hagyományos öltözködés része. Egyes közösségekben a férjezett nők és az idősebb asszonyok másképpen hordhatták a kendőt, mint a fiatal lányok. A hajviselet, az öltözködés együtt fejezhette ki azt, hogy egy nő milyen élethelyzetben van. Lányok és asszonyok hajviselete. A hagyományos közösségekben előfordulhatott, hogy a lányok és a férjezett asszonyok hajviselete különbözött. A fiatal lányok gyakran szabadabban viselhették hosszú hajukat, míg a házas nők bizonyos közösségekben visszafogottabb vagy eltérő hajviseletet alkalmaztak. Ez azonban nem általános szabály minden roma közösségben, a hajviseletet ugyanúgy befolyásolhatta a család, a helyi hagyomány, az életkor és az egyéni ízlés. Az esküvői hajviselet egy igazán különleges alkalom, ezért a mennyasszony hajának elkészítése nagy figyelmet kaphatott. A hagyományosabb és a modern roma esküvőkön egyaránt előfordulhat hosszú díszes frizura. A modern mennyasszonyok gyakran választanak göndörített vagy hullámos hajat, kontyot, fonatot, hajékszereket és fájtlat. A gazdagon díszített frizura jól illeszkedhet a látványos mennyasszonyi ruhához és ékszerekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Dik Buli velem, Völgyi Zsuzsival. Ha eddig nem volt meg a hangulat, most garantáltan beindul. Dobjatok félre minden hétköznapi gondot, és engedjétek, hogy a zene vezesse az estéteket. A Dik Buliban a zene soha nem áll meg, és a buli őrületesen jó szokott lenni, mert olyan előadókat hozok nektek, akik garantálják a jó hangulatot. Ebben az órában itt lesz Csík Laci, énekel a kettőnk sorsáról, GVM Dobozi Lacikával, tőlük szól a Hál' Istennek, Hercegtől a Bébi, a bulit pedig Gitánóval indítom, aki Berki Martinnal elkészítette az Üzen a Szél című remixét.

játszódik. 100.3 Rádiódik. GBM Music Production. Na, na, na, na.

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy

A Rádió Dikken folytatódik, a Dik buli kapcsoljatok nagyobb fokozatra, mert most jönnek az igazi parti himnuszok. Itt lesz Mr. Andreas, szól tőle az éjjel-nappal, Burai is itt lesz, Bittel és Márióval, Ki a nagyobb kanyhalló című daluk szól majd, Emiliótól az egyetlen pillantás, most pedig következzen Bárótól az édesem.

szakmaiság következik, mert jönnek a hírek, nem csak a zenétől dobban meg a szív, hanem attól is, hogy mi újság a nagyvilágban. És ahogy mondani szokták, előbb a hírek, aztán a móka. De ne aggódjatok, a móka pár perc múlva újra bekopog a hangszórótokon keresztül.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Eltörlik a kötelező 5000 forintos kamarai tagdíjat, már ősszel újraindulhat az Erasmus program az egyetemeken. Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az intézkedés közel 900 000 vállalkozást érint. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azt írta, tudomásul veszik a kormány döntését a vállalkozók kötelező éves hozzájárulásának eltörléséről. Sőt, emlékeztettek, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kellene találni. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor hozzátette, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nyílt pályázaton keresi 9 megye és a főváros kormány megbízottját a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium. Október 1-ig még a vármegye főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. Az idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet az Európai Mobilitás Hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Az akcióban a területileg illetékes közlekedési felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra a szelektálok.hu oldalon. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója idén október 12-e és 18-a között lesz. A programok közül kiemelkedik az önkéntes teszelt akció, amelyhez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Ennek keretében gyűjthető bármi, ami kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok. Gumikacsák, műkörmök és fülhallgatók is szerepelnek a Yellowstone Nemzeti Park idei nyári leltárában. A park munkatársai megmutatták, mi mindent gyűjtöttek össze a hőforrások és gejzírek környékén. A szokatlanabb leletek között 5 AirPods fülhallgató, egy inhalátor, 6 átlátszó, a fogak helyzetét rögzítő sín és 15 műköröm is szerepel. A játékokból 2 gumikacsa, kisautók és egy 2010-es gyorséttermi játék is előkerült. A munkatársak kedvencei közé pedig egy nagyjából 5 centis vámpírnaplók könyvecske került.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

már itt is vagyok, és folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Szól, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészülve egy kicsit más úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon, vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyon még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek a legszebb ajándék az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrásztól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

forró ritmusok után forró hírek következnek, tarts velünk, mert zenével a hírek után ugyaninnen folytatjuk, de már csak a következő órában.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Csak ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vászlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigány esküvői szokások. A roma köznyelvben cigány esküvő kultúrája rendkívül gazdag és sokszínű. Nincs egyetlen roma közösségre érvényes esküvői szokásrendszer, a hagyományok családonként, közösségenként, illetve attól függően is változhatnak, hogy az adott család melyik roma közösséghez tartozik, és mennyire őrzi a régi szokásokat. A magyarországi roma esküvőkön ezért egyszerre jelenhetnek meg ősi, közösségi hagyományok és a modern polgári vagy egyházi esküvők elemei. A családok szerepe. A hagyományos roma kultúrában a családnak kiemelkedően fontos szerepe van, ezért egy esküvő sokszor nem csupán két fiatal, hanem két család kapcsolatának is fontos eseménye. A nagyobb család és a rokonság részvétele különösen jelentős lehet. Régebben bizonyos közösségekben a házasság előkészítésében a szülőknek és az idősebb családtagoknak is nagy szerepük volt. A fiatalok párválasztása és az esküvő kérdése a családok közötti megbeszélések részét képezhette. Napjainkban természetesen nagyon sok roma családban a fiatalok saját döntése alapján házasodnak, és az esküvő szervezése is a modern esküvőkhöz hasonlóan történik. Lánykérés és eljegyzés. A hagyományos közösségekben a lánykérésnek különösen nagy jelentősége lehetett. A fiú családja felkereste a lány családját, és a házassági szándékot a család előtt kifejezték. Ilyenkor az idősebb rokonok véleménye fontos szerepet játszhatott. Az eljegyzéshez kapcsolódóan ajándékok, ételek és italok is megjelenhettek. Az esemény egyben jelenhetőséget adott arra, hogy a két család közelebbről megismerje egymást, és megkezdődjön az esküvő előkészítése. A menyasszony és a menyasszonyi ruha. A menyasszonyi ruha a roma esküvők egyik leglátványosabb eleme. Sok modern roma menyasszony klasszikus fehér menyasszonyi ruhát választ, gyakran nagy, díszes szoknyával, csillogó részletekkel, hosszú fátyollal és különleges ékszerekkel. A hagyományosabb öltözetek között azonban megtalálhatók színes, gazdagon díszített ruhák. Egyes közösségekben a ruhaszíne, anyaga, mintája vagy díszítése kulturális jelentőséget hordozhat. A menyasszony megjelenésének fontos része a hajviselet és az ékszer. A nagy, feltűnő fülbevalók, nyakláncok, karkötők és hajdíszek sok esküvőn a gazdagságot és az ünnepi alkalom különlegességét hangsúlyozzák. A roma esküvő elképzelhetetlen lenne zene és tánc nélkül. A zene a közösségi élet legfontosabb kifejezési formája, ezért az esküvőn a legfontosabb szerepet a zene kapja. Az esküvőkön megszólalhatnak hagyományos romadalok, magyar nóták, mulatós zenék, modern slágerek és természetesen különböző roma zenei stílusok is. A zenészek és énekesek gyakran hosszú órákon keresztül szórakoztathatják a vendégeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikrót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Romákról, nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dig buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani való van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indíts el Oliver Wolf, szóljon tőle a B.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Vorbinas.
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a digbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz, például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírflow, Szól majd a rossz a véred, Csík Lacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek, most pedig egy héttagú fiú csapattól szóljon a Seven-től egy fantasztikus.

mára a Rádió Dikken, a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is, este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából, és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztató ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a budai központi kerületi bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatások után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozó Irodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz, helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Banyák József zongorista, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről, a családjáról és a bárzongorázásról. Tartsanak velünk ma este is! Mai vendégem Banyák József zongorista és kisfia Jocika. Szerbusztok, köszönöm szépen, hogy elvállaltátok a beszélgetést.
5: Szia, mi köszönjük szépen a meghívást.
4: Szia, Joci.
6: Szia.
4: Amiért meghívtalak, Józsi, az az, hogy most jelent meg nemrég az új számod, amin már énekelsz is. Mesélj nekünk erről egy picit.
5: Igen, hát köszönöm szépen. Nagyon örülök egyébként, hogy pont most hívtál föl, hogy szeretnél beszélgetni, mert nagyon jó alkalom arra, hogy elmondjam, hogy igen, régóta készülök egy dallal, ami egy elég szomorú, sőt, hát nagyon szomorú esemény miatt íródott. Édesapám ugye elment sajnos tavaly november 28-án, és szerettem volna az emlékének állítani egy nagyon szép zenét, vagy dalt, amit így, mert én hangszerelek, a dalt nem én írtam, de viszont én is énekelem el, és nagyon jó barátaimmal, testvéremmel ezt felvettük a stúdióba, már novemberben elkészült ez a dal. És
6: a címét azért mondd el, légy szíves.
5: Igen, hát a címe a Levél apukához. Ez egy régi Horváth Jenő dal, ami nagyon régóta a szívemben van ez a dal, és nagyon szeretem. Mindig nagyon szerettem, de ugye most azért új értelmet nyert egy év óta, még jobban ez valahogy más érzelmekkel hat még inkább ez a dal.
6: Ez egy nagyon szívhez szóló, szöveggel rendelkező, csodás dallammal összehozott, összekomponált melódia, és nekem is egyébként egyik régi kedvencem, és amit te csináltál, az a verzió nagyszerűen szól, mert nekem nagyon tetszik, hogy vonósok vannak alatta.
5: Örülök neki, nekem egyébként ez fő szempont volt így a szívemben, hogy vonósok kellenek, hogy játszanak rajta. Uh-huh. Egyrészt, hogy apám ugye hegedűs volt, apám prímás volt, és én is ugye hegedűvel tanultam, egész 20 éves koromig hegedűni tanultam, és nagyon közel áll hozzám a hegedű. És úgy szerettem volna ezt a dal, hogy megszólaljon, hogy ami valójában én vagyok, az hallatszódjon a dalon keresztül, hogy ez ugye tartalmaz egy vonós négyes felállást, amellett egy jazz trió felállást, és akkor erre még rá pluszba énekelek egyet.
6: Gyakran szoktál énekelni egyébként? Nem hallottalak még énekelni, így legalábbis ilyen felvételen.
5: Igen, hát én régóta énekelgetek, inkább így mondom, régóta énekelgetek, meg énekelek, hát szeretek nagyon énekelni.
6: Persze.
5: Ugye én azért, mint bárzongorista, én sokat játszok bárba, és régóta, hát nagyon régóta én ugye, mint bárzongorista azért működök, és hál' Istennek azért elég aktív vagyok, és ott előfordul, hogy ugye oda jön egy kedves vendég, hogy hát énekelje már neki ezt a számot, hát szeretné hallani, hogy énekel is. És akkor én örömmel ez rendelkezés állok, hogyha ismerem a szövegét, ugye, mert én nagyon szeretek énekelni. Én valahogy, mikor zongorázom, főleg, hogyha bárzenéről van szó, akkor én úgy zongorázom, hogy közben megy a fejembe a szöveg. És a szöveg szerint próbálom előadni. És meg hát én nagyon sokat hallgatom ezt a műfajt szöveggel, és akkor így, meg gyerekkorom óta, és azért így hála Istennek így sok most relatív azért sok szöveget így tudok ebben a műfajban, de szeretném ezt fejleszteni.
6: Kik játszanak egyébként a lemezen, azért azt el lehet mondani?
5: Persze, hát az örömmel is büszkén mondom el, mert hát kiváló zenész barátaim, testvéreim, akiket meg kell említenem, hogy teljes baráti alapon eljöttek nekem ezt föl muzsikálni, nem is akárhogyan, szóval ők ezért nem kértek semmit. Hanem mondták, hogy ne viccelek, már örömmel jönnek, hát egy ilyen emlék, meg tetszett nekik a zene, meg tetszett nekik a hangszerelés, és mondták, hogy örömmel állnak a rendelkezésre. Hát ez komolyan mondom, hogy nagyon nagy dolog. Első hegedűt az Onodi Rajmund hegedüli. Nagyon régóta barátom, együtt jártunk a Zeneakadémiára, csak ő a klasszikus tanszakra járt, ugye, én meg a jazz tanszakra, és voltak pár közös óráink, már akkor nagyon összebarátkoztunk.
6: Igen, Rajmi a különleges tehetségek osztályában, jól emlékszem.
5: Így van, már nagyon korán oda járt, azt hiszem 10 évesen, szóval már nagyon korán zeneakadémista volt, és egy kivételes hegedűs tehetség, és mellesleg nagyon jó barátom, hála Istennek, ő játssza az első hegedűt, a második hegedűt unokahúgom hegedüli Berki Melissa, akiről azt kell tudni, hogy csak 13 éves, viszont már 12 évesen felvételt nyert, amit az előbb említettél, a különleges tehetség osztályába jár.
6: Oh.
5: És most lesz neki majd épp az jövő hét hétfőn az első vizsgája.
6: Ez igen.
5: Úgyhogy nagyon örülök, hogy ő is elfogadta a felkérést, mert nagyon szépen szól a hegedű a kezébe. Szóval én nem azért szóltam neki, mert rokon, vagy szóval én nem így szerettem volna összeállítani a zenekart, hogy azért, mert rokon, vagy azért, mert barát, hanem azért, mert nagyon jó hegedül. Hát ahogy nagyon jó... Én az alapján szóltam az embereknek. Nyilván hát az ember onokkal szeret együtt játszani, akik emberileg is ugye nagyon jól van, de ez nálunk adott volt. És a Melissa hegedüli a második hegedűnek a szólamát, a Brácsa szólamot a Berki Laci, Berki László barátom, ővele is, egyébként ővele is a Zeneakadémián ismerkedtem meg, meg régóta játszottunk már együtt több formációban is, meg a Mága Zoltán zenekarral is voltunk, hogy ő volt a Brácsás, én a zongorista, meg azon kívül is, meg a Cis Gypsy szólói zenekart is meg kell, hogy említsem, mert ott benne van a Rajmund is, a Laci is, a Berki Laci, és akkor még ott még stb. Többen is. Ja, úgyhogy nagyon örülök, hogy ő is elvállalta, ő is klasszikus zenész, ugye, a Laci, nagyon jó Brácsás, és a csellót játsza a Prekup Zsolti barátom, ővele pedig a Karaván Színházba játszunk együtt, és nagyon régóta ő is nagyon jó barátom, nagyon jó zenész, csellós. Úgyhogy így állt a klasszikus része, mármint a klasszikus zenekari része. A jazz része meg ugye nekem van egy állandó trió zenekarom, meg kvártettom, akikkel szoktunk játszani itt a Four Seasons Hotelba főkép. Ott jazz játszunk, és ott viszont a Pecek Andris, a Lakatos Pecek András, ugye a dobos, itt annyira nem kell bemutatnom, ugye a jazz világban minden nagyon jó jazzistánál megfordul, mint dobos, meg nem csak jazz tud, szóval minden tud, szerintem zseniális zenész, és nagyon alázatos, meg tényleg úgy, azért szeretem, mert úgy dobol, hogy nem üti, szóval nekem ez fontos szempont, hogy igen. Jó ütős hangszer, de ugye valamikor dobosokat elkapja a hív, és tudod, hogy van ez, de nála az alázat úgy feldobolt ezt is, hogy hú, le a kalappal. És a bőgős pedig az Olá Peti barátom, ő van egyébként még a zenekaromban, akikkel játszunk állandó, Olá Peti bőgős, aki ő is a magyar jazz bőgősök egyik legjobbja. Uh-huh. És nagyon jó barátom.
6: Nehéz volt felvenni? Ilyen zenészekkel mondjuk, nyilván nem, tehát gondolom nem kellett túl sokat.
5: Technikailag abszolút nem, mert készül. Ugye egy próba volt, ahol mindenki, hát szinte mindenki leblattolt mindent, szóval. Uh-huh. Szóval nagyon könnyű dolgom volt ilyen szempontból. Úgy volt, hogy fővettük egyik nap a zenét, és akkor mondtam, hogy én kérek egy másik napot, hogy hagyj énekel másik nap föl az éneket. Aztán egy másik nap igen bementem, és fölénekeltem az ének részét. Ez nekem egy teljesen új dolog, de nagyon élveztem, úgymond, hát nyilván nagyon szomorú az egész, most fura szó ez, hogy élveztem, de hogy jól esett. Uh-huh. Jól esett ezt így elénekelni, meg ez ilyen nagyon szívhez szóló dal. És ami szerintem így átjön a felvételen, hogy ez azért szívből van. Hát máshogy nem is lehetne ezt előadni. És hát igen, ezt már nyáron elkezdtem egyébként hangszerelni. Uh-huh. Ezt már nyáron elkezdtem hangszerelni, és de ez nem úgy volt, hogy nem nyúltam hozzá hetekig. Volt, hogy ez ahogy elkapott egy hangulat, akkor leültem, vagy volt időm, akkor kicsit ugye elmélyedtem, azért úgy jó hangszerelni, hogyha kicsit csönd van, vagy valami most, igen, nálunk ugye van kisbaba, ugye már hála Istennek kisbaba, igen. Most másfél éves elmúlt, és mikor egy kis csönd volt ugye a házba, akkor így leültem, hangszerelgettem, meg kértem Istent, hogy segítsen, mert nagyon, hát nagyon szükség van rá, és hát én érzem, hogy ebbe Isten munkája is benne van, ebbe a dalba.
6: Na most hallgassuk meg Levél apukához, Banyák József feldolgozásában, és ének szólójával.

apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, fogamat szó nélkül megmosom.

kérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell. Csak te gyere,

0: Levél apukához Horváth Jenő szerzeményét hallhattuk Banyák József feldolgozásában. A mai vendégem pedig még mindig Banyák József és fia Joci. Igen. Most térjünk egy picit rá a családi gyökerekre, hiszen már megemlítettük apukádat, hogy egyrészt neki szól ez a feldolgozás, ez a dal.
1: Igen.
0: Másrészt a Banyák család azért elég neves így a szakmában, és nem csak a szakmában, úgyhogy mesélj nekem egy picit, hogy milyen zenei gyökerekkel rendelkezel, mit szívtál magadba, amikor kicsi voltál, milyen zenei gondolatokat?
1: Hát én úgymond szó szerint a zenében nőttem föl, és ez apunak volt köszönhető. Ugye apu éjjel-nappal hegedült. Szóval, hogyha otthon volt, akkor mindig elővette a hegedűt. Szóval nem az a hegedűs volt, aki csak elmegy muzsikálni, és akkor otthon azt leteszi, és nem nyúl hozzá. Meg javítgatta a hegedűt. Neki hegedű volt ez a minden. Mindig javítgatta, fényezgette, csiszolgatta, húzogatta. Na fiam, húzd meg a hegedűt, hogy szól? Gyere ide! És akkor egész nap, valahogy a hegedű az mindig szerves része volt ott az életnek. Olyan volt, mint egy fakanál, vagy nem tudom, most sűnye hasonlal, de ott volt, mint, az ott volt és kész. Ez természetes dolog volt, hogy ott a hegedű, szóval.
0: És mondd csak, amikor pici voltál, kezedbe adták a hegedűt, vagy a vonót?
1: Én úgy tudom, hogy igen. Én úgy tudom, hogy igen. Nem emlékszek rám úgy, mert nagyon pici lehettem, baba szerintem.
0: Hát
1: de úgy tudom, hogy igen, és megfogtam, és hát apu nagyon sok energiát ölt abba, hogy zenét tanuljak. Uh-huh. Szóval ő volt, hogy órákig gyakorolt velem, egész nap gyakorolt, és én valójában a cigány zenében nőttem föl. Ugye apu cigányzenész volt, és játszogat a nótákat, csárdásokat, stb. Hát, amiket szoktak a cigány zenészek játszani, és elkezdte nekem tanítani is a cigány zenét, és úgy, hogy ilyen 8-9 évesen vitt magával. És cigány zenekarra muzsikáltam. Jó, és az olyan élmény volt, hogy azt mai napig nem tudom elfelejteni. Én boldog voltam, nyáron mentem apámmal, a zenekarral, és akkor ott kísértek engem, én ott húztam a hegedűt, és komolyan mondom, nagyon boldog voltam.
0: Tehát ez a tradicionális módszer, hogy tulajdonképpen így adja át apa a fiának a szakmát, így sajátítja el a gyermek, a fiatal tanuló, a szakma csinyát, binyát, tehát, hogy ez másként ez nem működhet.
1: Igen, főleg a cigányzenét, ugye azt nem lehet kottából tanítani, én úgy gondolom.
0: Pontosan. Igen.
1: A cigányzenét, és úgy megtanította apu nekem azt a pár nótát abba az időbe, hogy a mai napig nyilván nem vagyok hegedűs, meg nem úgy, de mai napig az újamban van, hogy van az a nóta, vagy valami, mert ez a kéző tanítás nagyon benne marad az emberbe. Uh-huh. És a cigányzenét szerintem ez

0: egy élmény volt. És hát ugye az most erőt eszembe, főleg úgy, hogy itt mehettem a fiam, a Joci, erőt eszembe, hogy ez nem véletlen szerintem, hogy nálunk is ez így van, hogy a Jocival az óvodájában már együtt játszottunk.
1: Igen.
0: És a Jocival ugye volt a karácsonyi műsorok az óvodába, és akkor én bevittem a hegedűt, ő pedig zongorá lekísért.
1: Igen.
0: És akkor úgy játszottunk együtt az óvodájába, és akkor még csak nem is tudom, 5 vagy 6 éves volt, mikor legesleg először játszottunk, de a Jocit 3 éves kora óta tanítom zongorázni.
2: Na, mesélj csak, Joci, akkor. Szóval 3 éves voltál, amikor elkezdtél tanulni zongorázni?
1: Igen.
2: És mivel kezdtél, emlékszel rá?
1: Zongorával.
2: Már úgy értem, hogy mi volt az első darab, Hulla Pelyhes például, vagy mi volt?
1: A bocia, jól emlékszem.
2: A boci-boci tarka.
0: Lehet.
2: Aha. És akkor azt játszottad apával. Milyen volt vele játszani? Jó érzés volt?
1: Igen.
2: Különleges volt akkor. És mit szóltak az óvodába a kislányok? Tetszett nekik, hogy te már zongorázol?
1: Igen.
2: Büszke voltál? Vagy milyen érzés volt? Mesélj.
1: Hát ilyen jó érzés.
2: És most is zongorázol még?
1: Igen.
2: Na, mennyi idős vagy most, Joci?
1: 7.
2: 7 éves vagy, akkor már általános iskolába jársz, ugye?
1: Igen.
2: Igen. És hol tanulsz most zongorát? Kik a tanáraid?
0: Mondd el,
1: a Marian.
0: Mondd el nyugodtan.
2: Tóth Marian, ugye?
1: Igen. Meg a Német Viola.
2: Német Viola zeneiskolában.
1: Igen.
2: Aha.
0: Igen.
2: És milyen velük tanulni?
1: Jó.
2: Mesélj róla egy kicsit.
0: Nyugodtan mondd el.
1: Jó veled tanulni, meg néha nehéz darabot ad föl, de azért jó.
2: Miket igen, játszol most? Milyen darabokat játszol?
1: Most a párnatáncot.
2: Ki írta?
1: Bartók.
2: Bartók Béla.
0: Bartók Béla.
2: Kit szeretsz jobban? Mozartot vagy Bartókot?
1: Bartók.
0: Milyen jó, hogy a Bartókot nagyon szeretti, még én ennek örülök.
2: Na miért? Mesélj.
1: Mert könnyű darabokat ír.
0: Hát azt nem mondanám, de jó, örülök, ha könnyűnek.
2: Könnyűnek tűnik igen.
0: Igen, de igen. Nagyon könnyen megtanulja őket. Most megtanult már kb. Olyan 5-6 ilyen Bartók gyermekeknek darabot belőle, és nagyon rááll a keze, meg az agya, meg az egész szíve, és úgyhogy de azért Bartók nem, ő tudta, mit kell az írni a gyerekeknek, én úgy gondolom. De nagyon, nagyon jó darabok.
2: És zenész leszel, Joci? Mi a terved?
1: Hát, hogy villamosvezető
2: leszek. Villamosvezető?
1: Igen.
2: Hát az egész másahoz nem kell zongorázni.
1: Igen. Az igaz.
2: Az igaz. De azért zongorázni szeretsz, ugye?
1: Igen.
2: És mennyit gyakorolsz?
1: 1 órát vagy 1/2 órát.
0: Igen, azért minden nap próbálunk, persze.
2: Az már nem rossz.
0: Fél órával egyedül gyakorolsz? És 1 óra lett.
1: Aha. Nem, apával.
2: Apa segít neked?
1: Igen.
2: Hogy gyakoroltok?
1: Hát úgy, hogy néha, hogy elmondom, hogy milyen hang van a kottába, és odaírom.
2: Ja, hogy fölé is írod a hangokat.
1: Igen. Aha.
0: Így van, eleinte nagyon ment a kézőtanítás.
2: Igen.
0: Igen. Ugye, de várjunk, mondjuk el azért, Andis, hogy tőled is tanult a Joci, én azt el szeretném mondani.
2: Köszönöm, igen.
0: Én azt el szeretném mondani, hogy a Marian, főleg a Mariant meg neked köszönhetjük, Andis, és nagyon köszönjük.
2: Hát ezt
0: te ajánlottad ugye a Mariant, hogy járjon hozzá Joci, és nagyon örülünk neki, köszönjük szépen, mikor kimentél Németországba.
2: Igen, nekem sajnos le kellett adnom Jocit, mert
0: igen,
2: akkor
0: és akkor így alakult, és akkor így jött ugye a Marian tanárnak, igen. És előtte tőle tanult.
2: Igen, egy fél évig talán, ha jól emlékszem, ugye?
0: Talán tovább is, mint fél év valamivel.
2: Igen, egy picit másként tanultunk. Sokat tanultunk, akkor kézről sokat mutattam
0: így
2: neki.
0: Van,
2: egészen más
0: van.
2: Módszer, mint kottából. Te hogy látod egyébként, hogy milyen a kézről tanítás? Milyen volt az ő esetében?
0: Nagyon élvezte, nagyon élvezte, hatékony volt, így van, így van, nagyon élvez. Szóval a gyerekeket nagyon meg lehet tanítani így az egész zenét, hogy nem egyből azonnal, főleg egy 5 évesnek, hát most egy 5 évesnek, hogyha azonnal egy 5 évesnek ugye kottával bombázzuk meg ilyen úgymond száraz anyaggal, akkor az lehet, hogy annyira nem jó. De viszont most már ugye nagyon jó a kotta, és nagyon is kell is, és stb. És most már csak kottából tanul, és egyre jobban élvezi, mert egyre jobban tudja.
2: Igen, ez természetes.
0: Egyre jobban
2: hát ez nagyon
0: tudja.
2: Fontos, hogy a kottából való tanítás azután minél intenzívebben bekapcsolódjon, csak igen. Az elején valóban.
0: Így van.
2: Amíg annyi szóval olyan
0: kézre
2: annyi
0: megtanulta tőle, de a török induló.
2: Sok minden, igen.
0: Nagyon nagy dolog volt szerintem. Hány évesen játszottad a török indulót, Joci?
1: Hat.
2: Hat
0: évesen.
2: Jó, hát nem végig játszottunk, igen, de mégis nagyon ügyesen.

0: éppen előadta.
1: Igen, igen, nagyon igen. ügyes volt valóban. Igen. Igen. Te is tanultál kézről, pont ezt mesélted az előbb.
0: Így
1: hogy
0: van.
1: Neked is ilyen emlékeid vannak, de hát a cigányzene az tulajdonképpen erről
0: van,
1: szól.
0: Hát nálam ugye két dolog, két résznél volt kézőtanulás, az egyik volt ugye apám által, amikor hegedűs voltam, uh-huh. a másik volt a Szakcsi Bécitől, mikor jazz tanultam. Uh-huh. Az egy nagyon intenzív.
1: A juniortól, vagy az?
0: A juniorra, igen? A fiatalabbtól igen? kezdtem először, és nagyon intenzív időszak volt. Ott hozzájártam egy évig, de talán még lehet, hogy egy év se jött ki, már mint 12 hónapra, de egy évig hozzájártam, és annyi mindent megtanított, és annyi mindent olyan intenzív volt, hogy egy évig tanultam tőle jazzt, és felvettek a Zeneakadémiára. Pedig én hegedűs voltam, úgymond hát papíron, szóval.
1: Tehát te konziba hegedűvel?
0: Hegedűvel végeztem, igen, de hát nekem a zongora mindig nagyon nagy szerelem volt, mindig leültem zongorázni, meg mindig nagyon szerettem a zongorát, meg főtájtanároktól tanultam zongorázni a konziba is. Aha. Ahogy így alakult, hogy tanultam nagyon jó tanárnőtől, a Zempléni Kornélnétől is tanultam zongorázni.
1: Ott a Szent István. A felesége,
0: igen. Igen, sajnos ő már azóta ugye nem él. Akkor tanultam a Bonyai Apolkánál zongorázni. Uh-huh. Szóval nagyon, nagyon jó tanárokhoz, hogy mondjam, nagyon jó tanárokhoz kerültem mindig. Minden nagyon hálás vagyok Istennek, hogy,
1: szerencse,
0: hogy ez óriási áldás, mert te tudod legjobban, hogy mennyi számít.
1: Nagyon
0: mert főleg ugye én is ugye tanítok, és sokszor jönnek gyerekek, akik lehet, hogy egy nem olyan jó tanártól jönnek, és az nehéz kijavítani.
1: Nagyon nehéz.
0: Az nehéz kijavítani. És hogyha az ember jó tanároktól, egyik jó tanártól megy a másik jóhoz, akkor szinte rohamosan tud fejlődni.
1: Uh-huh. Szóval hegedültél zeneiskolába, konziba, és aztán mégis úgy gondoltad, hogy inkább a zongora a te hangszered.
0: Igen. Uh-huh. Így van. Így van.
1: Mikor volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy te inkább zongorával felvételizel a jazz tanszakra?
0: Hát ez nagyon nagy sztori. Képzeld, elvégeztem hegedűvel, ezt már sokszor elmeséltem mindenhol, most aki már hallottanak, már lehet unalmas, de ezt el kell, hogy mondjam, hogy elvégeztem ugye a Szent Istvánba a hegedű és szolfés szakot, ezt uh-huh. a kettőt. Mert először hegedűre föl se vettek, hanem azt mondták, hogy nagyon erős volt a szolfés, nagyon jóra írtam meg, és szeretnék, hogy szolfés tanszakra járjak. Aminek én annak is nagyon örültem. Meg én szerettem mindig a szolfést. Uh-huh. Nagyon érdekelt a zeneelmélet. Mai napig egyébként nagyon szeretem. És ugye szolfés hegedű meg volt, de közben én zongorázni már elkezdtem tanulni bárzenét az eszélyenőtől. Jártam az OSK-ba.
1: Jó,
0: én már abban az időben az eszélyenőhöz anyám még beírattak, és akkor jártam oda, és elkezdtem bárzenét eszélyenőné tanulni, hát akkor nagyon egyre jobban belemerültem ebbe a zongorázásba, stb. Annyira, hogy amikor elvégeztem a konzit, képzeld el, hogy Fehér Sanyi felhívott, szegény már nem él ugye a hajón, szerencsétlenül elhunyt a Fehér Sándor, nagyon jó hegedűs volt, hegedű művész, klasszikus hegedűt végzett a Zeneakadémián, és akkor ő hajókon játszott, és ő hívott föl, hogy szeretne, hogyha kimennék vele zongora kísérőnek. És akkor mondtam neki, hogy biztos engem akar? Biztos, aztán te vagy a Banyák Józsi, ne? Hát én vagyok, igen. És mondta, hogy hát igen, hát a Nándi bátyád adta meg a telefonszámodat, a Banyák Nándi. Ugye Nándi bátyám, ő régen együtt játszottak kózenek, a vitte magával, a Nándi bátyám őt egy zenekarba játszottak, mert nagyon jó ismerős volt család. És a Nándi bátyám engem ajánlott, mert mondta, hát a Józsi jó is olvassa a Kottát, meg biztos meg tudja majd tanulni ezeket, amiket le kell tudni kísérni neked majd ott a hajon. És akkor hát mondtam, jó, persze, és hova menjünk? Hát Amerikába. Jó, és mondom, Amerikába? Hát mondom, hogy? Hát igen, Alaszkából megy majd a hajó, és Karib-szigetekig megyünk. Hát meseszerű volt az egész. El se hittem. Hát nyilván mondom, hát persze megyek, hát menjünk, csináljuk akkor. És akkor kaptam egy nagyon sok Kottát, nagyon sok gyakorlás következett, hogy azokat kigyakoroljam. Játszott az elég komoly klasszikus darabokat, és volt ilyen Manók tánca, azt is eljátszottuk, ott emlékszek, meg Szalázáte cigány, meg ilyen cigánydalok, meg azért voltak azért, ami a kíséretben is azért elég oda kellett figyelnem, hogy miket játszok, hogy csinálom, mert nem volt azért mindig ilyen nagyon egyszerű feladat az egész. És akkor ott kimentem, nagyon jó volt minden, rengeteget tanultam, és a hajón ott a Sanyival voltam 4 hónapot. Uh-huh. És akkor ott már úgy jöttem az, hogy már én úgy éreztem, hogy én, talán zongora, hát most nem tudom ezt ilyen elmondani, csak hogy
1: Tehát ezzel akarsz foglalkozni akkor egész életedben.
0: Hát ilyen zongora valahogy, de ez mindig bennem volt, szóval nagyon dolog, hogy a hegedűt is imádtam mindig, még szorgalmas voltam, és nagyon, mert ugye vannak, akik azért hagyják abba a hegedűt, mert nem szeretik. De rám nem így volt, mert nagyon szerettem a hegedűt, mert nagyon szerettem ugye gyakorolni, meg stb. De valahogy nekem a zongorára szerintem jobban van tehetségem, és az valahogy könnyedében ment, ezt éreztem. Uh-huh. És akkor ez így maradt a zongora.
1: És akkor mentél felvételizni akkor a zeneakadémia.
0: És akkor jött a zeneakadémia utána. De ez is egyébként, ez mind isteni csoda, hogy hazajöttem a hajóról, és megkeresett engem egy kedves házaspár. Azt tudni kell, hogy én Kunszent Miklósi vagyok eredetileg. Kunszent Miklósi, az egész Banyák család egyébként, ugye mi Kunszent Miklósra valók vagyunk. Szegény Kálmán bátyám is, ugye a nagy hegedű művész, igen, aki ugye Amerikába is hunyt el sajnos, és elég nagy tudású hegedű művész volt. Ő is ott van eltemetve, képzelt Kunszent Miklóson. Uh-huh. Utolsó kívánság az volt, hogy hozassák haza. Hát sajnos már nem élve jött haza. És Kunszent Miklóson megkeresett egy nagyon kedves házaspár, a Jakab Edit néni, Csincsa néni és kedves férje, a Frici bácsi, hogy tudnának nekem ő segíteni tovább tanulásba. Ez azt jelenti, hogy anyagilag. Uh-huh. Szóval ez nagyon nagy dolog volt, hogy jöttek, igen, és azt mondták, hogyha fölvesznek, stb., meg elkezdek tanulni, felkészítő órákra járni, akkor segítenek ebbe egy ösztöndíj formájába. És ez nagyon nagy dolog volt. Szóval ez így jött így az egész. És utána hál' Istennek sikerült a felvételi, és akkor Maulá Kálmán felvett a zeneakadémiára, a jazz tanszakra, amikor felkészített az ifjabbik szakcsilag Atos Béla. És akkor ott el is végeztem már a bachelort is, és a master képzést is, ami kitüntetése kaptam meg a diplomát.
1: Ez igen.
0: Igen, köszönöm szépen. Aztán nagyon örültem neki, hát azóta is ennek nagyon örülök, hogy ezt így meg tudtam csinálni, aztán.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy már így a zeneakadémiai tanulmányaid előtt kint muzsikáltál akkor hajón. Ez óriási tapasztalat, óriási tanulmány tulajdonképpen az, hogy minden nap muzsikálsz, minden nap a kezedbe van a hangszer.
0: Így van, így van, és én a zeneakadémiai tanulmányaim mellett is állandóan játszottam. Aha. Szóval én a zeneakadémiai tanulmány számít. Állandóan játszottam. Én hát meg nem tudom mondani, de én már ilyen 14 vagy 15 éves korom óta így rendszeresen játszok, hál' Istennek. Így ilyen zenét, olyan zenét, itt, ott, ez jelenti azt, hogy játszottam már lakodalma, reggelig bulizenét, ugye ez a 15 éves korszakom, talán 15-től ilyen, nem tudom, ilyen 20 éves koromig, ilyen bulikba, meg stb. Meg utána jöttek ilyen vendéglátóhelységek, éttermek, hotelek, ugye a bázongorista versenyen ott harmadik helyezést értem el, országos versenyen, akkor utána, akkor kerültem be a Four Seasons Hotelba játszani, ahol azóta is, ugye hála Istennek, rendszeresen játszok.
1: Hát akkor már régóta ott vagy.
0: Én ott már 12 éve, ha jól igen, tudom. Igen. Igen. Ott még a Nyári Károly által kerültem be, ugye Karcsi bácsi által, akit nagyon szeretek zeneileg, emberileg, úgyhogy ő általa.
1: És emellett tanítasz is.
0: Ó, igen, hát persze, főleg főállásban, ugye, igen, ugye tanítok, képzeld el, ugye hát ott is tanítok, ahol te is tanítottál, ugye, igen, a Rajkó Talentum Zeneművészeti Iskolába, ott tanítok, ettől az évtől most inkább alapfokon tanítok, aminek nagyon örülök, ezt szerettem volna kérni, tavaly egyébként én valahogy nekem ez így úgy jobban szerettem volna most ezt, hogy alapfokosokkal foglalkozzak.
1: Na mesélj, ez miért van? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Talán a Jóci miatt? Mert egyébként az óriási tapasztalat, hogyha hogyha tanárként is szerzel ilyen tapasztalatot, hogy hogyan kell foglalkozni általában a gyerekekkel, akkor biztos, igen, hogy másként adod át a tudásodat.
0: Igen, igen. Meg én azt vettem észre, hogy a kezdőkkel, meg a kicsikkel valahogy jobban szeretek foglalkozni. És nem tudom, hogy miért. Igen, nem egyszerű, mert főleg akkor nem egyszerű, hogyha odajön valaki, aki már ugye nagyobb, mit tudom én, van 15-16 éves, és le van maradva, vagy ugye van ez a tini korszak, lehet, hogy azért is, hogy vannak ez, hogy mit tudom, na gyakoroltál, hát nem, és akkor lehet emiatt, vagy ez a 7-8-7 éves kortól ilyen 10-ig, 15-ig, vagy ez az alapfokú oktatás, ugye, vagy nekem ez nem tudom. Nem tudjam, hogy de ezt jobban szeretem most, ebben az időszakban, lehet majd változik, vagy nem tudom, de most ez így jó, hogy kezdőket tanítani.
1: De akkor igazán nem unatkozol, hiszen akkor tanítasz teljes állásban, a Four Seasonbe muzsikálsz, jársz ki külföldre, azért azt is említsük meg mindenféleképpen.
0: Igen, hát előfordul, igen, hogy külföldön is játszok.
1: Elég rendszeresen.
0: Én szoktam játszani, igen. Most legutóbb volt szerencsém a Mága Zoltán zenekarával is játszani erdélyi turnéba, mint zongorista, aminek nagyon örültem, és akkor Svájcba is, ugye, ez most az első karácsony, hogy most a családdal szerettem volna lenni, és most, hát igen, évek óta most Svájcba játszottam minden karácsonykor, és már azért hiányoltak a gyerekek, és a család azért fontos, úgyhogy meg hála isnek azért úgy játszogatok, meg nincs gond, és most itthon leszek, de játszottam, hát sok ország, ugye most a külföldet mondod, most így nem akarom fősor, de így sok országban már.
1: De itt van is, nagyon izgalmas egyébként, hogy több formációval is játszol.
0: Igen, ez nekem is jó, zeneileg is jó. Uh-huh. Ugye van ez a Cis Gypsy szólói zenekar, akivel főképp klasszikus zenéket játszunk, de azért átdolgozva, a Baranyi Zoli vezetésével. Igen. Van a zenekar ott, és ott klasszikus zenészek vannak. Én vagyok úgymond ilyen a kakuk tojás, aki nem a klasszikus tanszakon végeztem, hanem a jazz tanszakon.
1: Legalábbis a főiskolát, vagyis az egyetemet.
0: Hát igen, de az ott is volt klasszikus oktatás, mert ugye a Sárközi Fanni tanított minket zongorázni.
1: Na hát ő nagyszerű zongorista, de hát ő jazz is nagyszerűen zongorázni.
0: Igen, meg ő énekel is. Szóval...
1: Meg énekel is, igen.
0: Igen, nagyszerű zenész. Szóval ezt akarom, hogy mindig nagyon jó tanároknál voltam, és ez és nagyon hálás dolog.
1: Igen, Fanni az osztálytársam volt.
0: Komolyan?
1: Az akadémián. Igen, egymás mellett ültünk szó a fél
0: órán is. Tényleg? Hát ő ugye annyira fiatal volt, hogy először nem is tudtam, hogy tanár. Mert csak mentem be, hogy szia, a tanárnőt nem láttad, és akkor mondta, hogy én vagyok. Ja, mondom, akkor bocsánat, jó napot kívánok. Ja. Így kezdődött az első óránk. Igen, de nagyon jól tanított ő is, klasszikus meg. Hát igen. És ez így van, a többfajta formációja. Van a jazz quartette, van, hogy időközönként fellépünk a Four Seasonsbe, ott Orbai Lilla még az énekes, az előbb sorolt bőgős és dobos mellett, akit mondtam, a Olá Peti és Pecek Andris mellett. Ugye, ott jazz játszunk, nagyon jó így játszani velük, és ugye sokat játszok szólóban is. Sokat játszok szólóban. Ugye, mint bárzongorista, ugye a bárzongorázás úgymond általában az ember egy szólózongoristára gondol, de van, amikor ez ugye kiegészül bőgőssel, vagy dobossal, vagy mind a kettővel, és akkor még hozzájön ének, és igen, aztán vannak ilyen lehetőségek, hogy játszhatok, hál' Istennek.
1: Milyen a kelendősége mostanában, manapsága a bárzongorázásnak? Van erre igény? Szeretik az emberek?
0: Én úgy vettem észre, hogy igény az van rá. Uh-huh. Igény az van rá, és az emberek sokszor, szerintem ki is vannak éhezve erre a fajta zenére. Uh-huh. Mert észreveszem, például elmegyek mondjuk egy rendezvényre játszani valahova, ahová még soha nem játszottam, és akkor az emberek így jönnek oda, hogy ó, hát annyira hiányzik nekünk már ez a fajta zene, és hogy nem tudunk már nagyon olyan helyre menni, ahol ez a fajta zene van, és az igény az tudja, hogy van rá, szóval az 1000%, hogy van rá. És az, hogy hány helyen van élő zene, hát inkább most úgy mondom, hogy inkább most már az ilyen, hogy fogalmazzam, az ilyen nagyon magas színvonalú helyeken van. Uh-huh. Élő zene, ahová egy középszerű ember úgymond nem nagyon tud, nem engedheti annyira meg magának azt, hogy beüljön és meghallgassa. Szóval az jó lenne, hogyha lennének ilyen középszerű, most ez lehet rosszul fogalmazó,
1: középkategóriás
0: helyeken.
1: Igen, vagyok a Four Seasonben, mert nem minden nap ülök be, én sem meg kell, hogy mondjam.
0: Igen, szokták mondani, hogy hol játszol, és akkor mondom, hogy hol játszok, és stb. És azért nem mindig jönnek el.
1: Igen.
0: És jó van, ilyen középszerű helyeken is azért előfordulnának, ugye zongoristák, vagy jobban ez így úgymond beindulna, de igény az mindenféleképp van rá, és én még nem panaszkodok, mert én hála Istennek játszom elég sokat, és ó, ez jó alkalom arra, hogy bemondjam, hogy hétvégén Szlovákiába fogok egy fesztiválon zongorázni.
1: Na, igen.
0: Ez épp most jutott eszembe egyébként.
1: Úgyhogy akit érdekel a dolog,
0: érdekel a dolog. Drága barátom, a Babindák Ernőék szervezik ezt a jazz fesztivált, ahol többek között Robi Lakatos is fel fog lépni. Uh-huh. És meg a zenekarral. És ott fogok most szólóban zongorázni bárzenét, ez Csatán, Csata, ez a kis helységnek a neve, és ott lesz most egy nagyon jó zenei fesztivál, ami közel van a határhoz. És szombaton ugye ott fogok majd játszani, és már előre hívtak telefon, hogy remélem énekelsz is.
1: Hát, tudom, jó, ugye, jó.
0: Most aha. Egy pár számot most át kell néznem, hogy azért igen, igen. És én nagyon szeretek énekelni, és szeretnék egyre többet.
1: Mai vendégem Banyák József zongorista volt, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről, a családjáról és a bárzongorázásról. Az interjú második részét holnap meghallgathatják 22 órától. Tartsanak velünk akkor is. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: rádiódik. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik, süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött a törvényjavaslatot, haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 12-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Egy kis koncert ajánlót engedjenek meg nekem a műsor elején. Holnap, vagyis december 13-án pénteken este 19 órától játszom én is a Romano Care új épületében a Király utca 67 szám alatt Barta Ágnes fuvolaművésszel és Lakatos György hegedű művésszel klasszikus kamara koncert keretében, amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. Műsoron Beethoven, Brahms, Piazzolla, Poulenc és Reinecke művei lesznek. Mai vendégem pedig ismét Banyák József zongorista, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről és a bárzongorázásról. Hallgassák meg a riport második, befejező részét. Tartsanak velünk ma este is!
4: Milyen terveid vannak a következő időszakra?
5: Hát, úgyhogy elmondhatom, úgymond, de van zenei tervem. Az, hogy szerették egy lemez csinálni. Uh-huh. És már bennem már régóta megvan, hogy milyen címmel szeretném, most sokan nevetni fognak, de ilyen címmel szeretném, hogy vendéglátó.
4: Jó ide, jó.
5: Én ki szeretnék adni egy lemez vendéglátó címmel, ahol olyan zenéket hangszerelek meg, adok elő, és netán énekelek is. Azt nem mondom, hogy mind be fogok énekelni, de ezt még nem tudom, de fogok. És amit apámnak is most az emlékére megírtam a dalt, ez is ott lesz bónusz tracknek, uh-huh. ezen a lemezen, ez a feldolgozás. Szóval én fogok ilyet csinálni, és ezen régi magyar dolgok lesznek, vagy szóló zongorával, vagy trióban, vagy énekelek is hozzá, ilyen többféle ilyen vegyes formációban lesznek lassú, gyorsabb dalok, de mind régi, Horváth Jenő, Seres Rezső, Fényes Szabolcs, régi számok, ha szeretnék. Ami az, így az én világomban van, az volna a cél, hogy magamat így valahogy, ami én vagyok, azt szeretném így ezt prezentálni. Szeretném, hogy legyen egy formája ennek a egy hallgatható, az, hogy most a CD, vagy digitális.
3: Igen, nagyon fontos a célközönség valójában, tehát hogy kiknek szánod. Fiatalok nyilván elsősorban Spotify-t hallgatnak például.
5: Igen, ha már megvan a lemez, akkor már menjen oda is, persze. Ha már megvan a lemez, én ezt nem azért csinálnám, hogy ebből úgymond a lemezé kapjak sok pénzt, hanem hogy ez eljusson az emberekhez. Én ahova lehet, azt föltenném, és akkor lehessen hallgatni. Uh-huh. Ahova van lehetőség.
3: Tehát, hogy hallgassák a Vendéglátó című lemezt, és ilyen tulajdonképpen azokat, amiket a vendéglátós muzsikusok szoktak játszani. Ezeket a számokat
5: szeretném az én világomból úgymond megcsinálni, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ez így jött össze, hogy tanultam hegedülni. Semmi se véletlen. Így, hogy az ember tanul hegedülni, teljes máshogy tud hangszerelni vonósra.
4: Hogy?
5: A vonózásokat én csináltam a zenekarnak is, ugye? Nyilván kikértem a véleményeket minden én, szóval olyan vagyok, hogy gyerekek, mondjátok, hogyha bármi van, vagy bármi, nem úgy vagyok, hogy ezt kell játszani gyerekek minden áron. De például volt egy hely, hogy a Rajmund mondta, hogy Józsi, ezt a három hangot kössük össze, jó? Mondtam, játsszuk el úgy? Ó, igazad van, játsszuk. Úgy, jó. Igazad van, Rajmund. Legyen úgy. Szóval így. De nagyon sokat segít az, hogy tanultam hegedülni. Ebbe a vonó, abba, hogy írjak vonósokra. Is. Igen.
3: Most hallgassuk meg Horváth Jenő népszerű slágerét Levél apukához, Banyák József feldolgozásában.

Késő van, és mégsem alszom én. De ne félj, csak a kis lámpa ég, neked írok csendben. Alszik anyám, szuszol.

apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, fogamat szó nélkül megmosom.

Kérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet. A fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell. Csak te gyere,

hogy jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, s a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem.

0: Banyák József feldolgozásában hallhattuk Horváth Jenő népszerű slágerét, Levél apukához.
1: A Levél apukához című szám, amit most ma már lejátszottunk itt a műsorban.
2: Igen.
1: Annak szeretnél egy továbbfejlesztett változatát is.
2: Igen, pont ez az ok, hogy nem osztottam, még pedig már nagyon tülkönülök, már nagyon szerettem volna ezt megosztani a úgymond a közönséggel, hogyha már így elkészült, mert ez ugye novemberben már kész volt, csak mindenki mondta nekem, hogy Józsi, hát ezt videóval kell megosztani. Ez kell egy szép videó felvétel. Ez úgy az igazi, hogy látszódjanak a hangszerek, bemegyünk egy szép helyszínre, és játsz, és akkor látható legyen az egész. És akkor azt mondtam, igazatok van. És januárban már megvan minden hozzá, és akkor vesszük fel a videót.
1: Igen, ez valahol talán alapkövetelmény már ma, tehát hogyha az emberek a
2: nem csináltam
1: YouTube-on
2: még
1: nézelődnek,
2: ilyet, úgyhogy, igen, lehet.
1: Akkor ott lehet, hogy nem csak egy borítóképet akarnak látni,
2: lehet.
1: Hanem szívesebben látják a zenészeket.
2: Igen, nekem ebben a fölállásban ez a második, amit hangszereltem. Az elsőnél viszont én írtam a dalt is. És azzal hála is ennek nyertem egy Szikra díjat. Ott van ez a Szikra díj, ez a keresztényi zenedíj, és ott az első háromba bekerültem. És azt még a pandémia idején írtam, azt is ugyanígy vonósokra, ugyanez a felállás volt, ugyanúgy vonós négyes volt, jazz trió, csak ott viszont nem én énekeltem, hanem egyik kedves barátom, a Rupa Lacika. Valójában ez a második ilyen, amit ilyen fölállásra írtam, csak ebben még az a plusz, hogy én is énekeltem el. Ugye ez ilyen nagyon személyes. Ez így, az előző is nagyon személyes volt, mert az Isten szólt, csak akkor még talán lehet nem volt bátorságom ezt úgymond elénekelni, vagy nem tudom, vagy nem tudom, hogy ez így igen. És akkor most ez nem is volt nálam úgymond kérdés. Mert sokan kérdezték, hogy és ki fogja énekelni, kinek szólsz? És akkor mondták a jobbnál jobb énekeseket, hogy szólj ennek, szólj annak. És akkor mondtam, hogy hát lehet igazatok van, lehet, hogy kéne szólnom egy tényleg nagyon komoly profi énekesnek, de tudom, szeretném én előadni, hogy az őszintébb legyen. Mert mondom, apám emlékezt, én neki csinálom ő emlékére, és akkor énekeljem én. És akkor így.
1: Egy személyes kérdés, ha megengeded. Mit jelent Isten az életedben? Illetve
2: hát
1: a vallás? Már többször megemlítetted, és
2: hát, hogy mondjam,
1: gondolom, hogy ez...
2: Igen, nem akarok ez... Én sose szoktam ezzel a dologgal rivalkodni, meg stb. Nagyon toleráns vagyok mindenki vallásával, tényleg. De Isten, amióta élek, jelen van. De nagyon. Annyira, hogy hát apám éjjel-nappal olvasta a Bibliát. Éjjel-nappal. Apám először, hát még hogy gyerekek voltunk, emlékszem, még javatlanukhoz is jártunk, akkor utána apám ott valahogy eljött, azt nem akarta úgy tovább, akkor otthon kezdett el nagyon Bibliát olvasni, akkor volt egy időszak, amikor iskolákkor templomba jártam, ami voltam első áldozó, az nagyon szép volt az időszak is, aztán utána volt, hogy jártam gyülekezetekbe, jártam cigány gyülekezetekbe, jártam nagyobbba, jártam ide-oda, de Isten mindig ott volt velem, és ez érezhető volt. És hát arról nem beszél, hogy két szép gyerekem van, feleségem, úgyhogy egészségesek, és arról nem beszél, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, hát a Jocira is, hát ez Istentől van, ezt tudom. És ezt mindig mondom, meg hát a legalsó órá, amikor a Béla bácsihoz elmentem, a Szakcsi Béla bácsihoz, mert a halála előtte jártam hozzá. És akkor én tanultam tőle hangszerelni, meg zenét
1: az írni. Öregtől.
2: Így van. Aha. Béla bácsitól. Ez is úgy jött, hogy játszottam, helyettesítettem a kávéházba, a Pozsonyi utcába, és erre ott ült a Béla bácsi. És játszok, és akkor megláttam a Béla bácsit, elkezdett egyből, szakadott róla a bíz, mondom, ezt nem hiszem. És hát örültem nagyon, csak hát az ember ilyenkor, azért ilyen emberül ott, azért nem tudom, hogy mondjam, ilyen kis izgalomba jöttem, azért nem is kicsit, és akkor játszok, és ott ült a nagyon híres bőgőművésze, Duka Norbertel. Együtt ott ültek, hát mondom, ez ilyen komoly zenészek ülnek itt. És akkor ugye ő már úgy látásból már úgy ismert, mert a fiától tanultam régen, stb. Így látásból, de igazán úgy nem ismert még, és azt mondta, hogy Józsikám, hát hívjál fő hónap. Azt mondta, itt a számom, gyere, hívjál fő, jó? És kérde, fölhívtam, csak Béla bácsi, mondom, én vagyok a Józsi, emlékszik rám? Hogy nem emlékeznék, hát te mondom, igen, hát, és akkor mondta, Józsikám, hát azt mondta, gyere fő hozzám akkor lakásra, mikor tudsz jönni? És kérde, fölmentem, és elkezdett tanítani. és pénz nélkül, semmi nélkül. És egyszer vittem születésnapjára egy bort, és olyan ideges volt. Józsika, úgy főúzta magát, ezt nem hiszem el, hát borthoz, mi hozol neked, nekem? Nem mondtam, nem kell semmi, ne idegesítsél már. És akkor mondom, Béla bács, Isten értesen, ne viccelj már, hoztam csak egy bort, ajánlát. Törülök, hogy tanít, hát nagyon köszönöm. Hát ezt nem azért tanítalak én téged, hogy hozzá nekem, és akkor olyan, hát, komolyan mondom, nagyon ritka, amikor valaki ekkora ember meg zenész egyszerre. Egyszerűen hihetetlen. És a Béla bácsival már abból rengeteget tanultam, hogy csak így beszélgettünk. És csak Istenről jutott eszembe, mert az előbb kérdezted, hogy első órán csak Istenről beszélgetett. Első óra abból telt, hogy Józsikám, hiszel Istenbe? Mondtam, hogy ne nagyon. Szóval, és a kezébe volt a Biblia, és akkor elkezdtem mondani az ő gondolatait, meg hogy ő mit olvasott meg, és így ment le az este, teljesen így ment el az egész este, hogy beszélgettünk, hogy így Istenről, meg hogy milyen jó dolgok történtek Isten miatt, stb. És hihetetlen, komolyan mondom.
1: És ez mennyiben fejlesztett téged zeneileg? Mennyiben lettél ettől jobb előadó?
2: Nagyon. A Béla bácsi?
1: Nem. Vagy a... Nem, ez tehát, hogy az Isten személye, ja, az hogy jelenik meg a zenétben?
2: Hú, hát
1: meg ez a kapcsolat, ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként. De én biztos vagyok benne, hogy valahol ez megjelenik. Hiszen amikor rajtunk keresztül áramlik a zene, hiszen egy előadón keresztül szólal meg a zene,
2: igen.
1: Akkor biztos vagyok benne, hogy ha az embernek van egy ilyen hite, és van egy ilyen kisugárzás, akkor valahogy az is belekerül abba, amit előad.
2: Hát az is, ami Istentől van a zene. Most ebben én biztos vagyok, hogy tőle van. Főleg, ha az ember zenét ír, vagy hangszerel, ugye most ezeket úgy kapjuk. Ez valahogy ilyen ajándékszerű az egész. Hát ajándék, nem úgy szerű, hanem az. Szóval nagyon ott van. Szóval igen, hát tőle van minden egyébként. Tényleg tőle van minden.
1: És hát akkor ez nagy megtiszteltetés volt egyébként Béla bácsival kapcsolatban, hogy akkor ő téged tanított zongorázni, hangszerelni is.
2: Óriási, igen, ott főképp hangszerelni, zenét írni tanított, és mutatta jó. Minden órán az operáját, mert pont akkor írta az operáját, aha. És nekem mutogatta, hogy Józsikám, ez szerinted, na milyen, most ezt most írtam meg, és ott volt előtt, hát csak így, teljes sokban voltam, csak így ültem, mert nem hittem el. És az Józsikám, aztán most írom az operámat, ez ide ilyen szöveg, ide olyan szöveg lesz, itt meg így csináltam zeneileg ezt úgy, és elmagyarázta nekem, hogy azt hogy csinálta meg, hogy gondolkozik ott. Szóval kegyetlen. Óriás. Hát a Béla bácsi is Isten által volt, ez 100%. Szóval ez nem is kérdés.
1: Tehát a kapcsolata.
2: Az, hogy én kapcsolatba kerültem vele. Meg az, hogy én kapcsolatba kerülhettem vele. Hát ez nem véletlen. Velem sok ilyen dolog történt, ami biztos vagyok benne, hogy nem véletlen. Uh-huh. Biztos vagyok benne. És hál' Istennek sok dolgot el tudok mondani, ami nagyon pozitív.
1: De hát gondolom az egyik legnagyobb csoda az életedben az itt ül most mellettünk.
3: Igen.
1: Jocika itt van, igen, így van. Pontosan.
2: Így van, és jövő héten lesz koncert. Jövő héten kétszer is fog játszani a Joci. Az iskolai karácsonyi koncerten, meg a zeneiskolai karácsonyi ilyen fél év záron is fog zongorázni.
3: Le is felejtettem.
1: És hogy készülsz rá, Joci?
3: A zongorában készülök.
1: Uh-huh. És mit fogsz játszani, tudod már?
2: Mondd el.
3: A Mozartot, meg egy Bartókot.
1: Uh-huh. Mi a címe a Bartóknak?
3: Párnatánc.
1: Ja, ez a párnatánc, amit most tanulsz. És izgulsz a koncerteken? A koncertek előtt esetleg?
3: Hát amikor voltunk a Holti teremben, akkor is
2: Zsolti terem.
3: A Zsolti teremben. Zsolti.
2: Nem Zsolti, Jocsi, Zsolti, nem baj. Úgy egy Jocsi.
3: És akkor izgultam.
1: Akkor izgultál.
3: Aha. Igazából az iskolaira nem izgulok, de ami lesz a zeneiskolába, arra izgulok.

0: a Momkultba.
1: Aha.
0: Itt a nagyon, nagyon jó kis rendezvény volt. Ja.
1: Apát szoktad hallgatni, amikor muzsikál?
0: Koncertemen már volt.
2: Igen.
0: Amikor volt koncert.
2: Amikor ott a kalapos volt, hogy jó napot.
0: Ja, a színházban is volt, igen, egyszer. Van egy gyerek előadás, amiben egy szerepelek, és képzeld el, hogy ott egyik főszereplő vagyok benne, mert ott színészkedni is kell, meg játszani is. És ezt a nyári Oscar az Oszi csinálta ezt a színdarabot Zenemenők címmel, és ezt adjuk a Karaván Színházon belül, és voltunk már több helyszínen így előadni vidéke iskolákba, ilyen iskolákban, iskolákban, és ott nagyon-nagyon vicces, hogy Oszi ott az egyik eladásunkon ott volt. Tetszett?
2: Igen, nagyon.
0: Meg volt egy CISZ koncerten is voltál, mikor a vonózenekarra játszottam, anyával jöttél nyáron.
2: Arra én nem emlékszem.
0: Nem emlékszel? Látod, mi nagyon pici voltál.
1: Na akkor mesélek neked valamit, Joci. Tudod, nekem most született a kisfiam, Andriska, most már 5,5 hónapos.
0: Igen, igen.
1: És amikor az anyukájának a pocakjában volt, akkor ő nagyon sok zenét hallgatott, mert mindig zongoráztam neki, meg hallgatott tévéről, YouTube-ról, innen-onnan különböző felvételeket, és képzeld el, amikor megszületett, körülbelül 1 órás volt, és akkor is betettünk neki zenét. És képzeld, megnyugodott. És látszott rajta, hogy hallgatja, hogy hol van az, amit ő eddig hallott
0: nagyon
1: az anyukájának a pocakjában.
0: Ez nagyon komoly. Van egy sztorim nekem is a Jociról.
1: Na, mesélj.
0: Hát, ez teljes mértékben elhiszem, mert képzeld el, hogy a Joci nagyon sírt, de úgy hát babák sírnak, ugye, hát ez a dolguk, igen, kicsa volt, de akkor még Németországban laktunk, ugye mi laktunk 2 évet Németországban, Joci ott is született, meg még annyit ezzel az hozzámondanák, hogy nekem ugye a feleségem, a Laura, ott is nőtt föl Németországban, ott is tanult, stb.
2: 1 évesen mentünk el.
0: És amikor, igen, 1 éves volt a Joci, akkor költöztünk ugye vissza ide Budapestre, és kint voltunk, Joci nagyon sír, és apósom épp csinált egy lemezt. A Tony Lakatos egyébként az apósom, ugye jazz szaxofonos, és csináltak egy lemezt, és akkor mindig jön ilyenkor, ad egy lemezt, az Józsikám, gyere, hallgass meg, stb. Jött, adott egy lemezt, de én először ugye nem azért raktam be azt a lemezt, csak így nem azért, hogy a Joci elhallgasson, vagy ne sírjon, vagy valami, csak ott voltam, akkor már berakom, nézzük meg a lemezt. Bedettem a lemezt, és a Joci átszellemült. és így mondom, te Laura, nem hiszem el, hát mondom, az előbb őrjöngött síra, most meg hallgatja a jazzt.
2: Szeretem a jazzt, imádom.
0: És hallod? Hallod, nagyon szereti a jazzt a Joci.
2: Meg a rockot.
1: Húha, ez igen.
0: Nagyon szereti a jazzt.
1: És a klasszikus zenét?
2: Hát mondjuk azt is.
0: Hát, azt is szereti. Úgyhogy már akkor nagyon nagy hatása volt rá a zene, és akkor 2 hónapos volt, és látszott rajta, hogy óriási hatása van rá a zene. Uh-huh.
1: Ja. És milyen terveid vannak egyébként? Hát azért nyilván egy szülőnek azért vannak elképzelései, hogy mit szeretne a gyerekével kapcsolatban.
0: Hát ez nagyon nehéz
1: zenész
0: kérdés.
1: Ha ő akarja például.
0: Ha ő akarja, akkor az. Ha ő akarja, akkor az. És nagyon nehéz egyébként. Egyre jobban jövök rá, hogy ezt egyre tudatosabban kell csinálni, ezt az egész tanítási dolgot, mert valahogy az ember elkapja a hív, vagy elkapja valami, vagy mit tudom, gyakorlás közben is oda kell figyelnem, hogy valamikor elkap engem is a hív, hogy azért nyugodtabban, stb.
1: Így amikor együtt gyakoroltok.
0: Igen, előfordul, vagy például ez is, hogy ne érezze azt, hogy nagy elvárásom van, szóval azt nem szeretném, hogy én ilyen nyomás alá helyezni. Nem szeretném. Hogy közben pedig jó, persze az embernek vannak elvárásai, csak ne, érted, hogy mondom, hogy nevelés szempontjából ezt nagyon észre kell csinálni, hogyha valakinek a gyereke főleg ilyen tehetséges, hogy
1: hát, hogy... Bocsánat, ezt nekem kell mondanom, hiszen én tanítottam a Jocit. Joci nagyon-nagyon tehetséges, tehát rendkívüli gyerek ebből a szempontból.
0: Ja, köszönöm szépen, örülök ezt
1: mondani. Mert azt hiszem, hogy az hitelesebbnek tűnik,
0: igen,
1: akkor, hogyha én is mondom.
0: Igen, mindenki dicséri a saját gyerekét.
1: Igen, így van.
0: És én nem is szeretem őt nagyon dicsérni, sőt, aki ismert, tudja, hogy én nem szeretem. Én tudom, hogy benne mi van, remélem, hogy így Isten által azért ez ki fog jönni, meg a szorgalma által, meg. Hát sok munka ez, szóval ez nem úgy van. Szóval az, hogy valaki tehetséges, az nem elég. Az egy nagyon jó dolog. De ebbe annyi munka van

0: főleg szülőként még jobban rájövök, hogy akkor ide vinni, olyan órára, amoda vinni, akkor hazamenni, gyakorolni, akkor ugye az embernek is ugye lenne, vagy van ő dolga, akkor de közben a gyakorlás, hát én muzsikálást hagytam ott azért, hogy a Jocival gyakoroljak például. Volt egy hely, ahol bejárattam volna heti szinten kétszer játszani, és be is jártam egy darabig, sőt azért elég sokáig jártam oda. Nagyon jó kis hely egyébként a belvárosban van, élőzenés hely, de Joci miatt muszáj volt ezt lejjebb adni. Mert akkor hétvégén is gyakoroljak vele, hát nem lehet, tehát kell vele, szóval igen. Meg hogyha majd nagyobb lesz, akkor majd ő majd tud majd egyedül nélkülem is bőven gyakorolni.
1: Hát igen.
2: Na jó, de azért ilyenkor szükség van. Nyilván egy szülővel egészen más gyakorolni, hiszen lehet, hogy másként fogadja el a gyerek, legalábbis általában itt szokott lenni, hogy másként fogadja el a szülőktől az instrukciókat, igen, mondjuk, mint a tanártól.
0: Igen, meg a szülő, hogy mondjam, egy szülő talán főleg a muzsikus szülőknél van ez szerintem, amikor a gyerek saját gyerekével gyakorol, valamikor elkapja nagyon a hív, és így túlhevül a szülő már, meg mit tudom én, és kicsit így észre, így vissza kell fogni magunkat, hogy jó van, oké, jó lesz, jó van lassan, igen, és hát rám ez abszolút nem volt jellemző, szóval a legelején ez abszolút nem volt. Csak most már minél jobban megy, így elkap valamikor engem is így nagyon ugye az indulat, meg minden, hogy akkor na akkor még csináljuk, még. És látom, hogy egy idő után akkor vissza kell, jó van, oké, pihenjél persze, jó van. Jó a játszál, vagy jó van, oké, nézd a tévét, jó van, oké. Ez igen is kell. Hát kell, hogy legyen gyerekkora, ma egy szóval. Uh-huh. Szóval akármilyen tehetség valaki, kell, hogy legyen gyerekkor.
2: Ez fontos volt számodra is?
0: Hogy?
2: Amikor kisgyerek voltál, vagy te akkor hogy éreztél ezzel kapcsolatban? Tehát ezt tapasztalatból tudod?
0: Nekem nagyon jó gyerekkorom volt, hál' Istennek. Még igaz, hogy apu velem nagyon sokat gyakorolt, meg szigorú volt, meg stb. De közben meg vidéken nőttem föl, úgymond 14 éves koromig, és nagy család egybe volt, és mindig gyerekekkel voltam, mindig nagyszülők, itt-ott, amolt, szóval nagyon jó gyerekkorom volt, hál' Istennek.
2: És hogyan foglalkozol most a picivel? A pici most másfél éves.
0: Igen.
2: Másként foglalkozol már vele, mint a Jocival?
0: Ja, hát úgymond már nem annyira aggódunk, ha sír, vagy ilyesmi.
2: Nem aggódtam, hogy zenei fejlesztés terén.
0: Ja, zenei fejlesztés terén.
2: Mert azért neked van tapasztalatod a tanításban, igen, is, hogy főleg, hogy hogyan foglalkozol most kicsikkel.
0: Igen.
2: Tehát azért is gondoltam, hogy nem véletlenül kérted, igen, most kimondottad a Rajkóban is.
0: Igen, nála az van. Dávidnak hívják, de én Dodinak becézem, ugye, de Dávid. Nála az van, ugye, hogy hegedűsöket hallgatatok vele, mert azt látom, hogy mikor hallja a hegedűt, csillog a szeme és boldog. És képzeld, de a klasszikus hegedűsöket annyira imádja, szereti, hogy megnyugszik, és ugye amikor elaltatom a Dodit, akkor mindig berakok neki egy kis klasszikus zenét, és akkor elalszik, ugye, Joci?
1: Igen.
0: És akkor rakok neki egy kis Pörmant, egy kis klasszikus zenét, egy kis ilyen koncertek második tételét, amilyen szép, lassú, és megnyugszik, és alszik. Amúgy én őt úgymond hegedűre szánnom, úgymond, vagyis arra, már van már kis hegedűje, a nagybátyától, hát apámtól is kapott egy, képzeld el, kis hegedűt, amin én tanultam.
2: Ó, de jó.
0: Szóval megvan az a kis hegedű. Hát azt semmi nem adnám. Szóval azon kezdtem, azt még apámmal vette nekem, és mert ez egy feles hegedű, nagyon pici, de ahhoz képest, hogy egy gyerek hegedű, tényleg nagyon jó szól. És nemrég megkapott a Robi bátyájától is, a Lakatos Robitól egy még kisebb hegedűt. Az egy ilyen negyedes kis, ilyen, egy kis játék hegedű, és akkor szokott azzal is így szórakozni, meg játszani. És hát majd elválik, hát.
2: De azért ez nem mindegy, hogy nő fel a gyerek. Tehát, hogy mondjuk egy számítógép van a kezében, ja, vagy tablet, vagy mondjuk egy hangszer.
0: Hát nem.
2: Azért
0: mindegy.
2: Az nagy különbség.
0: Így van, nem mindegy. Hát a Jocinál is próbálunk az odafigyelni, mert ugye a gyerekeknél most már szikerülhetetlen. Uh-huh. Ez a telefon, meg tablet, meg Netflix, meg mit tudom én, szóval.
2: Te mit gondolsz egyébként az AI-ról, tehát a mesterséges, igen, intelligenciáról? Ez egy nagyon divatos dolog mostanában. Te hogy látod, a zenének van jövője ezzel kapcsolatban? Mennyire fogja befolyásolni akár a zenei ízlést, vagy akár a zeneszerzést?
0: Hát szerintem a zeneszerzés már most befolyásolja. Hát egy csomóan ilyen mesterséges intelligenciával csinálnak dalokat, meg azzal írják a szöveget, meg mit tudom én, meg ilyen dolgokat hallottam, de úgymond ezeket csak kívülállóként mondom, mert én ez hozzám nem áll közel. Szóval ez hozzám, még megmondom őszintén, a zeneírásba még az is egy kicsit távol áll, hogy géppel lekottázzam a darabot. Én fogom a ceruzát, és lekottázom. Csak utána nyilván már gépbe is átviszem, hogy olvashatóbb legyen annak, aki eljátsza, meg is a többi, de a legelején csak sima ceruzával, a vonós négyest is sima ceruzával leírtam, ahogy papíron, mert valahogy én még ebben nőttem föl, meg ez. Jó, nem vagyok öreg, meg semmi, csak...
2: De csak, te azért csak az most... a generáció vagy, aki már belenőtt a számítógépbe. Tehát...
0: Belenőtt, de én mégse. Szóval én mégse úgymond ezekbe a mesterséges intelligencia dolgokba, meg én mindig, hogy mondjam, érdekes dolog, mert ugye egy jazz tanszakon végeztem, meg stb. Meg ugye a jazzisták azért nagyon szeretik az elektronikai zenét, meg az elektronika, meg a modern dolgok, meg a stb. Nem azt mondom, hogy én is szeretem, meg stb. De hogyha én írok zenét, akkor az akusztikusra írom. Uh-huh. Legalábbis most, lehet majd változni, lehet fogok majd, nem tudom, vagy de most nem jutna eszembe az, hogy elektronikus zenét írjak például. Uh-huh. Mert valahogy az tőlem nem, hozzám nem áll közel.
2: Beszéltünk korábban arról, hogy a bárzongorázásnak azért megvan a keresletje, és tulajdonképpen van egy érdeklődő kör, aki szereti ezt, és rajongók.
0: Igen.
2: De én azt hiszem, hogy valahol ez is egy réteg műfaj, mint a jazz, vagy a klasszikus.
0: Igen.
2: Na most szerinted szükség van a megújulására? Vagy akár a cigányzenét is mondhatnám?
0: Szerintem,
2: vagy inkább a
0: hagyományokat? A hagyományokat kell tartani. Uh-huh. Én szerintem a hagyománytartás nagyon fontos, mert a modernizált világban egyre jobban elvész a hagyományos dolgok. Uh-huh. És én a jazznél is a hagyományos dolgokat szeretem. Hát ugye egy bászongoristától fura lenne azt mondani, hogy nem hagyomány szerintem, mert a bázene az nem a mai zenéről szól. A bázene az a régi zenéről szól.
2: Igen.
0: Arról kell, hogy szóljon. És a hagyományosan előadni nem kell túl, hogy mondjam, korhűen, de mégis az ember ugye a személyiségét adja bele. A személyiségünkbe meg alapból bele fog menni egy kicsit modernebb dolog, mert most már más világot élünk szerintem mi régen, és már így ez egy pluszt ad majd talál hozzá, vagy más, nem is az, hogy plusz, hanem más. Máshogy, most máshogy játszik egy mai bárzongorista nyilván, mindig máshogy játszik egy mai cigányzenész, mint az 50-es években, hát más világot élünk, más hallunk, más a jazzben is teljes más van. Szóval ezt ha akarjuk, hanem máshogy játszunk, mint abba az időbe, de azért a hagyományok, meg a feeling, meg az egész az legyen meg, szerintem, mint régen volt a bárzenének. Mert akkor az már nem bárzene, szerintem, hogyha minden nagyon modern.
2: És hogyan lehetne megfogni a fiatalokat, hogy minél többen esetleg érdeklődjenek a műfaj iránt?
0: De úgy vettem észre, hogy a fiatalokat megfogja, sőt, nem is annyira ismerik. Ez a baj. Ez a baj, hogy ez a baj, hogy nem is annyira ismerik, és amikor meghallják, akkor azt mondják, hogy hú, hát ez nagyon jó ez a zene.
2: Mondjuk egy szomorú vasárnapot meghallanak, igen, és nem tudták, hogy létezik ilyen.
0: Igen, és akkor milyen zene ez? Vagy ez jó. És valahogy szerintem a médiának amúgy ez felelőssége lenne, hogy ne csak mai zenét nyomni a közönség elé, hanem a régi klasszikus zenéket, most nem Mozart, nem a klasszikust arra értem, hogy Mozart, Beethoven, az nyilván, hogy kell. Az meg főkép, ugye, hogy a régi zenéket a médiába, az értéket, akkor így mondom, az értéket kell közvetíteni. Mert akkor a közönség azt fogja szeretni. De ha nem ismeri, akkor hogy szeresse? Arra gondolok, hogy bárzene.
2: Igen.
0: Mi az, hogy érték? Egy az, hogy élő hangszerek legyenek. Meg legyen azért hangszerelve. Az a dolog. Ne úgy legyen, hogy csak jóval oda tesszük valahogy. Mint a pincér jóval oda vágja az ételt, hogy bum, tessék. Hanem az le legyen gondolva, meg legyen, ugye, mert lehet, sokan ugye főleg azért koncertező zenészekre gondolok, sokan lenézik ezt, hogy bárzene, hát ezzel a szóval ellátják, amit a címet akarok majd adni, ugye, hogy vendéglátó. Uh-huh. És erre le tudják, vendéglátó. Csak hát nem attól lesz egy zene jó, hogy hol játsszuk, szerintem. mert nem a helyszín teszi jóvá maga a zenét.
2: Szokták mondani a klasszikus zenészekre, hogy asztalnál meghalnának. Ez miért van?
0: Tudom, ez mindig egyébként, ezek a műfajok, ez annyira hülyeség.
2: De valahol egyébként, tehát benne van a bárzongoristákban, én azt gondolom az, hogy ismeri a közönségét, de olyan szinten, hogy valaki, hogyha bejön,
0: igen,
2: akkor tudja, hogy mit kell neki játszani.
0: Igen.
2: Ugyanez volt a cigányzenészekkel is, és szerintem ettől voltak fantasztikusak, hogy annyira ismerték az embereket, akik ott bejöttek a kávéházakba, az éttermekbe, hogy meghallgassák őket, hogy a vendégeknek volt saját nótájuk, igen, számuk, amit szerettek, igen, és tulajdonképpen ezzel kedveskedtek neki, és az milyen jó érzés lehetett, amikor igen, bemegy egy törzs vendég egy helyre, és akkor a zenész már tudja, hogy mit kell neki játszani.
0: Így van, és mindent élő, játszik. És élő az egész. Igen. És élő az egész.
2: És már mindent játszik, mindenféle műfajt igen, játszik egy igen, ilyen
0: szerintem,
2: zenész.
0: Szerintem mondtad, hogy mi az, hogy érték, ami emberi. Uh-huh. Ami emberi. És maga a bárzene emberi. Ez nagyon emberi. Hát embereknek, emberek játszák embereknek, és ott közvetlen, ott kéri, vagy ott van neki régi dala, vagy eljátszanak, elénekeli. Szóval ugyanígy van a cigányzenekaroknál is. Meg ugyanígy van egyébként a hát minden, de egyébként ez a műfaj dolgok is, hogy most milyen zenész, ilyen műfaj, meg soha nem szerettem ezt, hogy ilyen grupok alakulnak, hogy ez ilyen zenész, ez klasszikus, ez jazz, ez emilyen, és akkor egymást lehordják, egymást. Ez ne, hát zenész, és miért ne játszhatna egy zenész több féle műfajba? Igen, itt nem is azon van a hangsúly szerintem, hogy milyen műfajú zenész, hanem hogy milyen zenész. Hát, hogy igen. Valójában. Ez volna, igen. A lényeg.
2: Nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk itt az elmúlt egy órában. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek hozzám Jocival együtt.
0: Nagyon köszönjük a meghívást.
2: Hogy érezted magad, Joci?
1: Jó.
2: Ez volt az első rádiós szereplésed, ugye?
1: Igen.
2: Izgalmas volt? Hogy tetszik a rádió?
1: Uh-huh. Jó.
0: Tetszik, Joci?
1: Igen. Uh-huh.
2: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és bejöttetek hozzám.
0: Nagyon köszönjük a meghívást.
2: És remélem, találkozunk még hamarosan ismét itt a stúdióban.
0: Úgy legyen, köszönjük szépen. Köszönjük.
2: Mai vendégem ismét Banyák József zongorista volt, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről és a bárzongorázásról. A műsor végén pedig engedjenek meg nekem egy kis koncertajánlót ismét, hogy elmondjam. Holnap, vagyis december 13-án pénteken este 19 órától játszom én is a Romano Care új épületében a Király utca 67 szám alatt Barta Ágnes fuvolaművésszel és Lakatos György hegedűművésszel klasszikus kamara koncert keretében, amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. Műsoron Beethoven, Brahms, Piazzolla, Poulenc és Reinecke művei lesznek. A mai műsor szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is, hétfőtől csütörtökig minden este 10 órától. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádiódi kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Utalvány formájában novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része. Az ár és top megszüntetését sürgeti a kamara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül megtehetnek. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az ár és topot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 000 sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztiválzenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick, rólunk, neked.
3: Rádió Dick 100.3 romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit. Nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek. Az estékről nekem mindig az jut eszembe, hogy amikor vége van a napnak, akkor biztos, hogy elő fogom venni a mobiltelefonom, és ugrás a TikTokra, és ha nem tudnám, hogy vezetnek, akkor azt mondanám, hogy tegye fel a kezét az, aki ugyanezt szokta csinálni, hogy megkeresi a kedvenc kis influencerét, és ott meghallgatja, hogy milyen életvezetési tanácsokat, vagy fogyókúrás recepteket, vagy ennek az ellenkezője arról mesél, hogy esetleg milyen jókat lehet enni. Régi tapasztalatom az, hogy amikor valakire így nagyon rákattanok egy-egy influencerre, előbb-utóbb kiderül róla, hogy roma származású, és aztán mindig azt érzem, hogy milyen jól összerezegtem ezzel az emberrel. Nos, ma egy olyan csodálatos hölgy a vendégem, akit én a TikTokon találtam, és nagyon sokáig néztem a videóit. és nekem nem jutott eszembe, hogy nekünk lehet egy vérünk, de aztán egyszer csak kimondta, ez a hölgy nagyon jól kommunikál, nagyon egészséges testképe van, szeret enni, nem biztatja a nézőit, hallgatóit, hogy esetleg fogyózzanak, vagy ne egyenek, és egy nagyon kellemes videókat szokott összeállítani. Nos, nem csigázom a hallgatókat tovább. Itt van velem a stúdióban Hajdú Dorina. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és nagyon szépen köszönöm ezt a bemutatást. Nagyon-nagyon örültem, hogy azt mondtad, hogy tudtál rezonálni velem.
3: Abszolút.
4: Főleg, amikor megtudtad, hogy mondtam, hogy cigány vagyok, ez csodálatos, mert én is ugyanígy vagyok, amikor nézek valakit TikTokon, és amikor megmondják, hogy jó, hogy félig cigányok, vagy éppen látom rajtuk, hogy cigány, vagy éppen úgy szépen kimutatják, hogy nem szégyellik, hogy felvállalják, ez már akkor érzem, hogy ó, van egy ilyen jó kis közös köztünk, most már lehetünk, lehet, hogy barátnők lehetnénk egy következő életben, vagy szóval én is így szoktam gondolkozni néha.
3: Drága Dorina, annyira jól kommunikálsz a videóidban, mint hogyha emögött valamiféle szakmai tanulmányok lennének, mert valóban itt szakmai szemmel nézve annyira összeszedettek ezek a videók. Menjünk egy picit vissza a te korodban. Publikus hány éves vagy?
4: 25 éves vagyok.
3: Hát ezt nem gondoltam, én ezt nem ilyen 19-20 éves lehet, mert olyan fiatalos. Egyébként Hajdú Dorina egy nagyon magas lány, ami nem derült ki számomra ezekből a felvételekből, úgyhogy nem csak szép, de egy jó kis modellalkat is egyébként. Szóval már 25 vagy.
4: Igen, mert én nagyon öregnek érzem magam már.
3: Nem látszik.
4: Van egy pár ránc is a homlokomon. Ezt mindig megemlítem a TikTokon. Most éppenséggel próbálok kollagént szedni, meg sok vizet inni, de hát nem működik, szóval nem sokára kell majd botox szerintem.
3: Azt mondom. Én azt nem hiszem el. Majd meglátod, hogy az ember, egyébként a mosolygós emberekkel az a baj, hogy előbb-utóbb jelentkeznek ezek a csíkok, de tudod, ha valakire ránézel, és látod, hogy van egy pici szarka lába, meg a homlokán egy csík, akkor biztos lehetsz benne, hogy egy pozitív emberrel állsz egyébként szembe, én azt gondolom.
4: Igen, próbálok, én nekem a szemöldököm, amúgy is általában mindig így összehúzom a szemöldököm, ez az ilyen koncentráció fejem, bármikor, hogyha vezetek, vagy koncentrálok bármire, akkor mindig összehúzom így a szemöldököm, és már ott a csík, ahol tudod, összehúzom a szemöldököm, és a csík ott van, ott az már ott van.
3: De amúgy is a jó kis hegyes szemöldököd van. Tudod, a hegyes szemöldök emberek, látod, az enyém is mindig összehúzzák.
4: Igen, ez anyától van, biztos, hogy anyától örököltem neki, és ő is mindig úgy néz ki, mintha gonoszul nézne az emberekre, de aztán hogyha hozzá szól valaki, akkor egyből mosolyog, egyből nevetgél.
3: Kedves a hangja.
4: Igen, de nem úgy néz, nem olyan, és én ugyanez vagyok, hogyha nem figyelek oda, hogy néz ki az arcom, akkor már írták is nekem TikTokon, hogy láttak engem egy kávézóba, de féltek oda jönni, mert hogy gonoszan néztem. Bocsánat, nem akartam, nem direkt. Szóval mostanában, hogyha így Budapesten vagyok, mert csak úgy Magyarországon ismernek, Angliában úgy nem ismernek fel az úton, de Magyarországon most már felismernek egy pár helyen, valaki felismer, valaki nem, szóval már oda kell figyelnem, hogy nézek a szemöldökömet, hogy tartom. De mindig így felemelem, hogy felhúzom, és ja, próbálok mosolyogni.
3: Menjünk vissza egy kicsit az időben. Te mióta élsz Angliában?
4: Ó, már 2011 óta élek Angliában. Én Kemecsén laktam régen.
3: Na, Szabolcsi. Azt nem tudom. Tehát a szabolcsi lány.
4: Igen. Igen. Úgy volt, hogy mi anyáikkal költöztünk ki augusztus 2011-ben, és utána már egy hónapra rájöttek az anyámnak a nővére, neki a családja, szóval az unokatestvérem.
3: Meg lehet tudni, merre laksz?
4: Bembury, Angliában? Uh-huh. Bembury, Oxfordshire környékén, szóval Oxfordhoz közel, hogyha ez segít, mert az én a város neve az hogy Bembury, amúgy Facebookon is meg lehet találni, bárhol lakok, szóval azért mondom, mert valaki azt mondja, hogy nem mondd ki, hogy hol laksz, melyik város van, ahogy műző.
3: Mi történt?
4: Most senki nem fog, nem az fú címemet adom ki, hanem csak az város. Most érted? Most. Szóval, ja, Bembury-be lakok, de Bembury-t nem nagyon ismerik. De hogyha azt mondom, hogy Oxfordtól nem messze, akkor úgy nagyjából van egy...
3: Hány éves volt te?
4: 12.
3: 12 éves voltál. Emlékszel erre, hogy milyen érzés volt kiköltözni?
4: Ó, nagyon emlékszek erre. Szerintem ez az, ami úgy engem... Az emberi formát, aki most vagyok, az az időszak. Én szerintem azelőtt teljesen egy gyerek voltam, más ember voltam, mielőtt meg nem tapasztaltam az angliai életet. Aztán 11 évesen, azért mondom, hogy 11, mert pont akkor volt a szülinapom, amikor kijöttünk. Szóval úgy, de akkor töltöttem be a 12-t, de 12 éves voltam akkor, szóval. Abban a korban engem beraktak egyből a 8. osztályban, Angliában, ahol az emberek ilyen 12-13 évesek, és nem a legkedvesebbek. A 12, hát akkor ütbet, ugye, tudod, a hormonok, ja. Akkor jönnek a, az, hogy én nem barátkozok veled, mert ez, meg az. Igen, igen. Szóval borzalmas volt az első év. Nem tudtam beszélni, nem tudtam megvédeni magam. Volt egy olyan alkalom, hogy három-négy héten át ment egy ilyen ugyanaz a az a veszekedés abban az osztályban, ahol csak én rám hárított két fiú, meg két lány. Aztán azzal a pár angollal, amit tudtam, én úgy visszakiabáltam, aztán mondom, jó, adok neki magyarul, de sírva, mert összevesztem, akkor elvesztettem, akkor azt mondtam, hogy jó, ennyi elég. Ordibáltam már magyarul, mindent mondtam, angolul, amit tudtam, úgy, ahogy mondtam, aztán felemeltem a széket, neki akartam dobni, de elment, hál' Istennek, szóval nem találtam. De anya mindig azt mondta, hogy várd meg, Dori, az első ütést. Szóval mindig arra vártam, hogy valaki megüssön engem, vagy mit tudom én, hozzám érjen, szóval, mert akkor tudok csak visszaütni, hogyha valaki engem először megütte. Szóban nem tudtam megvédeni magam. Szóval így csak úgy bírni kellett, bírni a sok kötekedést, az nagyon rossz volt.
3: Érdekes.
4: Minden nap súgy sírva mentem haza anyának, és még most is ráhozok, amelyre sírva.
3: Sajnálom. De egyébként hallottam ezt Angliáról.
4: Igen.
3: Én nagyon meglepődtem, mert amikor a húgom Angliában élt másfél évet, akkor én Kanadában éltem. És aha. Kanada meg pont az ellenkezője, hogy nagyon szereti mindenki egymást, nem lehet egymást bántani, tudod, mindenki nagyon kedves, az meg már egy kicsit ilyen, annyira ilyen futurisztikusan humánus mindenki. És ő mesélt, hogy még az óvodás gyerekek is kötekedtek Angliában egymással, és hogy milyen nehéz volt a kisfiának, hogy ott hogy beilleszkedjen, és akkor tanította meg verekedni a fiát igazából, hogy tudja magát megvédeni.
4: Muszáj, igen. A legidősebb unokatestvéremnek van egy lánya, ő már 10 éves, nagyon-nagyon imádom azt a lányt, és most van abban a korban, amikor én voltam, és úgy beszéltem is az unokatestvéremmel, hogy hát igen, fel kell készíteni, de vele nincsen baj, mert ő már beszéli, ő ott született Angliában, szóval ő neki nem lesz semmi probléma, de viszont már az unokatestvérem is viszi karatéra, hogy tudja megvédeni magát, hogyha netán. Igen, muszáj, mert hogyha netán, nagyon-nagyon sok olyan eset van, hogy volt egy olyan alkalom, hogy engem egyszer követtek a parkból, és futva jöttem haza, nehogy megverjenek, mert azt akarták, és aztán azután derült ki rendőrségi ügylet ebből, mert azok az a
3: vegyes
4: lányok.
3: Vegyes nemzetiségűek ezek az osztályok?
4: Ők, nem tudom, akik engem bántottak, akkor csak angolok voltak.
3: Na hát.
4: És akikkel kijöttem én, azok a pakisztániak voltak. Azok, volt egy pakisztáni barátnőm, volt egy lengyel barátnőm, nagyon jól kijöttünk, és akkor mikor már úgy feltaláltam magam, és akkor egy évre rá szereztem egy barátnőt, aki ilyen félig fekete, félig fehér, szóval ilyen mix race, és ő mai napig a barátnőm.
3: Na hát, akkor ez jó volt, hogy lett egy barátnőd.
4: Igen.
3: Mennyi idő volt szerinted, amíg a nyelvet jól felvetted?
4: Anyanyelvi szinten egy olyan 2,5 év anyanyelvi szinten, amire azt úgy megtanultam, de azért, mert ez muszáj volt. Ez egy nagyon rövid idő ahhoz, hogy én azt gondolom, ez egy rövid idő,
3: igen,
4: meg
3: igen.
4: Ahhoz, hogy olyan szinten megtanult, mint ahogy én megtanultam. Egy év után tudtam beszélni, tudtam kommunikálni, szóval tudtam barátokat szerezni, aztán ezután ez már csak fejlett jobban, és persze, hát akkor még csak 13-14 éves voltam, szóval még azután jöttek az ilyen nem tudom azt
3: a nyelvtan, tehát arról akarsz beszélni, hogy...
4: Az ilyen professzionális szavak, amit csak felnőttek használni, mert 14 éves nem fog egy olyan szót használni,
3: mint szakszavak, egy...
4: Igen, az a szó, a szakszavak, azután jöttek ezek a több szakszavak, amit mondjuk egy ilyen hivatalos levélbe olvastam el anyának, mert én nekem kellett anyának fordítani már 13 éves koromtól. Én megtanultam egy kicsit angolul, mert anyáik szintén nem beszélik az angolt. Apa beszél angolul, de viszont ő szintén mindig dolgozik. Szóval amikor én nekem volt időm, meg hát én voltam az, akinek volt ideje, én egyke vagyok, és én nekem kellett anyát kisegíteni nagyon-nagyon sok mindenben. De amúgy ez jó is, mert anya megtanította szinte nekem az ő felnőtt gondolkodás módját a 13 éves lányának, szóval mint ahogy mindig mondta, hogy
3: érett lettél.
4: Igen, nagyon, és mindig mondta, hogy tanult ki, legyél emberismerő, tudd meg, hogy ki a rafinált, ha már valaki rafináltosan beszél, vagy éppen, hogyha kocsit vettük, akkor mindig ne te mondd az első várat, mindig hagyd, hogy ő menjen le a legalacsonyabb vára, aztán azután te menjél. És azt mondja, utána nem mondasz semmit. Mikor kimondod az utolsó árat valamire, amit te szeretnél, akkor elhallgatsz. Nem mondasz semmit. Amikor és ezt érted 14-13 éves lánynak, úgy így nőtt.
3: Ez jó.
4: Én szóval így nőttem fel, szóval bennem van egy, mondhatjuk azt, kicsit, bennem van egy kis rafináltság, de úgy nem, én nem
3: amennyi használom. Kell az élethez.
4: Pontosan.
3: Én azt gondolom.
4: Én nem engedem azt, hogy engem becsapjon bárki, és hogyha tudom, hogy valami bármi, mit tudom én, mondjuk most csak egy hülye példa, mondjuk nem hülye, mert már megtörtént, de hogy megbüntettek parkolóval a parkoló hogyha rossz helyen parkoltam, hogy úgy megbüntettek, aztán pedig kiderült, utána kellett olvasnom, hogy 10 percet igenis állhattam ott, és aztán úgy elkezdtem e-maileket írni, meg minden, hogy utána, hogy töröljék azt a 60 fontot, én nem fizetem ki ezt a 60 fontot. És aztán végre törölték. De hát igen, úgy én úgy kajtatok azután, amit úgy szeretnék. Nagyon-nagyon úgy szeretem azt, szeretek azután menni, amit úgy kigondoltam magamnak, és úgy akarok.
3: És mikor jött az életedbe az, hogy te azt mondtad, hogy te szeretnél nyilvánosan megszólalni? Tehát volt egy ilyen vágyad, hogy te szereplési vágy van benned?
4: Megmondom az őszintén, szerintem mindig is volt egy ilyen vágyam, mert amikor már Magyarországon jártam iskolába, már akkor mentem ilyen színészeti iskolákba, ilyen iskola utáni klubokba, mindig fellépésen voltam, táncfellépés, színészkedés, versírás, versolvasás, minden ilyen színpadi dolog érdekelt, és azt imádtam legjobban, hogy amikor mint a színpadon vagyok, akkor úgy az összes olyan félelmem úgy eltűnik, hogy oké, megszűnt, és akkor olyan, már akkor éreztem ezt. De aztán, amikor kiköltöztünk Angliába, és a modellkedést akartam még elkezdeni, de itt Magyarországon anya azt akarta, hogy modellkedjek, de ez az agency, akivel Nyíregyházán volt egy ilyen iskola, ahova bementünk, de oda fizetni kellett volna, és akkor nem volt pénzünk rá. Anyának nem volt pénze rá, szóval így inkább csak így szőnyeg alá lett söpörve ez az ötlet. Aztán úgy nem is lett újra felhozva, csak úgy, úgy voltunk vele, hogy nagyon oké, ennyi. Aztán pedig mikor Angliába költöztem, ez úgy teljesen megszűnt, mert anya nem tudott úgy intézkedni,
3: ahogy,
4: igen, mint Magyarországon. Mert Magyarországon anya az ő intézkedett, gondolom már kivetted, én nagyon szeretem mondjuk elmat, én nagyon felnézek rá. Én azt gondolom, hogy ő egy üzletasszony, ő csinál végig mindent, nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rá.
3: Ő a példakép.
4: Tényleg ő, és apa is, csak hozzáteszük, hogyha hallgassa, de igen, apa is, apát is nagyon szeretem. Apa az egy nagyon kedves, szerető ember, ő az, aki úgy szerintem ő miatta van ugye a humorérzékem is, ő nagyon kedves, mindig türelmes, nagyon sokat tanított apa is nekem. De viszont visszatérve arra a színészkedésre, meg a publik beszédre, szóval amikor Angliában voltam, akkor is kiköltöztünk, akkor ez így úgy elfelejtettünk erről úgy mindent. Szóval igazából úgy nem zavart, mert tanultam, aztán azon voltam, hogy megtanuljak minél hamarabb angolul, megtanultam angolul, aztán mennem kellett egyetemre. Szóval azon volt először gimnázium, utána pedig egyetem.
3: Milyen és egyetemre mentél?
4: Coventrybe mentem egyetembe, és autó- és járműtervezést tanultam.
3: Hú, az igen.
4: De igazából ezt elvégeztem, és szóval itt Angliában úgy van, hogy használhatod a diplomádat, hogy át tudjál menni egy másik szakba. Szóval most éppenséggel eldöntöttem, hogy szerintem tanárnak fogok menni, rajztanárnak, és használom azt a azt a tervezési diplomámat.
3: Jaj,
4: és így megvan az a tapasztalatom, hogy rajztanár lehessek, és egy éven be fog tenni az, hogy most ezt megcsináljam jövő szeptembertől, és akkor így tanár lehetek egy iskolában. Most éppenséggel egy kis iskolában dolgozok Angliában.
3: Na hát. Hú, de sok oldalú vagy. Azt nem tudom, merre induljak.
4: Bocsánat.
3: Na, ez jó, hát amúgy, ez annyira szuper.
4: Az a baj amúgy velem, hogy nagyon-nagyon sok ötlet van a fejemben, és úgy az egyik szavam üti a másikat, mert ahogy így beszélek, úgy, hát, ja, nagyon sok mindenről tudok beszélni, mert ugye,
3: hogy... gyorsabban gondolkodsz, és ezt utol akarod érni nyilván a beszédeddel.
4: Igen, ezt mondták nekem, szóval ezt mondták, hogy ez valami ilyen ADHD tünetnek mondják.
3: Szerintem nem.
4: Csak... Google azt mondta, hogy lehet, hogy ADHD, szóval...
3: Én nem gondolom, azt gondolom, hogy egyke vagy, és ezt nem tudsz folyamatosan három testvéreddel beszélgetni, és mindig ki kell adnod a gondolataidat gyorsan valaki.
4: Ez amúgy így van.
3: Azt gondolom egyébként. Nagyon sok egy-két ismerek, akik folyamatosan be nem áll a szája. Szóval.
4: Lehet, amúgy
3: szóval ez
4: így van.
3: Amúgy anyuéknak milyen volt lelkileg az, hogy ti kiköltöztök? Nekik zökkenőmentes volt ez? Belevetették azonnal magukat ott munkába? Vagy nehéz időszak volt ez érzelmileg?
4: Hát igazából nem tudom. Anyának, apának szerintem nem volt nehéz, apa szerintem nagyon örült annak, hogy egy jobb életet tudott adni nekünk. Ő azon volt, ő 2009-ben költözött Angliában, mi pedig jöttünk utána, szóval
3: jaj, de klassz.
4: Úgy is volt, hogy ő először jött, és látta, hogy mi, mert akkor még jó volt a pénz Angliában, 2009-2011, akkor nagyon-nagyon jó volt a pénz.
3: Meg itthon nagy válság volt akkor,
4: igen,
3: hatalmas
4: igen.
3: Világválság.
4: Nagyon rossz
3: akkor
4: volt
3: mindenki
4: akkor.
3: Mindenki utazott kifelé, azt tudom.
4: Igen, szerintem akkoriban költözött ki mindenki, az én családom
3: van,
4: akkor költözött ki,
3: sokan.
4: Utána az unokatestvérem
3: vagy
4: is
3: jöttek. Vagy Kanadába, vagy Angliába, de mindenki elindult valamerre.
4: Hát lehet, hogy jobb lesz volna a fának is Kanadába menni.
3: Az nagyon messze van.
4: De legalább meleg van többnyire.
3: Hát nem.
4: Nyáron.
3: Hát figyelj, úgy van, hogy június 1-től meleg van, de előtte egy nappal tél van, ezt el tudom neked mondani.
4: Igen, ezt hallottam,
3: mert értem
4: hogy...
3: ott, és olyan feels like-ok vannak télen, hogy ilyen mínusz 35. És a frankon, hogyha kimész szemüveg nélkül, akkor bereped a szemed. Oh. Tehát ez a frankó. Úgyhogy ne sajnáld, Cibor.
4: Na jó, okay.
3: Ne sajnáld. Az étel az ugyanaz egyébként, nagyjából, ugyanaz, de az emberi kapcsolatok azok nem. Jó, ott nagyon keszere. Ott kötelező mindenkinek szeretni egymást.
4: Hát ez nagyon jó.
3: De baromi nehéz hazajutni egyrészt. Csak vigasztallak. Meg hát azokat a hidegeket. Meg hát figyelj, nem tudom egyébként Angliában hogy van, de hát azt, hogy a lábad mellett elszalad egy rakun, vagy egy nem tudom
4: a róka.
3: Mosomedve.
4: A mosomedve, igen.
3: Mosomedve, az bármikor előfordulhat.
4: Meg egy csomó, nagyon sok rókák vannak ott a róka. Angliában?
3: Ott is megy a mosómedve meg a...
4: Mosómedvét még csak egyszer vagy kétszer láttam, amikor miközben vezettem, és úgy oda tudtuk jönnek általában.
3: Képzeld, az egyik buszmegállóban nem álltunk meg, mert mentünk a busszal, mert a buszmegállóban ült egy medve. Ez így Toronto, tehát nem való a világ vége. Toronto belváros.
4: Nagy grizzly medve?
3: Egy frankó medve ott ült. És hát nyilván mindenki mondta, hogy nem szeretnék
4: felszállni. Szóval akkor a busz is jött, és nem szállt le senki, gondolom.
3: Tehát farkas, medve, mosómedve, hát jó, hát ilyen, hogy mókus, hát az nyilván, meg nem tudom, nyuszi, sirály, azok mindig vannak. Tehát nem olyan, mint ahonnan te jöttél például.
4: Nem.
3: Hát Magyarországon én mondjuk azt szeretem, hogy nem szadgálnak ilyen vadállatok így.
4: Most már elkezdtek, most látok már, vagy pár, úgy Budapesten nem látok úgy kóborkutyákat, de vidéken van, nagyon. És már nem tudok, már

0: egész, azt nem tudom
1: már
0: elfogadni.
1: Már ennyire megszoktad.
0: Igen, mondom, úristen, én nekem mindegy, hogy milyen, mit csinál ez a kutya, nem érdekel, hogyha mindenhova is bekakál, nem érdekel, ott lesz bent a nappaliba, ott fog ülni.
1: Egyébként mennyire tetszik neked ez az angol gondolkodás, az angol temperamentum, mennyire vetted fel, hogy érzed? Vagy mik a szépségei ennek, ahogy az angolok gondolkodnak? Vagy mi az, amit soha nem tudsz elfogadni, vagy együtt dobbanni vele?
0: Ó, hát az egyik dolog, amit Angliában csinálnak az emberek, az, hogy mosolyognak egymásra az idegenek. Ezt én is átvettem, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó szokás itt. Szóval Angliában bárkit látsz az úton, tök mindegy, mikor csak úgy hirtelen is felnéztél, így van egy ilyen,
1: összemosolygás.
0: Igen, ilyen, hogy csak így összemosolygás. Nem ismered a szemét, még ott sincs, hogy ki ő.
1: Csak egy tök idegen ember jön szembe, és egy mosolyt kapsz.
0: Igen, és úgy rámosolygó, ez azt jelenti, hogy jó, oké, hogy itt tovább mész, hogy nincsen probléma, mert hogyha nem, akkor nem tudom, hogy én már mindenki úgy ezt csinálja, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy szokás Angliában, szóval én már ehhez vagyok szokva, és amikor úgy Magyarországon hazajövök, főleg úgy, amikor megyek Nyíregyházára vagy Kemecsére, akkor én mosolygok, mint valami hülye, és biztos, hogy gondolják, hogy szlás az angyalát, vagy mi van ez?
1: Igen, Budapesten ezt nem érdemes csinálni, mert ezt kikezdesz valakivel. Mm. Szóval pont az ellenkezőjét jelenti az, hogy mert nyilván egy amúgy érdekes, hogy ugye Torontóban, tehát Kanadában, meg Angliában, hát ugyanaz a stílusú, hát ilyen viselkedési normák lennének, mert ugye mind a két államnak most a királya az a Charles, az a Károly.
0: Igen, Charles a király.
1: És ő ugyanúgy Kanadának is a királya az angol gyarmatoknak, mint például Ontario, tudod, vagy Quebec, ezeknek ő a... Tehát nagyon sok hasonlóság van a két országban. Biztos, hogy Vilmos.
0: Nem tudom.
1: Jó, most nagyon ciki nekünk. De nem is itt járunk gondolatban. Szóval igen, ez az egymásra mosolygás, ez szerintem olyan klassz dolog, mert ad egy olyan érzést, hogy biztonságban vagy, hogy nem is tudom.
0: Igen, sokszor. Főleg amikor úgy, amikor látok mondjuk egy párt, és én egyből úgy a lányra nézek, és akkor, hogy lányra így rámosolgok, és el is fordulok gyorsan, hogy nehogy azt gondolja, hogy én tudom, én mind a kettőre olyan karomán nézek, vagy mit, vagy bármi, hogyha úgy mosolgok, akkor így hirtelen mondjuk, hogy a pár számára, hogy egyből a lány nézem, hogy nehogy, nem tudom miért, lehet, hogy kicsit túl gondolok dolgokat.
1: De érzed tisztességesnek, hogyha a lányra nézel. És egyébként Angliában is büntetik ezt, hogy nem tudom, valaki fütyül egy nő után, vagy ilyesmi?
0: Ó, sajnos nem.
1: Nem?
0: Fütyülés nem büntetik, de...
1: Tehát, hogy beszól, vagy úgy megnézi, ezt nem büntetik. Meg Kanadában büntetik, például Ontarióban. Ja.
0: Nem, én nem hiszem, nem. Angliában ért.
1: Angliában
0: sajnos
1: szabadabbak valamiben.
0: Túl szabadak.
1: Tényleg?
0: Ja, Angliában nem, sajnos ezt nem büntetik.
1: Állampolgár vagy?
0: Még nem, már próbáltam letenni egyszer a tesztet. Ó, sajnos megbuktam.
1: Te most ilyen landed emigrant vagy hogy mondják azt, vagy citizen vagy? Ezt minek hívják?
0: Hát angliai rezidens.
1: Rezidens vagy.
0: Igen. De van egy full letelepedési vízumom.
1: Oké, tehát te már ott vagy, akármi történik.
0: Igen.
1: Neked már olyan jogosultságod van, szinte, mint egy állampolgárnak.
0: Persze.
1: Tehát nincs az, szóval hogy én... jó, te mennyi haza, az már
0: nem,
1: nincs.
0: Nem, nincs, ilyet már nem csinálhatnak, mert csak akkor, hogyha elköltözök Angliából több mint 5 évre, na akkor, kérőre vonhatják, hogy az én letelepedési állapotomat. Hogyha az értelmes.
1: Amikor kirépett, ugye Anglia kirépett a Unióból, akkor ugye lezárták ezeket az átjárásokat, volt, aki dolgozni járt, tehát tudod meg,
0: persze.
1: Fiatalok tanulni, meg szerettek van új életet kezdeni, és nyilván olyankor nagyon sokat hazaküldtek sok embert egyébként Angliából. Te találkoztál olyan magyarral, aki emiatt panaszkodott, vagy akkor érintett volt ebben?
0: Igen, hát a letelepedési miatt már találkoztam olyan sok emberrel, akinek haza kellett költöznie, mert nem kapták meg a letelepedését. Mert
1: van
0: nem...
1: egy tárgyalás ugyanúgy?
0: Nem.
1: Vagy ez csak papírokon múlik?
0: Ez csak online, a government weboldalon.
1: Ennyi.
0: Szóval igen, ez egyáltalán nem egy olyan felfújt dolog. Egy nagy dologról van szó, de nem... hogy nincsen ott ilyen tárgyalás.
1: Nincs személyes kontakt,

0: Számos, igen.
1: Tehát akkor nem egyetlen tudja az ember tehát nincsen egy képesség arra, hogy ezt megmagyarázza, hogy miért akar, leírja és annyi, és aztán kap egy levelet.
0: Pontosan, de szerintem még arra
1: az
0: sincs esélye.
1: Ez fájdalmas.
0: Szerintem még arra sincs az embernek esélye, hogy elmagyarázza, hogy miért akar ott lenni, hanem amikor tölti kifele a letelepedési applikációt, csak meg kell adni azokat az adatokat, amit kérnek. Ezután általában a munka tapasztalatokat, az, hogy hol dolgozott, hol dolgozik a személy, és bizonyítani kell azt, hogy ebben az évben, mindegy, hogy a 12 hónapot hol volt, és hogy bizonyítani kell, hogy Angliában voltál, mert csak úgy tudod bizonyítani, hogyha adót fizettél munkahelyen keresztül.
1: Vagy tanultál egy iskolában.
0: Tanultál, vagy éppen tudod még a bankszámláddal fizetni, mert van egy olyan...
1: A van mozgása.
0: Olyan ismerősöm, akinek nem volt munkahelye, és úgy dolgozott éttermekbe, csak úgy kapott érte pénzt, de igen, de nem volt bejelentve, szóval nem fizetett, nem tudott fizetni, de ez csak úgy néha-néha, szóval csak úgy, de nem dolgozott, szóval mondhatjuk rá, hogy munkanélküli, de munkanélkülit sem kapott, szóval nem tudta bizonyítani, hogy hogyan.
1: Illegálisan tartotta el magát magyarul, ami nagyon sokszor előfordul egyébként, nagyon sok szituáció hozhat az élet ilyet, hogy az ember csak feketén kap egyébként.
0: Igen, igen.
1: És akkor ő nem tudta igazolni, hogy ott volt az országban.
0: Nem, de viszont utána mégis tudta igazolni azt, hogy Angliában tartózkodott, ugyanis a bankszámláját beküldte, az összes bankszámláját beküldte, és ott mutatták, hogy Angliában használta a kártyáját, szóval ez így működött neki, plusz a national száma is lett használva, hogy elment orvosi időpontokra, ezt is tudta beküldeni, szóval mindent, amit úgy tudott gondolni, ezt így beküldte minden. Szóval
1: sikeres volt neki?
0: Sikeres volt
1: Jaj,
0: neki.
1: De jó,
0: megkapta.
1: Együtt örülünk az ő sikerének.
0: Én is nagyon örültem neki, mert nagyon keményen úgy dolgozik, szóval próbált csinálni úgy sok mindent, hogy most kapja munkahelyet, de angol miatt nem mindegy.
1: De a nyelv nagyon fontos kint.
0: Szerintem
1: fontos.
0: Fontos, most már igen, de viszont mégis vannak olyan alkalmak, hogy még mindig tud valaki találni munkahelyet angol nélkül, vagy éppen nagyon-nagyon pici angollal.
1: Például egy kasszába be lehet ülni nem perfekt angollal? Mondjuk egy boltba, betokülni egy kasszába.
0: De mit jelent az, hogy nem perfekt? Az, hogy tud beszélni egy kicsit? Úgy
1: el nem jó a nyelvtan, de mondjuk nagyon nagy a szókincse.
0: Hogyha beszélsz angolul, és mered használni azt, mert amúgy a legfontosabb, amúgy szerint ez a legfontosabb, az emberek azt mondják, hogy nem tudnak beszélni angolul, de igazából vannak nagyon-nagyon sok szavak, amit ismernek, de viszont nem merik használni. De van olyan, aki kevesebbet tud, mint az a személy.
1: És mindent elmagyaráz.
0: Igen, mindent elmagyaráz, mert magabiztos, és meri használni, mert ő neki van bátorsága használni azt az angolt, amilyen van. Szóval így, én nagyon szerintem, hogyha basic angolod van, de mered használni, el tudsz állni komolyan bárhol. És még, hogyha vannak olyan, hogy valaki gyárban elállt dolgozni, ilyen nulla angollal kezdte, felépített egy kis basic angolt, és aztán hívták irodába, hogy gyere nekünk dolgozzál itt a gyárnak az irodájába, hogy gyere dolgozni, és az ott már irodába dolgozik.
1: Hát pedig azért az irodába kell tudni angolul.
0: Igen.
1: Ott tényleg csak a szavakkal bárunk, meg a kommunikációval.
0: Igen. És nagyon, szóval Angliában nagyon-nagyon sok lehetőségek vannak, hogy tud fejleszteni magad. Nem olyan, mint Magyarország, hogy mindenhez bizonyítvány kell.
1: Tényleg?
0: Igen. Itt, hogyha tudom, hogy Magyarországon hogyha pincér akar lenni, valaki bizonyítvány kell, minden, mi van még, ami úgy az a, tudom,
1: hát
0: hogy a pincér...
1: Tulajdonképpen vendéglátásban mindenhez kell, úgy tudom, meg hát mindenhez kell
0: bizonyítvány. A szakács, a cukrásznak, mind bizonyítvány kell, ugye. Angliában nem. Szóval Angliában, hogy valaki mondjuk cukrász legyen, azt szinte magától el tudja kezdeni otthon. Valaki, hogy séf legyen, és mondjuk megnyisson magának egy éttermet, ugyanúgy el tudja kezdeni, semmi bizonyítvány nélkül, nem is kell. Csak egy ilyen online health and safety, food level, ilyen kaja health and safety, ilyen kis oklevél kell róla, de ez csak online meg lehet szerezni, ez nem egy iskolai bizonyítvány.
1: És ez, hogy pedagógus legyél?
0: Ez már más, igen. Pedagógus, mivel az a tanárihoz tartozik, én most azt fogom, szóval amit én fogok, oda kell egyetem.
1: Uh-huh.
0: Onnan, szóval abban benne van nekem majd ez a tanári szakma, a pedagógus, hogy amit tanítanak.
1: Fogod.
0: Igen. Uh-huh. De nem tudom, hogy külön pedagógus, nem tudom, hogy ez lehet, hogy nem tudom.
1: Az egyetemen majd lesz olyan tantárgyad, uh-huh. hogy pedagógia. Tehát ez a tantár neve.
0: Igen, van ilyen. Nem tudom, hogy, mert ez tudom, hogy egy kicsit ez benne van a tanáriba, úgy, ha azt olvastam, de lehet, hogy van külön, és azt nem tudom, hogy ezt hogyan lehet elérni. Nem tudom, hogy kell-e hozzá egyetem, vagy nem, mert az a baj, de az a jó Angliában, hogy nagyon sok lehetőséged van, hogy elérd azt, amit szeretnél amúgy.
1: Több úton is el tudod érni.
0: Igen, több úton, munkán keresztül, tapasztalaton keresztül, és vannak olyanok, akik elérnek olyan dolgokat, amit hogy munkatapasztalaton keresztül, mint amit mások csak egyetemmel.
1: Uh-huh.
0: Szóval Angliában tényleg megvan az a lehetőség, hogy tud fejleszteni magad többféle irányban. Most éppenséggel én is ezt csinálom, és nem tudok dönteni.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Zene, reggaeton, Dérheni, Burai.
1: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1 előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
3: Kőkény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben, és folytatjuk a beszélgetést Hajdú Dorinával. És mikor volt ez, amikor úgy döntöttél, hogy jó, akkor megcsinálod az első TikTok videódat?
4: Egy random nap voltam, hogy nem is igazából úgy nem gondoltam volna, hogy az emberek erre úgy hogy fel fognak figyelni, vagy éppen tetszene ez nekik. Ez csak egy teljesen, egy nap jöttem hazafele a munkából, és ezt már mondtam is egyszer a live-omba, de egy nap jöttem hazafele a munkából, én nagyon depressziós voltam akkor, de akkor úgy jöttem hazafele,